0: április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkódozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkódozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 000 határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 27, a Tisza-tó 26 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: cseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz.

0: Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkódozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkódozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A homok Pest egyik legnagyobb csapása, írta 1835-ben John Paget angol utazó. Olyan finom, hogy behatol mindenbe. Tönkreteszi a bútort, megvakítja, egészségében támadja meg a lakosságot, még a londoni ködnél is inkább. Egy forgó szél itt borzasztó valami. Pest körül homokos síksága vidék, erdő vagy kert alig van a környéken, nincs semmi, ami megtörhetné a szél erejét, s így ha egyszer viharrá erősödik, majd minden akadály nélkül halad előre. Ez volt a korabeli mindennapok bosszúsága a 19. század közepén. A parkok és fák, fasorok ekkoriban még egyáltalán nem tartoztak hozzá a város képéhez. Fákra, fasorokra, sétaterekre pedig egyre nagyobb szükség volt az egyre növekvő lakosság számú Pesten. Ekkor merült fel először a város parkosításának kérdése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hídat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzoros szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építtette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi Pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világháborús pusztítások nem kímélték a templomi harangokat sem, ezért nagyon kevés 19. századnál régebbi harang van még ma is használatban. A legszélesebb körben ismert magyar aranykoszorús harangöntő Szlezák László. Az első világháború utáni harangpótlások komoly hányadát ő végezte, így ő öntötte újjá a Váci, az esztergomi és a budapesti Szent István Bazilika nagyharangját is. Ez utóbbi a Szent Imre harang közel 8 tonnát nyom. Szlezák László gyárát 1951-ben államosították, majd 3 évre rá be is zárták. Mesterségét 1956-tól fogadott fia Gombos Lajos folytatta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlék együttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása,

0: a létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át, ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária 7 alakos szoborcsoportja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Hamarosan leállítják a paksi erőmű működését, mától drágább a taxizás a fővárosban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Felére csökkentették a paksi 4-es blokk teljesítményét a Duna vízszintjének további apadása miatt, jelentette be a paksi atomerőmű. Emlékeztetnek, hogy a tartósan alacsony vízállás rövidesen a létesítmény teljes leállásához vezet. Valószínűleg kedden vagy szerdán állítják le az atomerőművet, ezt még tegnap közölte Magyar Péter Pakson. A kormányfő elmondta, hogy amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó, még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény pedig már mától teljes kapacitással működhet. Akár egy hétig is eltarthat majd a paksi atomerőmű teljes leállását követő újraindítás, közölte a létesítmény műszaki vezérigazgató helyettese. Nagy László elmondta, hogy soha nem kapcsolták még le egyszerre az atomerőmű mind a 4 blokkját, így a reaktiválás alatt egyetlen működő rész sem tudja majd segíteni a felfűtést. Hangsúlyozta, ezért az erőmű gépeivel és külső villamos energiával kell elérni az üzembehelyezési hőfokot, ami hosszú folyamat lesz a több hetes szüneteltetés után lehűlt létesítményben. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a paksi leállás miatt, közölte az Euronews uniós hírcsatorna kérdésére a bizottság illetékes szóvívője. A brüsszeli testület szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét, nem csak Magyarországon, hanem Romániában is. Jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok, közölte az uniós szóvívő. Színházigazgatói pályázatokat írnak ki a Madách Színház és az Új Színház vezetésére. Olyan jelentkezőket várnak, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható egészséges alkotó munkára. Mától drágább taxival utazni Budapesten, a rendeletmódosítás szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint lett. Mostantól könnyebben hazajuthatnak a délpesti agglomerációban élők éjszaka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy mától Ócsa térségét és Dömsödöt is bekapcsolják az éjjeli közösségi közlekedésbe. Több járat indul, jobb csatlakozások és új kapcsolatok segítik a hazajutást. Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén lehet elszórtan zivatar. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolotkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festéksprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Hamarosan leállítják a paksi erőmű működését. Mától ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A Duna vízszintjének további apadása miatt felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét, jelentette be a Paksi atomerőmű. Valószínűleg kedden vagy szerdán teljesen leállítják az atomerőművet, ezt már a miniszterelnök közölte tegnap délután. Magyar Péter elmondta, hogy amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő emellett bejelentette azt is, hogy ma megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény így teljes kapacitással működhet. A Paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakciójának vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, hogy mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. A KDNP frakció vezetője szerint a kormány nem készült fel időben a kánikula okozta kritikus helyzetre. Rétvári Bence közösségi oldalán azt írta, választ vár arra, hogy miért pont egy ilyen kritikus időszakban cserélték le az MVM vezetését. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a 4 paksi blokk egyidejű leállítását. Egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több cég csökkenti az áram és a vízfelhasználást, valamint otthoni munkavégzést rendelnek el dolgozóiknak. Takarékossági intézkedésekről döntöttek az állami vállalatoknál is. Mérsékli az energiafelhasználást mások mellett a MÁV, a Magyar Közút, a Budapest Airport és a közmédia. Az országgyűlésben elhalasztották a jövő hétre összehívott rendkívüli parlamenti üléseket a villamos energiaválság helyzet miatt. Ma újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, az alkalomból a MÁV egész napos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas Koncert Fúvós Zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. Sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő akció célja, hogy kiszűrjék a száguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a száguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén lehet zivatar. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Szintén karbantartás miatt a hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 autóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni mától a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Ma és vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy a vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Év végéig maradhatnak a régi személyigazolványok, és szó lesz arról is, hogy döntött az oktatás irányítását alakításáról a kormány.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű leállítása a Duna alacsony vízállása miatt, közölte csütörtökön az erőmű. A blokkok hűtéséhez használt szivattyúk szívó csonkja már nem ér a vízbe, miután a Duna vízszintje jelentősen a 2018-as rekordszint alatt van, és több mint egy méterrel a tervezésnél figyelembe vett szintnél. A miniszterelnök a Százhalombattai Dunamenti erőműből jelentkezett be csütörtök este. Magyar Péter közölte, várhatóan vasárnaptól újraindulhat az erőmű meghibásodás miatt leállt blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Növelik a hazai erőművek áramtermelését, fokozzák az importot, önkéntes fogyasztás csökkentésre kérik az országban működő nagyvállalatokat, és önkorlátozást kérnek az emberektől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a Mavir központjából közzétett videójában azt hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű várhatóan elkerülhetetlen leállítása, a Dunamenti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek, amilyenre még nem volt példa Magyarország történetében. Jogszabályokkal, akár kötelező jelleggel is beavatkozhat a kormány egyes nagy fogyasztók ütemezett ideiglenes lekapcsolásába. Magyar Péter a lakosságot is önkorlátozásra kérte a délután 5 és este 10 óra közötti idősávban. A vízfogyasztás mérséklésére kérte a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László szerint a vízi közműtársaságok egyre nehezebben tudják kiszolgálni a megnövekedett fogyasztást, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökken a kitermelhető víz mennyisége. Kiemelte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos vízellátás fenntartásáért, és szükség esetén szigorúbb lépések bevezetésétől sem zárkózik el.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Szintén karbantartás miatt a hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 autóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, de helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Lekapcsolják Budapest épületeinek díszkivilágítását, ha leáll a paksi atomerőmű, mert ezzel jelentős mennyiségű energia takarítható meg, érte Karácsony Gergely főpolgármester. A lépés a fővárosi közvilágítást nem érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Arra utasította a budapesti közműveket, hogy készüljön fel arra, a paksi atomerőmű leállítása esetén a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300 díszkivilágítással rendelkező épületen. Fontos, ez a közvilágítást nem érinti. A díszvilágítás elhagyásával, amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti, jelentős mennyiségű energia takarítható meg. Ezért a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kéri a főpolgármester. Évvégéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000 előtt kiállított, de augusztus 1-ében lejáró személyi igazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta. A módosítás szerint a könyvformátumú igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehetne igazolni a személyazonosságot a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások esetén. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye, az elemzők ennél erőteljesebb bővülést vártak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó hazai termék volumene az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok alapján 1,7, a kiigazított adatok alapján 1,6%-kal bővült. Negyedéves összevetésben is növekedett a GDP, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévét. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a bajor miniszterelnökkel tárgyalt Budapesten, majd hangsúlyozta, a kormány további bajor befektetőket vár Magyarországra. A tárgyalásokon szó esett többek között a mesterséges intelligenciáról, a kutatásfejlesztésről, a gyógyszeriparról és a védelmi iparról. Döntött az oktatás irányítás átalakításáról a kormány, miután lezárult a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének vizsgálata. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jelentése szerint a köznevelési rendszerben túlzott központosítás alakult ki, amely lassította a tankerületek működését és növelte az adminisztratív terheket. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, az intézmény a jövőben kutatás és oktatás támogató háttérintézményként működik tovább, és pályázaton választják ki valamennyi tankerületi vezetőt. Kezdődik a káosz Ferihegyen augusztus 3-án. Megváltozik az eddigi szabály, 1 kilométerre a 2-es termináltól rakják ki az utasokat a taxik, az új repülőtéri szabályozás megszünteti a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét. A döntés miatt nagy a felháborodás a taxisok körében. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy minden utas ki- és beszállása alkalmával parkolási díjra kötelezettek lennének a taxik. A jelenlegi szabályok alapján a Budapest Airport honlapja szerint a 2-es terminálon a Premium Drop-off területén, az engedéllyel rendelkező járművek megállására fenntartott területen, a Terminál parkolóban és a City Break parkolóban 5 percig, a buszterminálban 10 percig díjmentes a parkolás a jegy érvényesítése nélkül, naponta maximum egy alkalommal, bármely felsorolt parkolóba történő behajtás esetén. Ezt az 5 perces szabályt törlik most el.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Krízisterv készül az áramellátás és a vízszolgáltatás biztosítására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység. Terv készül arra, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztókat köteleznék áram, illetve vízfogyasztásuk visszafogására. A kormányfő hangsúlyozta, kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelhetnek az érintettek között. Hozzátette, Magyarországnak van elegendő importkapacitása arra az esetre, ha a Duna alacsony vízszintje miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. Az erőmű 3-as blokkját már leállították, és az 1-es blokkok is csökkentett kapacitással működnek. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT azt kéri a lakosoktól, hogy mellőzzék vagy ütemezzék át a medence töltést vagy az autómosást. Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények, nem lesz szükség vízkorlátozásra, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását. Hozzátette, a szükségkutak üzembe állnak, kihelyezésük megkezdődött. A hőségriadó miatt a szociális intézményeket érintő vörös kód is életbe lépett, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak. Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, írt a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzése szerint ősztől a jelenlegi 27 helyett csak 5%-os forgalmi adó fogja terhelni a tűzifát. Magyar Péter miniszterelnök arról számolt be, hogy a zöldségek, gyümölcsök és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése is a kormány tervei között szerepel.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Tovább fokozódik a hőség. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be. Megkezdődött az idei balatonátúszás. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. A Duna vízszintjének további apadása miatt felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét, jelentette be a Paksi atomerőmű. Valószínűleg kedden vagy szerdán teljesen leállítják az atomerőművet, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. Ma megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény így ismét teljes kapacitással működhet. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. A következő években 4 gigawattnyi szélerőmű és hálózatfejlesztést tervez a kormány uniós forrásból, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, összességében mintegy 4000 megawattnyi, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készülnek. Az energiabiztonság erősítése érdekében bővítik a hálózatot is. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendeltek el dolgozóiknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Több nagyvárosban, így Budapesten pedig lekapcsolják a díszkivilágításokat. Elhalasztották a jövő hétre összehívott rendkívüli parlamenti üléseket. A lakosságot arra kérik, hogy ne a kritikus időszakban 17 és 22 óra között használja a mosógépet és a klímát, illetve ne locsoljon kertet ivóvízzel, és mellőzze az automosást, medencefeltöltést. Több ezer vírusos levelet küldtek szét a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A csütörtökön eljuttatott e-mailek feladójaként valótlanul a SOTE Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az intézmény azt kéri a címzettektől, hogy ne nyissák meg a leveleket, ne kattintsanak a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra, és az üzenetet azonnal töröljék a postafiókjukból. Reggel 7 órakor elrajtolt a 44. balatonátúszás. A versenyre csaknem 11 ezer nevezés érkezett. Az indulók három táv közül választhattak. A hagyományos Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres úszásra és a száposok számára meghirdetett balatonátúszásra, valamint a féltávú úszásra is lehetett jelentkezni. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén lehet elszórtan zivatar. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.
5: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Már az 1 milliárd forinthoz közelít az asszály miatt benyújtott kárigény. A jövő hétre is kétnapos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány, és hamarosan arról is szó lesz, hogy drágul a fővárosi taxizás.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben az élő környezetért felelős miniszter. Már az ország háromnegyedében vált súlyossá a vízhiány. Kajdos László arról számolt be, hogy a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe a vízügyi ágazatban. A döntést azzal indokolta, hogy Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66 esetben az aszályindex meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. Már az 1 milliárd forintot közelíti az aszály miatt benyújtott kárigény az egyik biztosítótársaságnál. A Groupama összegzése alapján a legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékből jelentették eddig. 4 éve, az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején egész évben 7 milliárd forintnyi kárt fizettek ki, a július közepéig benyújtott kárigény akkor nem érte el a 500 milliárd forintot. A jövő hétre is 2 napos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány. Jövő hétfőn és kedden 5 előterjesztés tárgyalását javasolják, köztük az egységes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a köznevelési intézmények visszakapják szakmai autonómiájukat, a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Kizárná az országos politikai döntéshozókat a sportági szakszövetségek irányításából a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a magyar sportirányítási rendszer megújulásához kikerülhetetlen a politikai és a sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetése. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy azt se tölthessen be sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatásokat. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az árváltozások a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő előzetes engedélyével történhetnek meg, ezért a gyógyszertárak nem nyelhetik le az áfa csökkentés összegét. Az intézkedés 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Augusztus 1-től többet kell fizetnie annak, aki taxival utazik Budapesten, ugyanis hatályba lép a taxirendelet legutóbbi, a fővárosi közgyűlés június 26-ai ülésén elfogadott módosítása. Az új tarifák így néznek ki, az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a perctíj pedig 110-ről 130 forintra emelkedik. Mindemellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, ami azt jelenti, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező, illetve onnan induló taxifuvarok alapdíja 2100 forint. Szó volt ugyancsak 800 forintos előrendelési díj bevezetéséről, ám a korábbi híradások ellenére az nem ment át a rostán, mondván nem ellenőrizhető a kiszabása. Az áremelést azzal indokolták, hogy utoljára 2023. márciusában változtak a tarifák, tavaly ősszel a taxisok egésznapos demonstráció keretében 20-25%-os áremelésért lobbiztak, de követeléseik sokáig süket fülekre találtak. Amikor napirendi pontra került a kérdés, 27%-os emelésről nyújtottak be javaslatot, ám az 1400 forintos alap és az 560 forintos kilométer és a 140 forintos perc díjat leszavazták, viszont a mérsékeltebb drágulásról szóló javaslatot 19 igen szavazat és 10 tartózkodás mellett elfogadták.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Újabb, a fővárosi önkormányzat számára kedvező bírósági döntés született a szolidaritási hozzájárulás ügyében, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Azt írta, hogy a fővárosi ítélőtábla a július 27-én kiadott végzése szerint az állam a szolidaritási hozzájárulás meghatározásakor nem járhat el önkényesen. A főpolgármester szerint az államnak figyelembe kell vennie, milyen törvényben előírt feladatokat kell ellátnia az adott önkormányzatnak, és hogy ezek teljesítéséhez mennyi forrásra van szüksége. A bejegyzés szerint ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy az állam milyen jogi konstrukcióban csomagolta újra a hozzájárulás becslésének módját. Karácsony Gergely ugyanis arra emlékeztetett, hogy az előző kormány a korábbi bírsági döntések után más jogi formába próbálta átültetni ugyanazt az elvonást. A szolidaritási hozzájárulás ügyében több per fut egyszerre, azonban van egy, amiben már született döntés. A Budapest és a Magyar Államkincstár között a 2023-as szolidaritási hozzájárulás miatt indult perben. Az ügyben a kúria is fenntartotta az elsőfokú bírósági ítéletét, amelyben a fővárosi törvényszék megsemmisítette az Államkincstár egyes úgynevezett forgótőke visszapótlásról szóló leveleit, és jogellenesnek minősítette az ezek alapján kibocsátott beszedési megbízásokat. Az ítéletek elsősorban azt vizsgálták, hogy az Államkincstár megfelelő közigazgatási eljárás és indokolt határozat nélkül vonhatta le az összegeket. Megállapították, hogy a hozzájárulás nem adó, és annak beszedésekor a fővárost megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog. Egy ilyen eljárás keretében azt is figyelembe kellene vennie az Államkincstárnak, hogy a kiszabott kötelezettséggel nem veszélyezteti-e a város működő képességét. Önmagában a szolidaritási hozzájárulásról tehát nem mondta ki a bíróság, hogy törvénytelen lenne, mint azt Karácsony Gergely a bejegyzésében állítja, de a beszedésének módjáról igen. A portfólió azt írja, az nem derül ki a főpolgármester posztjából, hogy a mostani végzés pontosan melyik perre vonatkozik, az ezzel kapcsolatos kérdésüket elküldték a fővárosi önkormányzatnak. Sokkoló részleteket osztott meg közösségi oldalán Szolnoki Zsófia Sára, a Lufia énekesnője, akit június elején a Budapest Park színpadán kellett újraéleszteni a koncertjük legelején. A fiatal tehetség az Elefánt zenekar előzenekaraként lépett pódiumra, ám a fellépés tragikus fordulatot vett, amikor hirtelen összeesett. Az énekesnő úgy fogalmazott, az egyik szívbillentyűje nem zárt be, és ezzel túlstimulálódott. A gyorsan kiérkező mentők szakszerű segítségének köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát, majd azonnal kórházba szállították. A vizsgálatok kiderítették, hogy egy eddig nem ismert örökölt szívbetegség állt a háttérben, amelyet az egyetemi tanulmányok miatti felfokozott stressz is katalizálhatott.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás fő támogatója a Szerencsejáték ZRT.

0: reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Hamarosan leállítják a paksi atomerőművet. Már lehet pályázni a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A Duna további apadása miatt felére csökkentették a paksi atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét, jelentette be a Nukleáris Energetikai Vállalat. Közben a miniszterelnök közölte, hogy kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. Százhalombattán azonban ma már újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a paksi leállás miatt, közölte a testület illetékes szóvivője. Hozzátette, hogy szorosan figyelemmel kísérik az elektromos áramellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon, jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be több nagyváros és nagyfogyasztó is. Győrben és Szegeden lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, Székesfehérváron a stadion és az aréna klímaberendezéseit is. A Magyar Közút a hidak díszkivilágítását kapcsolja le a hétvégére, a Budapest Airport pedig csökkenti a légkondicionálók teljesítményét. A közút és a reptér üzemeltetője hangsúlyozta, hogy a takarékossági intézkedések nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságot. Új vezetőket neveztek ki 3 országos közgyűjtemény élére. Gerencsér Judit az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékeli Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsai Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett. Már lehet pályázni a Nemzeti Filmintézet elnök vezérigazgatói posztjára. Olyan embert keresnek, akinek legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalata van a filmipar területén, és nemzetközi kapcsolatai is vannak. Jelentkezni szeptember 14-éig lehet. Nosztalgiajáratok várják az érdeklődőket augusztus minden hétvégén a fővárosban, közölte a BKK. Szombatonként a pesti Dunaparton, vasárnaponként pedig a budai rakparton közlekednek a különféle patinás villamosok. Zugló és Zugliget között ikonikus Ikarusz autóbuszokra szállhatnak fel az utasok vasárnaponként. A muzeális járművek több más vonalon is felbukkannak, és lesz közöttük egyebek között 70 éves troli, 115 éves villamos vagy kabrió busz is. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén lehetnek zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy ősszel elindulnak az egyeztetések az állami és a magánegészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért. Rekord alacsony a Dunavízállása Budapestnél, és beszámolok arról is, hogy ismertette a Népliget fejlesztési terveit a főpolgármester.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A hivatal a közvagyon visszaszerzési feladatok mellett nyomozási, vádképviseleti és vagyonvédelmi jogköröket is kap. A szervezet akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat, vádat emelhet, valamint folyamatban lévő ügyeket is átvehetne saját hatáskörbe. A törvénytervezetet jogvédő szervezetek és ellenzéki politikusok amiatt bírálták, hogy nem biztosít bírói jogorvoslatot a hivatal egyes döntéseivel szemben. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal, hangsúlyozta a miniszterelnök, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. A Fidesz frakció vezetője szerint viszont új politikai erőszakszervezet alakul. Megszüntette a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés, a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótát és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Ősszel elindulhatnak az egyeztetések az állami és a magán egészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért, közölte az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában Hegedűs Zsolt miniszter. Az egészségügyi tárca vezetője a kiemelt célok között az évi 500 milliárd forintos többletforrás értékalapú elköltését ígérte. Szólt arról is, hogy folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kidolgozása. Már csaknem 50 milliárd forinttal tartoznak a kórházak a beszállítóknak a legfrissebb államkincstári adatok szerint. A legnagyobb tartozást az egyetemi klinikák halmozták fel. Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi tendencia mellett évvégére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet az adósságállomány, ezért évközi adósságrendezést sürgetnek.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el jövő keddi az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentik a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István arra is figyelmeztetett, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energiafogyasztást, miközben a Duna víz szintje tovább csökkenhet. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arról is beszélt, hogy a következő napokban a Vác alatti területeken megdőlnek a negatív rekordok. Az előrejelzések a következő időszakban sem jósolnak számottevő csapatékot a vízgyűjtőkre. A Tiszán a Kisköre alatti szakaszon, illetve a Velencei tavon is folyamatosan csökken a vízállás. Augusztusra megszűnhet az egységes vízfelület a Velencei tavon, a vízszint 20 cm környékére csökkenhet. A környezetért felelős tárca a Telex érdeklődésére arról tájékoztatott, az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző mértékű úgynevezett víztestek alakulhatnak majd ki a Velencei tó helyén. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe kerülhet a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Bús Balázs volt harmadik kerületi polgármester is gyanúsított az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az NKA botrány miatt letartóztatásban lévő politikus nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. A politikus a Tisza rendszer politikai fogjának nevezte magát és kijelentette, hogy polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követett el. Vizsgálat folyik a Ferencvárosi Torna Klubnak korábban megítélt összesen 25 milliárd forintos állami támogatás ügyében, közölte a belügyminisztérium. A támogatást egy Fradi Város nevű sportkomplexum megépítésére ítélték oda 2016-2017-ben, azonban a beruházás végül nem valósult meg.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszközhitel programban 100, az élelmiszeripari forgóeszközhitel programban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. 2030-ig 200-230 milliárd forintból korszerűsíthetik a Hatvan és Füzesabony közötti vasúti szakaszt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a fejlesztés eredményeként a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek, ami csökkentheti a menetidőt és javíthatja a menetrend pontosságát. Ismertette a Népliget fejlesztési terveit a főpolgármester, aki üdvözölte a planetárium felújításának tervét is. Karácsony Gergely kiemelte, a planetárium és a Népliget megújítása egymással összefüggő városfejlesztési feladat. A főváros tervei között szerepel a zöld felületek megújítása, a park megközelíthetőségének javítása és a rekreációs lehetőségek bővítése. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, hangsúlyozta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán a támogatáspolitikát érintve úgy vélte, az előző évek magyarországi támogatásait meg fogják vizsgálni, és visszaélések esetén jogi intézkedéseket tesznek. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint az Exim Bank ügyleteinek feljelentése után egyenként alaposan vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonsági javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzemtulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról számolt be, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek. Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 1-i adása a legfrissebb hírek után már is indul. Nemzetközi filmes siker, jubileumi zenei fesztivál, múzeumi újdonságok és régészeti kalandok. Ezekkel a témákkal várja hallgatóit a Papagéno és a Klasszik Rádió közös műsora augusztus 1-én. A műsorban elsőként Hollerung Gábor a 35. Zempléni Fesztivál gazdag programkínálatát mutatja be, míg dr. Rácz Tibor Ákos a Ferenci Múzeumi Centrum induló régészeti asszisztens képzésébe és az ásatások izgalmas világába avatja be a hallgatókat. De természetesen a heti hír összefoglaló első része is jelentkezik. Búcsúzik a Szegedi Nemzeti Színháztól Dobszai Péter karmester, illetve a Róma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál kapja a színházi kritikusok külön díját. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik. Deák Dániellel a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál frissen megszerzett BAFTA kvalifikáló státuszáról beszélgetünk, míg László Zsófia a Szép Művészeti Múzeum új éves bérleteiről és a múzeum kiemelkedő gyűjteményéről számol be. És a heti hír összefoglaló második része is jelentkezik. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új ideiglenes döntőbizottságait, illetve Cserhalmi György és Alföldi Róbert szereplésével készül új pszichotriller. Ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Országszerte áram- és víztakarékossági intézkedéseket vezetnek be. Kijevet és környékét bombázták éjjel az oroszok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Tovább csökkent a Duna víz szintje, emiatt újabb leállást rendeltek el a Paksi atomerőműben. A nukleáris létesítmény jelenleg már csak 480 megawatt áramot termel, a megszokott 2000 helyett, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hamarosan tájékoztatást ad a védelmi munkacsoport tegnap esti ülésén hozott döntésekről. Közben Százhalombattán ma már újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Több nagyvárosban, így például Budapesten lekapcsolják a díszkivilágításokat. Takarékosságra törekednek az éttermek, szálláshelyek, üzletek is. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a kritikus időszakban 17 és 22 óra között senki ne használja a mosógépet, a klímát, illetve ne locsoljon kertet ivóvízzel és mellőzze az autómosást, a medencék feltöltését. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Még hosszú ideig eltartanak a munkálatok Érd és Százhalombatta határában, ahol kedden csaptak fel a lángok egy komposztáló üzemben. A területen tarló, körbálák és 30 ezer köbméternyi biohulladék gyulladt ki. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tüzet már körülhatárolták és a szemét felét átmozgatták. A helyszínen jelenleg munkagépekkel bontják meg az izzó kupacokat, amelyeket a tűzoltók folyamatosan hűtenek. Ismét orosz rakétatámadások érték észak a Kijevet és környékét, legalább 9-en meghaltak, 23-an megsérültek, köztük több gyerek. A becsapódó lövedékek lakóépületeket, üzleteket és autókat is megrongáltak.

0: sokan a romok alatt rekedtek. Moszkvai közlés szerint hadiüzemeket és katonai logisztikai központokat támadtak az ukrán főváros környékén. Tűz ütött ki a moszkvai Vaszilij Blazsennyi székesegyházban. Az orosz főváros egyik legismertebb épületének első emeletén csaptak fel a lángok, több bútor is megégett. A tüzet rövid idő alatt eloltották. Áldozatokról nem tudni. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 1-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. Nemzetközi filmes siker, jubileumi zenei fesztivál, múzeumi újdonságok és régészeti kalandok. Ezekkel a témákkal várja hallgatóit a Papagéno és a Klasszik Rádió közös műsora augusztus 1-én. A műsorban elsőként Hollerung Gábor, a 35. Zempléni Fesztivál gazdája program kínálatát mutatja be, míg dr. Rácz Tibor Ákos a Ferenci Múzeumi Centrum induló régészeti asszisztens képzésébe és az ásatások izgalmas világába avatja be a hallgatókat. De természetesen a heti hír összefoglaló első része is jelentkezik. Búcsúzik a Szegedi Nemzeti Színháztól Dobszai Péter karmester, illetve a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál kapja a színházi kritikusok külön díját. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik. Deák Dániellel a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál frissen megszerzett BAFTA kvalifikáló státuszáról beszélgetünk, míg László Zsófia a Szépművészeti Múzeum új éves bérleteiről és a múzeum kiemelkedő gyűjteményéről számol be. És a heti hír összefoglaló második része is jelentkezik. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új ideiglenes döntőbizottságait, illetve Cserhalmi György és Alföldi Róbert szereplésével készül új pszichotriller. Néhány percen belül Hollerung Gábor lesz a vendégem, Liszt Ferenc díjas karmester, érdemes művész, a BDZ ügyvezető zeneigazgatója és a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője. Augusztus 14-e és 23-a között immár 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál. 10 napon át Tokajhegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Hollerung Gábor, Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes művészt, a Budafoki Doknán Jernő Szimfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatóját és az Empléni Fesztivál vezetőjét, művészeti vezetőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Nagyon köszönöm, hogy beszélünk egymással, és köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Újra eljött az ideje annak, hogy beszélgessünk most már a 35. Zempléni Fesztiválról, amely most augusztus 14-e és 23-a között várja a közönséget. 10 napon át Tokajhegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. Sok mindenről beszélgettünk már ezzel a fesztivállal kapcsolatosan, de ahogy én visszagondoltam erre a fesztiválra, valahogy nekem mindig az jutott eszembe, hogy valahogy ragaszkodik a műfaji nyitottsághoz. Van benne valami különlegesség, de mi ez a különlegesség? Meg tudja még ezt fogalmazni? Hogy mi ez?
2: Egyre inkább meg tudom fogalmazni, mert gyakorlatilag ez egyfajta szabadság mechanizmus bennünk, amely nem csak bennem van, hanem gyakorlatilag a zenekar muzsikusaival egymást oltottuk be nyitottság irányába, és én igyekeztem a zenekar tagjainak nagyon sok szabadságot adni abból a szempontból, hogy kisebb együttesekkel, vagy bármilyen más produkciókban részt vesznek, amelynek van egyfajta mássága, mondjuk egy tradicionális szimfonikus zenekar repertoáriához képest. És azért ez most már több mint egy 10-15 éves folyamat, ugye, ami kezdődött a filmzenével, de mindig is szívesen találkoztunk jazzmuzsikusokkal, ugye ne felejtsük el, hogy 2011-ben Stinget kísértük a turnéján, és óriási sikerrel, ugye, és akkor is, amikor eljöttek Magyarországra, és megkérdezték, hogy melyik az együttes, amelyik ezt tudja kísérni, akkor a többség az felénk üzent, és hát ebből látszik, hogy gyakorlatilag azért ez a hajlam és ez a nyitottság mindig megvolt bennünk. És ebből a szempontból nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt 15 év, 20 év, és tudomásul kell vennünk azt, hogy részben bizonyos korosztályok igénye egészen más, mint ami volt még 20 évvel ezelőtt, és ha azt szeretnénk, hogy velük kommunikációban legyünk, akkor ezért tenni kell valamit, és hát nagyon-nagyon sok minden megváltozott ebből a szempontból a közönség gondolkodását illetően, úgyhogy lényegében az egész fesztivál mindig is egyfajta szabadságot igyekezett megmutatni, és bátran tettünk olyasmit, amelyre mindig voltak emberek, akik azt mondták, hogy na hát ilyet azért nem szabad csinálni, de most úgy látjuk, hogy minden szabad csinálni. Természetesen én azt gondolom, hogy megvan bennünk az a szakmai tudás és az az intelligencia, amely pontosan tudja, hogy mik a határok, de határok biztosan már sokkal szélesebbek, mint 15 évvel ezelőtt voltak.
1: Ugye a Budafoki Doknányi Zenekar a rezidens együttes és szimfonikus koncertek mellett kamarazenei formációkban, jazz és crossover produkciókban is jelen van, és én azt gondolom, hogy ez a muzsikusoknak azért mindig egy nagyszerű feltöltődés, bár hatalmas munka. Egyébként az, hogy ennyire sokféle szerepben mutatkoznak meg, és én azt gondolom, hogy azért ez van is, hogy ilyen közös párbeszéd, vagy jelentkeznek a művészek, hogy mondjuk ők valamit megmutatnának, vagy kipróbálnák magukat, ugye?
2: Hát most már eléggé bejár ez a mechanizmus, mert lényegében közel 10 kamara együttes van, és egyébként ezeknek az együtteseknek pontosan ez a filozófiája, sosem egyfajta stílusban, hanem mindig többfajta zenét játszanak. Van, amikor például mondjuk az egyik koncertünkön, mindjárt a nyitónap után sátorrejű helyben egy Mozart produkció lesz, amelyben a kamara együttes játszik, a Szűcsapor kamara együttese, ugye áthangszerelődött a kíséret. Ez egyébként a rengeteg énekesnek, akik fiatal énekesek, akik ebben közreműködnek, ez egyfelől előnyös, másrészt ezek az átiratokban ott van mindig egy kis pici ravasság, egy kicsit kikacsintás, hiszen Mozartnál, hogy is mondjam, csak virtuózabb és szabadabb ember kevés volt a zenetörténetben, úgyhogy ilyenkor mindig úgy érezzük, hogy ezt helyesen tesszük, de a többi programban is, akár melyik kamara együttes programjáról beszélünk, ott klasszikus zene is lesz, és lesz crossover, és lesznek csalafintaságok is adott esetben, amik meglepőek, de nagyon élvezetesek a közönség számára. És egyébként ez a logika, azért jól látjuk, hogy mindazok, akik jelentkeznek és ajánlanak valamit a Zempléni Fesztiválra, ők ezt pontosan tudják, hogy ennek a fesztiválon meg kell felelni ennek a kettőségnek, ezeknek az értéknek és a popularitásnak együtt kell tudni működni, és ez egy közös hatást kell tegyen. Mind a két elemnek hatásának kell lenni a közönségre.
1: A 35. Zempléni Fesztivál augusztus 14-e és 23-a között lesz tehát idén, de a zemplénifesztivál.hu oldalon mindent meg tudnak nézni, és hát ugye a nyitó hangversenyen Dvorzsák új világ szimfóniája és Gershwin zongora versenye hangzik el, de lesz itt például még Infusion Trio koncert, vagy a Steve Jazz Trio, tehát tényleg a határ az nagyon jól ki van tágítva, és bárki megtalálja számára a legmegfelelőbb. De mit ajánlana, hogy hogyan kezdje el, aki még nem rutinos Zempléni Fesztivál látogató?
2: Lapozza végig azért a műsorfüzetünket, ugye most azért már kim van egyfajta leporello, amelyik összefoglalja a műsorokat, de hát lesz egy részletes műsorfüzet, amely nem csak a művekről szól, hanem is szívügyünk, hanem magáról a térségről, a helyiségről, azoknak esetleg történelmi vagy bármilyen nevezetességeiről, érdekességeiről, de összességében érdemes egy napot végignézni, és ott döntést hozni, hogy mit akarunk megnézni, mert lényegében minden nap egy nagyon széles választ van, és ugye az is nagyon fontos elmondani, hogy a par excel a zenei produkciók mellett azért vannak egyértelmű beszélt nyelv logikájából, már pedig ugye azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a régió, akár a Széphalom, a Magyar Nyelv Múzeumára utalok, ugye azért ez egy fontos ápoló régió, amelyik a magyar nyelvnek a kultúráját fontosnak tartja, így azért természetesen van lesz színdarab is, például a Feleségek és Szeretők, ugye lesz már Mácsai Pál műhely látogatása, vagy mondjad Atikám József Attila est, és ezek mind nem egyszerűen csak valamik, hanem tele van különlegességekkel, váratlanságokkal, illetve egyfajta beavatásmechanizmust kaphatunk ezektől az emberektől, például ugyanúgy, mint Bősze Ádám, ha amikor eljön hozzánk, és idén is eljön, mindig mi magunk zenészek is meglepődünk azon, amikről ő beszél, és amivel információt ad. De figyelünk arra, hogy fiataloknak is legyen produkciójuk, lesz a Fitosz Dezsőjéknek egy Kamaszodók produkciója, ami kimondottan gyerekeknek szól, lesz egy Perpi Jazz, ami szintén gyermekeknek szól, lesz Lelefkázi Liszferenc Kamarazenekar, egy bábos programot csinál a gyerekeknek, és azért ugye az sem marad el, hogy én egy művet elemzem, ami ezúttal Beethoven 5. szimfóniája lesz, ami nem látszólag nem gyerekeknek készül, de valójában mindenkinek, hiszen a legismertebb művek egyike, korosztálytól függetlenül mindenki hallotta ezt, és hát hihetetlen érdekes és furcsa dolgok történnek ebbe a darabba is, és ilyen ismeretterjesztés, azt gondolom, hogy ez nem iskolai jellegű, hanem kimondottan szórakoztató jellegű. De természetesen hódolunk a Rákóczi évfordulóba, amely Borsiba lesz egy koncert, ugye a Rákóczi szülőházában, a határon túl, vagy Bodrogkeresztúron is lesz, és tehát a ünnep már mint 20-a előtt pedig egy Magna Cum Lauda koncert lesz, illetve a BDZ film zenekoncert. Ezek is az egész műfaji sok színűséget mutatják, és csak úgy felsorolás nélkül mondom, hogy 7 kiállítás nyílik ezen a fesztiválra, ami szintén rekordnak számít az elmúlt időszakban, úgyhogy ebből is látszik, hogy mennyire fontos érték a művészek számára az, hogy jelen legyenek egy ilyen fesztiválon, mint a Zempléni Fesztivál.
1: Zemplénifesztivál.hu, nézzenek meg minden fontos információt, hiszen 10 napon keresztül elmerülhetnek az élményekben, 40 helyszínen, 25 településen, több mint 500 fellépő művész közreműködésével. És ami nekem még eszembe jutott, ugye, hogy az idei programban is a helyszínek szinte egyenrangú szereplők, tehát teljesen mindegy, hogy egy templom, egy kastély, egy borászat, vagy egy kiállítótér, az jutott még eszembe, hogy vajon a repertoár alkalmazkodik a tér akusztikájához és az atmoszférájához, vagy inkább a helyszín alkalmazkodik a művészeti elképzeléshez.
2: Nem, természetesen mi a repertoárt úgy választjuk ki, hogy az alkalmazkodjon a helyszínhez, annak akár hangulatához, akár tradíciójához, akár bármihez, de ez mindenképpen értelemszerűen a művészet szolgálja ebben az esetben is a kultúra értékeit, és szolgálja azt, hogy az emberek adott esetben ráismerjenek valamire, ami adott egy adott helyszínen, vagy egy adott hangulatkán egyértelműen fontosabb annál, mint hogy mi milyen teret képzelünk el valamihez. A meglévő meglévő tereket és a meglévő lehetőségeket kell használni, és ezt is tesszük.
1: Tényleg arra kérek mindenkit, hogy nézze meg a programokat, mert mi csak fel tudjuk hívni a figyelmet rá. Mi az, amiből soha nem engedne, hogyha a Zempléni Fesztiválról van szó, és mi az, amiben mondjuk ma már sokkal bátrabban kísérletezne, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt?
2: Nagyon más volt. Nehéz az embert önmagával szembesíteni, mert adott esetben azért azt sajnos ki kell mondjam, hogy a magyar komoly zenei élet rendkívül konzervatív, és hát bizonyos szempontból irracionális módon igyekszik dolgokat megőrizni, amelyről tudjuk, hogy nem valójában nem az eredeti tradíció, hanem a 19.-20. század mechanizmusainak tradíciója. Attól kezdve, hogy egy ciklikus darabban nem szabad beletapsolni, ami egy nyilvánvaló félreértés, mert pontosan tudjuk, hogy a 18.-19. században ez maga természetes volt, hogy beletapsoltak az emberek adott esetben tételek között, sőt, még máshol is. Gyakorlatilag az a fajta tetszés mechanizmus, ami ma a rockba vagy a populáris zenében van, ez megvolt ott is, csak más mechanizmusok, más hangszerek és más zenei gondolkodásmódban. Értelemszerűen az ember, ahogy ezt a fesztivált átvette az LFKZ-tól annak idején, ugye egy nagyon nehéz örökség volt, mert ők egyértelműen a nemzetközi csúcs színvonalat igyekeztek megszólítani. Mi 2-3 év küzdelem után rájöttünk, hogy nem ezt kell tenni, ki kell szolgáljuk a régiót, és ki kell szolgáljunk sok embert abból a szempontból, hogy egy kikapcsolódás, egy valóban nyári élmény legyen ez a dolog, amelyben annyit fogyasztanak ebből vagy abból, amit éppen akarnak, és közben jól érzik magukat egy borkostolón, vagy a tájszépségén, vagy bármilyen kulturális érték megtekintésekor. És eközben ugye azért az én zenekarom még mindig fiatal emberekből áll, bár már közel állnak a jó pára, 50 felé tartanak, de gondolkodásmódjukba és emberi mi voltukba hihetetlen erősen őrzik a fiatalságot, és ők rengeteget segítenek nekem abban, hogy véletlenül sem legyek túl konzervatív, már pedig én az vagyok egyébként. És ebből így jön létre az a mechanizmus, hogy évről évre szabadabbnak érezzük magunkat, évről évre többet merünk megtenni, hogy mit nem engedek meg, az egy értelmű, azt, ami nem érték, amiben nem élem meg az értéket. Ebből a szempontból azért a konzervativizmusom előtt van azért egy nagyon, nagyon erős olyan kép, hogy mindaz, ami egy bármilyen szempontból érték tud lenni, és mondjuk ezt akár mondom komoly zenész kollégáimnak is, az, hogy például a könnyű zene, a populáris zene, a rock zene, bizonyos stílusok olyan hihetetlen népszerűek lettek, az egy egyértelmű válasz arra, hogy bizonyos korosztály ebben tudja megkapni azt az élményét, amit mondjuk mi Beethovenben vagy akárkiben, vagy Bachban, de ettől ez semmiképpen nem lehet alantasabb, mert ha egy korosztálynak, vagy akármilyen emberek közösségének egy ilyen kultúrát jelent értéket, azt a kultúrát értéknek kell tekintenünk, és abban meg kell találjuk azt, hogy hogyan lehet ezt úgy tálalni, amely mindenki számára ezt az értéket felmutatja, és ebben nem jár rossz úton, ezt egészen biztosan tudom. Van, akinek nem ez a véleménye erről, de én hiszek ebben, és azt gondolom, hogy így végig gondolva a Zempléni Fesztivál sokszínűsége az biztosított lesz, akkor is, amikor már nem én fogom csinálni.
1: Igen, viszont ugye a fesztivál az kijelenthető, hogy a térség egyik meghatározó kulturális eseménye, és hogy ez menjen és működjön, és így is maradjon, ahhoz pedig mindig támogatók kellenek, amelyek sosem egyszerűek, bár én azt gondolom, hogy itt azért vannak olyan elkötelezett támogatók, akik nem engedik el a kezét ennek a fesztiválnak.
2: Hát eleve akkor, amikor ugye Túrjányi Miklós ugye kiszállt a dologból, és hirtelen az úgy tűnt, hogy vége a világnak, akkor azért engem Sándor József, a régió egyik legendás személyisége, egykori kollégista, és ugye ez egy közismert patriotizmus azért mindenki számára, aki ebből a alma materből ment ki a világba, és ő fölhívott engem rögtön, és megkérdezte, hogy lényegében a beszélgetésünknek, hogy miben tud segíteni. És ő akkor egy óriási összeget adott nekünk, és azóta is minden évben, ezért ő a lényegében a legfontosabb támogatónk, értelemszerűen az állam is. Most már évek óta tervezhető mértékben támogatta a fesztivált, amelynek persze az értéke sajnos az infláció miatt jelentősen csökkent, de ne panasz kapaszkodjunk, meg tudjuk csinálni idén a fesztivált, és egy picit sem lesz kevésbé színvonalas, mint korábban. Reményeim szerint még jobb lesz, és az újdonság amúgy is mindig egy plusz élményt fog jelenteni. Én biztatok mindenkit, hogy aki még nem döntötte el, hogy mit csinál ebben a 10 napban, bátran látogasson el az Zempléni Fesztiválra, biztosan jól fogja érezni magát.
1: Ezt én is biztosíthatom, és mi is egyébként tavaly úgy alakítottuk az utazásunkat, hogy beleférjen a Queen Symphonic Show, aztán utána ugye az milyen nagy népszerűségnek örvendett, és azóta ugye az volt a Margit szigeti szabadtéri színpadon is, nem is olyan régen, úgyhogy alakítsák így az utazásukat, látogassanak el, és nézzék meg a zemplénifesztivál.hu oldalt, és válogassanak a programok közül. Én pedig nagyon-nagyon sok sikert kívánok, telt házat, és még nagyon sok erőt a szervezéshez, és az ott léthez, hogy minden flottul menjen majd.
2: Nagyon szépen köszönöm, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: Az elmúlt percekben Hollerung Gábort hallhatták, Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes művészt, a Budafoki Doknányi Ernő Szimfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatóját és a Zempléni Fesztivál művészeti vezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részében. Ismét rengeteg minden történt. Sikerrel szerepeltek Kínában a Debreceni Egyetem kórusai. A Debreceni Egyetem vegyeskara és a Bárdos Leánykar meghívott fellépőként Pekingben a Kínai Nemzetközi Kórusfesztiválon vendégeskedett, ahol impozáns és modern kiváló akusztikájú helyszíneken hatalmas sikerű koncerteket adtak. A két kórus nagy sikerrel szerepelt. A National Center for the Performing Arts 2000 fős hangversenytermében, valamint a Neves Tsinghua Egyetem koncerttermében is. A turné a pekingi sikerek után nem ért véget, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának kórusai Szecsuán tartomány központjában, Chengtungban folytatták az ázsiai koncertsorozatot. És búcsúzik a Szegedi Nemzeti Színháztól Dobszai Péter. Kitüntetésekkel, zajos sikerek, szép emlékeivel és erős barátságokkal gazdagodva búcsúzik Szegedtől Dobszai Péter. A Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatójának távozását az évadzáró társulati ülésen jelentették be. A Junior Prima és Artisius díjas karmester orgonaművész elmondta, szerződése az évad végén lejárt, Barnák László főigazgató pedig nem hosszabbította meg azt. A következő évadtól a zeneigazgatói feladatokat Mátyási Szabolcs zeneszerző veszi át, aki korábban prózai színészként két időszakban volt a Szegedi Színház társulatának a tagja. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglaló, Törőcsik Mari életét bemutató szabadtéri fotókiállítás nyílt Újbudán. A Senkié és Mindenkié című tárlat az Ördögkatlan Fesztivál és Újbuda együttműködésében valósult meg. Ötletgazdája Bérces László, Jászai Mari díjas rendező, az Ördögkatlan egyik alapítója. A kiállításon különleges családi felvételek és a színésznő pályájának ikonikus pillanatai egyaránt helyet kaptak. A tárlat felidézi emlékezetes filmszerepeit is, többek között a Körhintát Sós Imrével, az 1959-es Kölyköt, valamint Mak Károly Szerelem című alkotását Darvas Lilivel. A magánéletéből szintén több meghatározó pillanat jelenik meg, közös fotók láthatók második férjével Bodrogi Gyulával, későbbi társával Már Gyulával és gyermekükkel Már Terészel. És a Salzburgi ünnepi játékokon állították ki Georg Baseritz utolsó szobrát. A szobor tisztelgés a Baseritz által nagyra becsült Igor Stravinsky zeneszerző előtt, emellett szorosan kapcsolódik a Katona története című produkció nagy kritikai sikert aratott díszletéhez, amelyet tavaly mutattak be a Salzburgi ünnepi játékokon a Marionett Színházban. A több mint 3 méter magas bronz szobrot nem sokkal Baseritz halála előtt öntötték ki, és ez az alkotó egyetlen olyan szobra, amely teljes egészében fehér patinát kapott. Különleges helyet foglal el a művész szobrászati életművében, amely első szobrának az 1980-as velencei Biennáli német pavilonjában történt bemutatásával vette kezdetét. A heti hír összefoglaló első része ezzel a végéhez ért, de a folytatásban egy izgalmas témával várom önöket. Dr. Rácz Tibor Ákos lesz a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum régésze és múzeológusa. Régészeti asszisztens felnőtt képzést indít ugyanis a Ferenci Múzeumi Centrum 2026. októberében, ahol a képzésen a testközelből ismerhetik meg a résztvevők ezt a különleges világot. Ehhez kapcsolódóan pedig augusztus 6-án Szentendrén az egykori római birodalom erődítményének a romjainál egy ásatás titkaiba is betekinthetnek az érdeklődők. Erről fogunk beszélgetni a folytatásban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Rácz Tibor Ákost, a Ferenci Múzeumi Centrum régészét múzeológusát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok!
1: Régészeti asszisztens felnőtt képzést indít a Ferenci Múzeumi Centrum, és ehhez kapcsolódóan pedig egy régészeti nyílt nap is lesz Szentendrén, az egykori római táborban. Ki ne álmodott volna arról már szerintem, hogy több ezer éves tárgyakat emel ki a földből, rég elfeledett épületek maradványai tárhatja fel, hogy olyan leleteket tarthat a kezében, amelyeket évszázadok óta senki sem érintett. A Ferenci Múzeumi Centrum 2026. októberében induló régészeti asszisztens képzésén testközelből ismerhetik meg a résztvevők ezt a különleges világot, és ehhez ugye augusztus 6-án kapcsolódik az első nyílt nap. Sokan gyerekkori álomként tekintenek a régészetre, de szerintem azért, aki már egy picit gondolkodik ezen, az tudja, hogy azért a képzelet az nem ugyanaz, mint az a kalandos kép, mint a valóság, amit a filmekből vagy a regényekből ismerünk. Ez így van, vagy azért van benne misztikum?
2: Köszönöm a felvezetést, és nagyon jó volt a megközelítés, ugyanis a régészetben ténylegesen van kaland és izgalom, és azt szeretnénk, hogy ez a régészeti asszisztens képzés is egy kis ízelítőt nyújtson erről. Tehát a régészet az folyamatos megismerés, folyamatos kérdésfelvetés, és nem csak a fizikai értelemben vett kalandot jelent, tehát hogy elmegyünk egy bizonyos helyszínre, akár erdőbe, akár a szántókra, és ott komoly fizikai munkával tárjuk fel a múltnak az emlékeit, hanem ez egy szellemi kaland is, tehát alapvetően mindig fölteszünk szakmai kérdéseket, amelyeket próbálunk megfejteni. És a legtöbb régész számára ez a szellemi kaland az, ami a legtöbb izgalmat okozza. Bármilyen szinten, bármilyen tudással és bármilyen korban be lehet kapcsolódni a régészeti kutatásba. És a motivációk általában nagyon összetettek szoktak lenni. Tehát van ez a gyerekkori kíváncsiság, igen, hogy szeretnénk megismerni a múltat, szeretnénk kincseket találni, és ez is benne van. Tehát erre is van lehetőség. Tehát rendszeresen találunk úgynevezett kincsleleteket, presztízs tárgyakat. Másik a történeti folyamatok, a komolyabb összefüggéseknek a megismerést. A régészet olyan perspektívával rendelkezik, ami tud reflektálni a jelen aktuális kérdéseire. Tehát ezek a klímaváltozás, a migrációk, ezek évezredek óta velünk vannak, a nagy járványok. Tehát ezek mind teljesen aktuális dolgok, és a régészet ezeket kutatja, egyrészt a mindennapi életet, másrészt ezeket a egymással összefüggő globális folyamatokat. Uh-huh. És előbb-utóbb elérkezik mindenki oda, hogy fölteszi, úgymond az élet nagy kérdéseit magának. És ez különböző korszakban jön be az ember életébe. Van, akinek 40 éves korában, van, akinek 50 éves korában, de vannak a múzeum holdudvarában olyan emberek is, akik 70 éves korukban kezdtek érdeklődni az iránt, hogy mit is csinálunk mi terepen, mit is csinálunk mi a kutatószobákban, és azóta folyamatos és intenzív munkakapcsolat alakult ki közöttünk. És évek alatt jelentkezett egy olyan igény, így a múzeum holdudvarában tevékenykedő önkéntesek, érdeklődők körében, hogy indítsunk már egy komoly, összeszedett, jól felépített képzést és felnőtt képzést, ami ennél az informális kapcsolatnál precízebb és összetettebb információkat tud nyújtani a régészetnek a világáról. Tehát amit ezzel a felnőtt képzési programmal kínálunk, az az, hogy a régészeti feltárások, terepi felmérések, lelőhelyfelderítések és különböző örökségvédelmi kutatási projektek, múzeumi munkafolyamatok világába vezetjük be a résztvevőket. Nagyon fontos, hogy van egy elméleti tudás, az oktatási programban erre komoly hangsúlyt fektetünk, de sokkal nagyobb a hangsúly a gyakorlati tapasztalaton. Tehát a régészeti munka az nagyon sok esetben tényleg gyakorlati dolog. Meg kell tanulni, megfogni azt az eszközt, azzal elvégezni a munkafolyamatot, és ennek kézzelfogható eredménye van. És ezeket el kell sajátítani. Tehát, hogy nem lehet az, hogy csak úgy valaki becsöppen, és már mindent tud a régészetről. Hosszú-hosszú idő kell, amíg a számtalan apró kis munkafolyamatból összetevődő, nagy egységes egész munkafolyamatot az ember elsajátítja. Tehát gyakorlati készségek fejlesztéséről van szó, és ugye ehhez biztosít keretet a múzeumnak az oktatási programja.
1: Ugye az oktatás, és szerintem ez a képzés is, ahogy ugye említette, is több részből áll. Tehát itt azért azt gondolom, hogy meg kell tanulni, szakszerűen dokumentálni, leletet kezelni, terepi munkát végezni, vagy akár utána mondjuk digitális nyilvántartást is készíteni. Vagy ez már egyébként a szakembereknek a feladata, és akik jelentkeznek erre a képzésre, azoknál azért nem lesz ennyire komolyan véve.
2: Akik jelentkeznek és végigviszik ezt a képzést, azokból szakemberek lesznek. Uh-huh. Tehát nyilván ez nem egyetemi oktatás, viszont pontosan amiket említett, ezeket a belső múzeumi munkafolyamatokat fogják megtanulni. Tehát hogyan kell egy részleti dokumentációt készíteni, mik ennek az elemei, hogyan dokumentálunk terepen, mi a terepi dokumentációs protokoll. Tehát nyilván van egy bontási folyamat, de azáltal, hogy a régész kibont egy jelenséget, azáltal el is pusztítja. Nekünk ezt nagyon precízen dokumentálni kell, fotóval, rajzzal, leírással, és mindenféle műszeres technikai eszközzel. És ezeket a munkafolyamatokat fogjuk végigvinni, és nem csak a terepi adatfelvételt, hanem térinformatikai adatfeldolgozásra is van külön kurzusunk, ami arról szól, hogy hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban a térképeknek az előállítását, hogyan kell georeferálni, hogyan kell adatbázist építeni, hogyan kell egy fotó 3D-ből egy olyan koordináta helyes látványos modellt előállítani, ami azután ugye kutatható vagy publikálható, hogyan kell adatot kezelni, archiválni múzeumi környezetben. Ugye lehetőség nyílik arra is, hogy aki tényleges elmélyült kutatást szeretne folytatni, az megtanulja az alapvető játékszabályait a régészeti kutatásnak, alapvető módszertanát. Tehát a régészeti kutatási módszertan az egyik alapvető kurzus. Itt tanulhatunk a régészeti kutatás történetéről, mi az, hogy régészeti lelőhely, melyek a régészeti feladatellátásnak az elemei, mi az, hogy stratigráfia, kísérleti régészet, közösségi régészet, és vannak olyan kurzusok, amelyek végigmennek a Kárpát-medence régészetén, különböző népek és kultúráknak az alapvető jellemzőin, a régészeti anyagismeret nagyon fontos, tehát alapvetően régész technikust képzünk, tehát ugye a múzeumi rendszerből nagyon hiányzik az a szakember, aki mind a régész kez alá tud dolgozni, a technikai szakember, aki el tud készíteni egy dokumentációt, be tud csomagolni egy leletet, össze tud állítani egy leletlistát, be tud leltározni, nyilvántartásba tud venni tárgyakat, és ugye ezt próbáljuk ezzel a képzéssel pótolni, ezt a hiányzó szakember állományt.
1: Augusztus 24-ig lehet egyébként jelentkezni erre a képzésre, de egyébként a Ferenci Múzeumi Centrumnak a femusz.hu oldalán mindent megtalálnak ezzel kapcsolatosan, és ehhez kapcsolódóan pedig lesz egy augusztus 6-ai esemény is, amely ugye egy picit talán közelebb hozza az érdeklődőknek azt, hogy miről is szól ez az egész képzés, és itt nekem közben eszembe jutott, hogy vajon miért pont ez a helyszín, a római tábor, miért pont a római tábor?
2: Nagyon szerencsések vagyunk, hogy Szentendrén, ahol a múzeum központja is van, egy római kasztrum helyezkedik el, amelyet évtizedek óta kutatunk, és az utóbbi időben, az utóbbi pár évben tervásatás formájában zajlik ennek a egyébként nagyon bonyolult helyszínnek a kutatása. Apró lépésekkel, önkéntesekkel, múzeumi kollégákkal dolgozunk ezen, és ez kiváló helyszín arra, hogy régészeti feltárás alapjait itt bárki el tudja sajátítani. Tehát itt nem az van, hogy egy megrendelő számára megelőző feltárás keretei közt, pénzügyi meg időbeli keretei közt nagyon gyorsan kell eredményt produkálni, hanem nyugodt, elmélyült és szép munkát lehet végezni, és nyaranta szoktunk egy pár hetet dolgozni kollégánkkal, ugye Bózsa Anika az ásatás vezető, és arra gondoltunk, hogy ez pont egy ilyen jó kis beavató esemény lenne, hogy az idei feltárásnak az eredményeit megmutatva beszéljünk arról, hogy milyen is a régészet a gyakorlatban. Tehát egyrészt az oktatókkal, kollégákkal lehet itt ismerkedni, tehát akik eljönnek erre a nyílt napra, másrészt ugye bármit meg lehet kérdezni a képzéssel kapcsolatban, illetve lehetőség nyílik arra is, hogy kicsit közelebbről megismerjük a közösséget, akit a múzeum körül szerveződik, és belelássunk a munkafolyamatokba, amelynek révén mi ugye előállítunk történeti régészeti információkat. A régészet az ilyen hatalmas adatnyerő folyamat, és nagyon odafigyelve kell végezni ezeket a pontás és dokumentációs folyamatokat, mert a végén tényleg ilyen mozaikszerűen kirajzolódik egy információcsomag, és sok ilyen kis ásatásból, információcsomagból ugye meg lehet közelíteni a múltnak az eseményeit. Uh-huh. Tehát a régész ugye abban a szerencsés helyzetben van, hogy konkrétan a szeme előtt, a kezei alatt van a múlt, tehát hogy nem áttételesen szembesülünk ezzel, hanem egy konfliktus helyszínt, egy csatateret, egy pusztulási réteget, egy épület alapjait ténylegesen föltárunk, és ebből tehát nyilván némi fantáziával, illetve a szakmaszabályai szerint elvégzett rekonstrukciókkal meg lehet mondani, hogy adott korszakban, adott kultúrában, adott időszakban milyen események zajlottak le, milyen emberek éltek ezekkel, hogyan viselkedtek, mit gondoltak, mit tettek, hogy öltözködtek. Ez egy fantasztikus élmény, hogyha az ember egy kicsit így belegondol. És a római erőd Szentendrén ez egy rendkívül gazdag helyszín, tehát minden nap kerül elő, minden ásatási nap kerül elő olyan különleges tárgy, tehát érmék, ruhatartozékok, fegyverleletek, amelyek alapvetőek a római kornak a megismeréséhez. Tehát ez egy ideális helyszín, és remélem, hogy sokan eljönnek, és megismerkedhetünk egymással. Még egy dolgot szeretnék itt mondani, hogy a régészeti kutatásról beszéltem sokat, illetve magáról a képzésről, viszont itt a múzeumban nagyon fontosnak tartjuk a közösségeknek az építését. Hát én úgy érzem, hogy a mi munkaközösségünk, a régészeti osztály az egy rendkívül jól felépített és egymás tisztelő, becsülő, szerető kollégákból tevődik össze, és ehhez a csapathoz tudott csatlakozni egy külsős múzeumbarát kör, és rendkívül jó közösséget alkott. Ez a közösség alkalmas arra, hogy nagyon hatékonyan dolgozzon régészeti feltárásokon, és emellett ugye baráti kapcsolatok is születnek. És nagyon örülnénk, hogyha ebbe a elég pozitív közegbe tudnának becsatlakozni a jelentkezők is. Tehát, hogy ez nem egy irodai munka, ez nem egy favágó munka, ez nem egy üzem, itt emberek vannak, tehát magában a közösségben is, és a régészeti kutatás is mindig az emberekről szól, tehát egyéni sorsokról, egyéni lakókörülményekről, tragédiákról nagyon sok esetben, és ténylegesen élményekkel teli minden egyes kutatási nap. Hogyha ezt sikerül átvinni, megértetni a résztvevőkkel, akkor mi úgy érzem, hogy sikeresek voltunk.
1: Augusztus 6-án lesz tehát a nyílt nap Szentendrén az egykori római táborban, és a régészeti asszisztens felnőtt képzésre pedig augusztus 24-ig lehet jelentkezni, és októberben fog indulni ez a képzés. És nekem közben most eszembe jutott, hogy a Ferenci Múzeumi Centrumban jó pár évvel ezelőtt volt is egy olyan kiállítás, ahol, hogyha én jól emlékszem, ahol fémkeresők összeálltak, és a múzeumnak a szakemberei által mentek kutatni, és amit összegyűjtöttek leleteket, abból utána volt egy kiállítás. Én jól emlékszem, hogy volt ilyen?
2: Igen, igen, nagyon jól emlékszem, ez egy pár évvel ezelőtt volt. Ezek a közösségi régészeti projektek keretein belül tevékenykedő önkéntesek segítségével lefolytatott projektek voltak. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy fémkeresőkkel kimegyünk és leleteket szedünk össze a pusztából, hanem egy jól felépített programról, aminek a keretein belül a veszélyeztetett vagy a különösen értékes és fontos lelőhelyeket kutatjuk, adott esetben mentjük meg. Például a Pest megyében körülbelül 10 honfoglaláskori temetőnek a kutatása zajlott le az elmúlt 10 évben, és mindegyik veszélyeztetett volt, tehát szántással vagy rablás kincskeresés révén, és ezzel az önkéntes csapattal folytattunk tényleges ásatásokat, illetve nagyon sok lelőhelyfelderítő akciónk is volt. Ezek kutatási projektek, és ezeket a kutatási projekteket mutatta be ez a kiállítás.
1: Én azért még egy picit kíváncsi vagyok arra, hogy mentálisan, illetve fizikailag, azt gondolom, hogy azért ez egy picit megterhelő tud lenni, hiszen a terepen lenni, ott ugye vannak időjárási viszontagságok, vannak akár szoros határidők is. Ezeket hogy lehet megélni, vagy az, hogy az az izgalom, hogy keresnek, kutatnak, találnak, az úgy mindezt elfedi?
2: Jó kérdés, mert ez tényleg terepi munka, egy jó része a régészetnek, de azt hangsúlyozni kell, hogy egy lelet élete igazából ott kezdődik, amikor föltártuk és bekerül az intézménybe, mert ezt restaurálni kell, nyilvántartásba kell venni, értékelni kell, kiállításba kell rakni. De ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, aminek az elején ott van maga a régészeti kutatás. És ez valóban lehet nagyon extrém. Mi itt az elmúlt 3 hétben Kiskunacházán tártunk föl egy Árpád-kori templomot, és részben a templom körüli temetőjét. Ugye rendkívüli asszály van Magyarországon. Kőkemény volt a föld, hát szinte csákánnyal kellett bontani, és ez rendkívül megerőltető teher volt. Viszont olyan támogatást kaptunk például a helyiektől, az önkormányzattól, ami mindenért kárpótolt. Tehát minden nap süteményt hoztak ki a nénik nekünk, biztosították az étkezést, a lakhatást, az ásatás ideje alatt. Tehát oké, hogy igénybe vesz fizikailag egy ásatás, de halálra eddig még nem dolgoztattunk senkit. Tehát senki nem kapott még szívinfarktust az ásatásainkon, pedig ugye vannak idősek, vannak gyerekek. Igyekszünk arra törekedni, hogy mindenkinek a saját képességeihez és tudásához illeszkedő feladatot osszunk ki. Tehát nagyon-nagyon sok különböző feladatból tevődik össze egy ásatás. Tehát voltak fiatal srácok, akik azt mondták, ők csákányozni akarnak, hát akkor ők csákányoztak. Voltak, akik sírokat bontottak, voltak, akik, ahogy a filmekben megjelenik a régészet, kis ecsettes pakrival bontogatták a falmaradványokat, került elő egy római sírkő töredék, azt is gyönyörű szépen meg lehetett pucolni. Volt, aki fotózott, volt, aki a méréseket csinálta. Tehát mindent el lehet viselni, és hogy mondjam, alapvetően tehát nem sivatagban ásunk, télen nem ásunk, tehát legalábbis próbáljuk elkerülni. Előfordul egy pár éve pont Szentendrén, ugye az új spárnak az építési helyén egy nagy avartemető helyezkedik el, és ott ugye kénytelenek voltunk téli munkavégzést folytatni, de ott is lehet sátrat biztosítani, hőlégbefúvót, tehát olyan körülményeket kialakítani, amelyek valamennyire komfortossá teszik az életet. Az a helyzet, hogy ezekért az információkért meg kell dolgozni, ezek nem pattannak elő csak úgy a földből, és eléggé elkötelezettnek kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt éveken keresztül következetesen csinálja. Viszont teljesen bele lehet szerelmesedni ebbe a szakmába, hiszen pont a nehézségek, ezek a kihívások azok, amik összekovácsolnak egy közösséget. Tehát amikor együtt kell megoldani valamit, a régészet az mindig csapatmunka, nincsen, hogy én egyedileg elmegyek és megoldok valamit, és az az én eredményem. Tehát ez mindig közös munka, közös eredmény. Ezek nem sokkal jobban tudnak működni egy ilyen közösségek, mint egy, nem tudom, egy irodai munkára összeszerveződő, vagy aztán ilyen anyagi megfontolások miatt szerveződő cég. Uh-huh. Mert itt ezen túlmutató dolgok vannak. Tehát itt van egy alapvető kíváncsiság, ami tudom, az emberiségnek a létét, a múltját próbálja valamilyen módon tisztázni. Egy ilyen terepi munkavégzésnek a nehézsége, hát Istenem, ez egy sokadlagos dolog ahhoz képest, hogy milyen élmény megtalálni mondjuk egy különleges leletet.
1: A Ferenci Múzeumi Centrum tehát 2026. októberében indítja a régészeti asszisztens képzését, ahol testközelből ismerhetik meg a résztvevők ezt a különleges világot, amelyről mi is beszélgettünk most az elmúlt percekben, és augusztus 6-án Szentendrén pedig az egykori római birodalom erődítményének a romjainál egy ásatás titkaiba is betekintést nyerhetnek. A femus.hu oldalon minden információt megtalálnak, én pedig kívánom, hogy nagyon sok értékes jelentkező legyen ezen a képzésen, és az augusztus 6-ai ásatáson is. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm én is, minden jót kívánok.
1: Az elmúlt percekben dr. Rácz Tibor Ákost hallhatták, a Ferenci Múzeumi Centrum régészét és múzeológusát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorát hallgatják itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hamarosan friss hírek, információk.

összefoglaló második része is jelentkezik. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új ideiglenes döntőbizottságait, illetve Cserhalmi György és Alföldi Róbert szereplésével készül új pszichotriller. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Országszerte áram- és víztakarékossági intézkedéseket vezetnek be. Kijevet és környékét bombázták éjjel az oroszok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Tovább csökkent a Duna vízszintje, emiatt újabb leállást rendeltek el a Paksi atomerőműben. A nukleáris létesítmény jelenleg már csak 480 megawatt áramot termel,

0: megszokott 2000 helyet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hamarosan tájékoztatást ad a védelmi munkacsoport tegnap esti ülésén hozott döntésekről. Közben Százhalombattán ma már újraindulhat a kiesett blokk, így a dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Több nagyvárosban, így például Budapesten lekapcsolják a díszkivilágításokat. Takarékosságra törekednek az éttermek, szálláshelyek, üzletek is. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a kritikus időszakban 17 és 22 óra között senki ne használja a mosógépet, a klímát, illetve ne locsoljon kertet ivóvízzel és mellőzze az autómosást, a medencék feltöltését. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben, a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Még hosszú ideig eltartanak a munkálatok Érd és Százhalombatta határában, ahol kedden csaptak fel a lángok egy komposztáló üzemben. A területen tarló, körbálák és 30 ezer köbméternyi biohulladék gyulladt ki. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tüzet már körülhatárolták és a szemét felét átmozgatták. A helyszínen jelenleg munkagépekkel bontják meg az izzó kupacokat, amelyeket a tűzoltók folyamatosan hűtenek. Ismét orosz rakétatámadások érték éjszaka Kijevet és környékét, legalább 9-en meghaltak, 23-an megsérültek, köztük több gyerek. A becsapódó lövedékek lakóépületeket, üzleteket és autókat is megrongáltak, sokan a romok alatt rekedtek. Moszkvai közlés szerint hadi üzemeket és katonai logisztikai központokat támadtak az ukrán főváros környékén. Tűz ütött ki a moszkvai Vaszilij Blazsennyi székesegyházban. Az orosz főváros egyik legismertebb épületének első emeletén csaptak fel a lángok, több bútor is megégett. A tüzet rövid idő alatt eloltották. Áldozatokról nem tudni. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 1-i adása a Papagéno szerkesztőségének a nevében is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szeri Minóra vagyok. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik. Deák Dániellel a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál frissen megszerzett BAFTA kvalifikáló státuszáról beszélgetünk, míg László Zsófia a Szépművészeti Múzeum új éves bérleteiről és a múzeum kiemelkedő gyűjteményéről számol be. És a heti hír összefoglaló második része is jelentkezik. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új ideiglenes döntőbizottságait, illetve Cserhalmi György és Alföldi Róbert szereplésével készül új pszichotriller. Néhány percen belül Deák Dániel lesz a vendégem, a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál igazgatója, hiszen újabb rangos nemzetközi elismerést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál, a Brit Film és Televíziós Akadémia BAFTA bejelentette, hogy a fesztivál felkerült a BAFTA kvalifikáló fesztiválok listájára. Erről beszélgetünk a folytatásban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Deák Dánielt, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is.
1: A Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál Magyarország legjelentősebb rövidfilmes fesztiválja, amelyet 2013-ban alapítottak Budapesten. A rendezvény elsődleges célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a magyar és a nemzetközi rövidfilmes alkotóknak, valamint találkozási pontot teremtsen a filmes szakma és a közönség számára. Az elmúlt években a fesztivál nemzetközi elismertsége is jelentősen nőtt. 2024-ben első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státusz szerzett, majd 2026-ban, ami adja a beszélgetésünk apropóját is, BAFTA kvalifikáló fesztivállá vált, amivel bekerült a világ legrangosabb rövidfilmes filmfesztiváljai közé. A hosszú bevezető után először is nagyon szeretnék ehhez gratulálni.
2: Nagyon szépen köszönöm a saját magam és a csapat nevében is. Az fontos ilyenkor mindig hozzátennem, hogy egy ilyen filmfesztivál szervezése az nem egy egyszemélyes munka, hanem évek óta egy stabil és nagyon lelkes csapattal együtt készítjük ezt, úgyhogy ez az elismerés, ez az ő elismerésük is elsősorban.
1: Akkor nekik is mindenképpen gratulálok. Mit jelent ez a gyakorlatban egy magyar rövidfilmes alkotó számára? Mennyivel nyitja meg könnyebben az utat a nemzetközi filmes karrier felé?
2: Szerintem ezt az elismerést úgy lehet a legjobban megérteni, hogyha összepárosítjuk az Oscar kvalifikációs elismerésünkhöz vagy státuszunkhoz képes nézzük. Ahogy említetted a bevezetőben is, ezt 2024-ben értük el, és ez egy hatalmas lépés volt annak érdekében, hogy magyar rövidfilmeknek minél nagyobb nemzetközi láthatóságot tudjunk adni. Tehát ez azt jelentette, hogy magyar nyerteseink, a legjobb magyar élőszereplős film és a legjobb magyar animációs film az versenybe szállhat az Oscar díjért, és tulajdonképpen ennek egy következő lépése az, hogy a BAFTA, tehát a Brit Televíziós és Filmes Akadémia is felfigyelt ránk. A BAFTA az az Oscar után és az Európai Filmdíj mellett a második, harmadik legjelentősebb filmes díj a világon, hogyha a fesztiváldíjakat, tehát a különálló fesztiváldíjakat nem számoljuk, ezért óriási jelentősége van annak, hogyha egy fesztivál erre tud delegálni filmeket. Itt ugye elsősorban a brit filmekről van szó, tehát itt azok a filmek tudják megszerezni ezt a jogot, amelyek brit vagy brit vonatkozású filmek és szerepelnek a fesztiválunkon, ami éppen ezért elsősorban közvetett módon segíti inkább a magyar filmeseket. Tehát egyrészt vannak olyanok, amelyek ugye elég sok magyar dolgozik a brit filmszakmában, vagy csinál akár brit-magyar koprodukciós filmet, tehát ők ebből mindenképpen tudnak profitálni. Másrészt pedig azt jelentheti, hogy sokkal nagyobb érdeklődés lehet az iránt, hogy Magyarországra jöjjenek egyrészt bemutatni ezeket a filmeket, másrészt pedig brit szakemberek, producerek, forgalmazók, akár a brit televízióknak a képviselői Magyarországra látogassanak, és ez azt eredményezheti, hogy például megkönnyítik a magyar filmek útjait a brit forgalmazási rendszerbe való bekerülésre. Tehát sokkal nagyobb láthatóságot tudnak kapni így a magyar rövidfilmek, és a magyar szakemberek iránt is nagyobb lehet a kereslet a brit filmiparban, ami Európa legjelentősebb filmipara. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy mekkora és milyen filmek készülnek el, így a produkciók volumenjei szempontjából, akkor a brit film az, ami a legjelentősebb számokat produkálja.
1: Igen, hiszen én is erre gondoltam, hogy valószínűleg ez ugye akár új együttműködéseket vagy kóprodukciókat is létrehozhat, de ha ez így lesz, akkor úgy is beszámolunk róla a hallgatóknak, vagy beszélgetünk újra, amikor ez megtörtént. Ugye ez a BAFTA minősítés azt is jelzi szerintem, hogy a nemzetközi szakma kiemelkedőnek tartja a Friss Hús és a programot, illetve a filmfesztivált. Szerinted mitől lesz ma egy rövid film nemzetközi szinten is figyelemre méltó?
2: Ugye óriási a verseny, egyrészt a rövid filmfesztiválok között is, tehát ha csak arra gondolunk, hogy több ezer filmfesztivál van, olyan filmfesztivál, amelyik rövid filmekkel foglalkozik, vagy rövid filmekkel is foglalkozik, és 31 néhány van, amelyik megkapja a BAFTA minősítést, tehát látjuk, hogy ez egy nagyon komoly szűrőt jelent, és ugyanez igaz a másik oldalon a film, az elkészült filmek számát illetően is, tehát ott nem is fogok tudni ilyen pontos számot mondani, vagy ennyire pontos számot se tudok mondani, de mindenképpen több ezer olyan rövidfilm, inkább tízezres nagyságrendben készülnek olyan rövidfilmek, amik aztán a nemzetközi fesztivál piacon versenyeznek, tehát nagyon nehéz kitűnni. Nagyon összetett szakmai munkára van ahhoz szükség, hogy egy rövidfilm kiemelkedjen ebből a több tízezres nagyságrendből, és hogy pontosan ennek mi a receptje, az nyilván nehezen fogalmazható meg. Egyrészt kell hozzá eredetiség, tehát kreatív ötlet, kell hozzá egy olyan csapat, amelyik meg tudja ezt a filmet valósítani, tehát ezek az alkotások sosem egy rendező magánszámaként jönnek létre, hanem általában olyan helyzetek eredményeképp, amikor össze tud állni egy író, rendező, producer, operatőr, tehát akkor, hogy össze tudnak fogni ezek az emberek, és azt a célt, amit kreatív szempontból, vagy akár gazdasági szempontból kitűztek maguk elé, azt meg tudják valósítani. És hát persze a szerencsének is van szerepe, tehát hogyha ekkora a verseny, és ilyen nehéz kitűnni, akkor ott azért mindig szükség van arra is, hogy jó időben, jó pillanatban lássák a szakemberek, a fesztiválválogatók, a forgalmazók a filmeket, és hogyha ez megtörténik, akkor sokkal nagyobb eséllyel tudnak bekerülni a fesztiválok körforgásába. Tehát ez egy elég összetett folyamat, sok minden nehezen tanulható belőle, de azért nagyon sok minden megtanulható belőle, és nagyon sok mindenben lehet ebben tudatosabban működni. Nekünk ez az egyik feladatunk friss húsnál, hogy erre a tudatosságra megtanítsuk, vagy felhívjuk a figyelmet a magyar filmesek esetében is, és azt kell mondjam, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azért azt mutatják, hogy ennek van eredménye, tehát sokkal ügyesebben prezentálják a magyar filmesek a filmterveiket, sokkal jobban használják a nemzetközi kapcsolataikat, építik és használják. Tehát ez egy olyan dolog, amivel lehet fejlődni, és úgy látjuk szerencsére, hogy erre kaphatóak a magyar filmesek.
1: A magyar film ugye az elmúlt években számos nemzetközi sikert ért el, ugyanakkor sok alkotó beszél finanszírozási, gyártási nehézségekről. Te hogyan látod jelenleg a magyar rövidfilmes széna helyzetét?
2: Nagyon érdekes a magyar rövidfilmes szénának a helyzete, mert gyakorlatilag amióta csináljuk a friss húst, ugye az elején említetted, hogy 2013-ban szerveztük meg az első fesztivált, gyakorlatilag azóta mindig arról volt szó, hogy nincsen finanszírozás a magyar rövidfilm mögött, borzasztóan kevéssé segíti a pályázati rendszer azt, hogy fiatal tehetségek be tudjanak szállni a filmkészítésbe, és meg tudják valósítani a terveiket. Ez szerintem valóban így van, és nagyon érdekes, hogy ennek ellenére mégis minden évben elkészül, hát mondjuk 150-200 professzionális módon elkészített rövidfilm, és ebből olyan 30-40 az, amelyik olyan színvonalú is, hogy bármelyiket lehet nemzetközi fesztiválokra is küldeni, tehát minden esély ellenére, vagy minden körülmény ellenére a filmes tehetségek valahogy utat törnek maguknak. Ez egyfelől nagyon jó szerintem, és nagyon-nagyon szép bizonyíték annak, hogy mennyi lelkesedés és kreatív erő van a szakmában, másfelől meg hát mi lenne akkor, hogyha még segítenénk is őket. Tehát akkor vajon mire lehetnének képesek? És hát most talán azzal, hogy elindult a filmreform folyamata, a filmes világban is nagyon komoly átrendeződések, és hát talán nem túlzás azt mondani, hogy rendszerváltás kezdődött el. Szerintem nagyon jó lehetőségek nyílhatnak. Mi a magunk részéről megpróbáljuk a fiatal tehetségek érdekeit ebben is képviselni. Abban a folyamatban, ahol azért mégiscsak a nagyjátékfilmek és a komolyabb, mármint anyagi értelemben komolyabb, nagyobb produkciók érdekei könnyen dominálni tudnak, nagyon fontos, hogy legyen valakik, akik fölhívják azokra a figyelmet, akik az utánpótlást képviselik, és akik a jövő filmét fogják megcsinálni, mi ezen vagyunk a magunk részéről.
1: Most, hogy már Oscar és BAFTA kvalifikáló is a friss hús, ez milyen felelősséget jelent számotokra? Felelősséget jelent, vagy azért úgy megálltatok egy pillanatra?
2: Ami ilyen típusú dilemmánk, vagy talán szemléletváltásunk volt, az Oscar jelölésnél jelentkezett, és ott léptünk akkorát előre, hogy most már ez az újabb minősítés vagy elismerés az nem okoz ilyen szempontból nagyon új dilemmákat, vagy erre nem kell ilyen értelemben reagálnunk. Persze egy csomó dologra másképp fogunk figyelni, meg a brit kapcsolatainkat ezáltal jobban fogjuk például ápolni, vagy jobban ápolhatjuk őket, de szóval, hogy az is fontos szerintem közben, hogy az ilyen típusú külső körülmények, még hogyha ezek ilyen nagyon egyrészt hizelgőek, másrészt nagyon fontosak is a szakmai elismertség szempontjából, azt ne változtassák meg, hogy valójában miért csináljuk a fesztivált. Tehát nekünk elsősorban az fontos, hogy ahogy az elején is mondtam, a magyar rövidfilmeknek minél nagyobb láthatóságot tapasztalatot adjunk, minél inkább segítsük a tehetségeket abban, hogy egyrészt meg is tudják csinálni a filmjeiket, másrészt, hogy aztán ezt minél nagyobb, meg értőbb közönség számára el is tudják juttatni. Tehát ez az egyik fele, a másik pedig az, hogy minél jobb rövidfilmeket hozzunk Magyarországra, és ezzel a magyar nézőket boldogítsuk, meg az ő ízlésüket formáljuk. Tehát ez a két dolog az, ami nekünk borzasztóan fontos, meg az, hogy harmadikként, hogy egy olyan közösséget építsünk, legyen ez minél nagyobb, akikkel együtt nagyon jó filmet nézni, mert azt gondoljuk, hogy filmet nézni moziban, közösen, ez a világ egyik legjobb dolga, és hogy bármi is történik, és bármilyen elismertség, vagy körülmények között, vagy költségvetéssel csinálhatjuk ezt, ezek a célok, ezek mindig előtérben maradjanak, és ezek vezéreljenek minket, tehát hogy valójában azt gondolom, hogy nem szabad, hogy ezek nagyon megváltoztassanak, nyilván ezekkel a lehetőségekkel élni kell, amik ezekből adódnak, de hogy nem szabad, hogy ezek vezessenek, és még ez ugyanúgy igaz szerintem a filmesekre is, hogy a filmkészítőkre is, hogy elsősorban az a fontos, hogy a saját ötleteiket, meg a saját kreatív álmaikat megvalósítsák, és nem a külső körülmények által kell ezeket befolyásolni hagyni.
1: A frisshúsbudapest.com weboldalon már olvasható, és most szó szerint idézem, hogy szinte hihetetlen belegondolni, de jövőre már 15. alkalommal rendezzük meg a friss húst, és erre már ugye lehet jelentkezni. Itt mit terveztek?
2: Nagyon, tényleg nagyon hihetetlen, hogy ez már a 15. friss hús lett, és meglepően kevés magyar filmfesztivál jut el 15 kiadásig, vagy 15 éven keresztül. Nagyon nehéz fenntartani egy ilyen, hát talán mondhatom azt, hogy intézményt a magyar filmes közegben, szóval szeretnénk méltó módon ezt megünnepelni. Ennek a részleteiről még nagyon konkrét dolgokat nem tudok mondani, de az biztos, hogy újdonságokkal fogunk jelentkezni, tehát minden évben egyébként így törekszünk erre, hogy valami újat is mutassunk a megszokott mellett. Most új helyszíneken gondolkodunk, egy-két új formátum vagy műfaj bemutatásán is gondolkodunk, nagyon sok külföldi vendéget szeretnénk elhozni, nyilván ez az elsősorban pénzkérdés, hogy a költségvetésünk az hogyan fog összeállni, de hogyha minden jól megy, akkor minden eddiginél több külföldi vendégünk lehet, és még az sem kizárt, hogy egy kicsit hosszabb is tud lenni a fesztivál, ugye eddig egyhetes volt, de már látjuk azt, hogy kezdjük időben és térben is kinőni a kereteinket, tehát hogy több helyszín, hosszabb idő, valószínűleg ez lesz a fejlődésnek az egyik útja, úgyhogy ezekre mindenképp lehet számítani, de hát amint erről lesznek konkrétumok, azok akkor rögtön be fogunk számolni, és igaz az is, amit mondtál, hogy már lehet jelentkezni a fesztiválra, tehát akinek már van filmje az Asztalfiókban, vagy elkészült, az mindenképpen küldje be, mert nagyon várjuk őket, és nagyon nagy örömmel nézzük már a potenciális évi programot.
1: Tehát akkor még fogunk beszélgetni mindenképpen, én azt gondolom, hiszen fontos dolgok vannak akár a rövid film fesztivál házatáján is, és jövő év az is nagyon-nagyon izgalmas lesz. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és további nagyon-nagyon jó munkát kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Az elmúlt percekben Deák Dánielt hallhatták, a Frisshús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy érkezzen a heti hír összefoglaló második része. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új ideiglenes döntőbizottságait. Pataki Ágnes Balázs Béla díjas producert, dr. Tóth Csaba producert, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnökét és Zabezsinszky Éva dramaturg, forgatókönyvíró casting direktort nevezte ki a Nemzeti Filmintézet igazgatósága a pályázatokat elbíráló átmeneti testületekbe. A bizottságok póttagja Zurbó Dorottya, filmrendező, egyetemi oktató. A filmszakmai és televíziós döntőbizottságok tagsága megegyezik, és mindkét testület elnöke dr. Tóth Csaba. Az új döntőbizottságok elsődleges célja, hogy feldolgozzák és elbírálják az elmúlt hónapokban felhalmozódott pályázatokat, és a legszükségesebb sürgős döntések szintjén biztosítsák az átmenetet a folyamatban lévő projektek számára. És Cserhalmi György és Alföldi Róbert szereplésével készül új pszichotriller. A Pokol élővilága címmel rendez pszichotrillert Hartung Attila, a FOMO megosztod és uralkodsz rendezője. A forgatókönyvírója Veres Attila, aki a nagy sikert aratott Itt érzem magam otthon című filmet is jegyzi. A nagyszabású szereplőgárda ellenére a Pokol élővilága teljesen független produkcióként valósul meg. A film cselekményében Henrik, azaz Nagy Márk vendégként érkezik a Szent Iványi család kastélyába egy ünnepi vacsorára, de valódi szándékai csak a barátnője, a család legfiatalabb lánya, akit Mészői Anna játszik, ő sejti. Az építőipari oligarha család több generáció óta a legfelsőbb politikai és gazdasági körök meghatározó szereplője, és könnyen lehet, hogy ebben a különös játszmában már több lépéssel Henrik előtt járnak. A hazai színjátszás kiemelkedő alak alakjainak közreműködésével készülő film november végén érkezik majd a mozikba. És a folytatásban is maradunk a filmek világánál. A Bledi Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában szerepel a Mami Blue. Az NFI Inkubátor programja támogatásával készült Mami Blue főszereplői Fűr Anikó és Vilmányi Bennett, de láthatjuk a filmben Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát is. A személyes ikletettségű műben egy látását fokozatosan elvesztő nő és épp apává váló fia kapcsolatát követhetjük végig. A Mami Blue hazai bemutatója előtt már beutazta a világot, szerepelt a Karlovy Vári Filmfesztiválon, a világpremierje pedig áprilisban a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahonnan 3 díjjal tért haza. A Mami Blue nemzetközi fesztivál körútjának újabb állomása a 8. Kino Bled, ahol a versenyprogramban vetítik. A film hazánkban a 22. Cinefest versenyprogramjában debütál, és majd ősszel kerül országosan a mozikba. És rendkívüli bizánci aranyleletet találtak a horvátországi Mljet szigeténél. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel kidíszített öv garnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai szigetek közelében. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. Korát a Héraklesz dinasztia 4 uralkodójának a roncsnál megtalált aranypénzei alapján határozták meg. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi-tengeri víz alatti lelőhelyen. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, szintén a filmek világából érkezik a hír, ugyanis mozivászonra kerül a Queen ikonikus budapesti koncertjéről készült film. Először a budapesti klasszikus film maraton nyitó filmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, Queen 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, valamint önfeledt gokártozása Hungaroringen. A heti hír összefoglaló ezzel a hírrel most a végéhez ért, de a folytatásban még egy beszélgetés érkezik. László Zsó Fia művészettörténész lesz a vendégem, a Szépművészeti Múzeum kommunikációs osztályának a munkatársa. A Szépművészeti Múzeum ugyanis júniustól többféle éves bérletet kínál, hogy a látogatók még kedvezőbb feltételekkel fedezhessék fel az ország leggazdagabb képzőművészeti gyűjteményét. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm László Zsófiát, a Szépművészeti Múzeum kommunikációs osztályának a munkatársát. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm, hogy beszélgetünk, szervusz.
1: A Szépművészeti Múzeum júniustól többféle éves bérletet kínál, hogy a látogatók még kedvező feltételekkel fedezhessék fel az ország leggazdagabb képzőművészeti gyűjteményét. Az új konstrukciók nem csak a gyakori látogatást teszik lehetővé, hanem a közös kulturális élményeket is, a családi múzeum látogatásokat is. Azt hiszem, ezzel kell kezdenünk. Vajon mi inspirálta a Szépművészeti Múzeumot arra, hogy új éves bérletkonstrukciókat vezessen be, és milyen igényekre szeretnétek ezzel reagálni?
2: A Szépmű állandó bérlet, tehát a sima állandó bérletünk, az immár egy másfél-két éve létező nagyon sikeres, ami ugye arról szól, hogy az állandó kiállításainkba egy éven keresztül, 365 napon keresztül bármennyi alkalom vissza lehet térni. Ez ugye egy egyéni bérletkonstrukció volt, tehát ez nagyjából két látogatás áráért tette lehetővé azt, hogy egy éven keresztül akárhányszor visszajön a bérlettulajdonos, nem csak az állandó kiállításokban egyébként, hanem a grafikai gyűjtemény időről időre megújuló időszaki tárlataiba is érvényes ez a bérlet. Igazából azt vettük észre, hogy az emberek azért a múzeumozás élményét szeretik megosztani, vagy társaságban jönnek gyakran, úgyhogy két olyan bérletkonstrukciót vezettünk be most júniustól, ami kifejezetten erre az igényre válaszol. Ugye az egyik az arról szól, hogy a bérlettulajdonos magával hozhat egy embert még, ez a te meg én, Szépmű állandó bérlet. És ennek az a különlegessége, hogy ennek a másik embernek ennek nem kell minden alkalommal ugyanannak lenni, tehát akár alkalomról alkalomra lehet valaki más, lehet ez az embernek nyilván a barátja, barátnője, édesanyja, kollégája, aki csak akar, vagy aki éppen szívesen csatlakozik hozzá. A másik Szépmű állandó bérlet plusz gyerekek, az pedig azok számára készült, akik szívesen hozzának magukkal múzeum látogatásra gyerekeket is. Itt nyilván elsősorban családokról van szó, tehát ennek két fajtája van. Az egyik fajtája az, amikor egy felnőtt és a hozzátartozó gyerekek jöhetnek el, a másik pedig a két felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek számára készült. Itt igazából a gyerekek azok 18 év alattiak lehetnek, és legfeljebb 6-an jöhetnek el a felnőttekkel.
1: A te meg én és a plusz gyerekek bérletek ugye kifejezetten a közös élményekre építenek, de mennyire fontos ma a múzeumok számára a közösségépítés, és teszem fel úgy ezt a kérdést, hogy azért sejtjük rá a választ rögtön, de majd hosszabban úgy is elmondod, illetve a generációk közötti kapcsolat erősítése.
2: Hát ez a kapcsolat kiemelt fontos stratégiai célok számunkra, tehát nyilván ezeknek a bérleteknek a létrehozását többek között ezek a szempontok is inspirálták. Itt egyébként a plusz gyerekek bérletnél kifejezetten gondolunk arra, mert látjuk, hogy ez egy általános gyakorlat, hogy például a gyerekeket nem feltétlenül a szülők tudják múzeumba hozni, hanem a nagyszülők. Úgyhogy ennek van kedvezményes változata is, tehát 62 év feletti nagyszülők számára ez gyakorlatilag féláron elérhető ez a bérlet. És akkor így valóban egy ilyen generáció közötti izgalmas közös élmény lehet a múzeum látogatás. És hát a közösségépítés része pedig az, hogy ugye nagyon sokféle közösség kapcsolódik most is a múzeumhoz, tehát nagyon-nagyon nagy számú önkénteseink, akik egy nagyon jó, szoros közösséget alkotnak, de alapvetően a bérleteseinkre is úgy gondolunk, mint egy olyan törzs közönségre, akik egyre nagyobb számban és egyre gyakrabban látogatják a múzeumot. Az ő igényeikre különösen figyelünk, őket időről időre megkérdezzük arról, hogy például mi segíteni őket abban, hogy még rendszeresebben, vagy még többször tudjanak eljönni hozzánk, és hát természetesen programokat is tervezünk, olyan jellegűeket, ahol ez a közösségi élmény ez még inkább megélhető, vagy akár ez a generációk közötti kapcsolódás, illetve a együtt múzeumozás élménye. Itt egyébként a nyári aktualitásként kiemelném a Szépműhely című sorozatunkat. A nyár folyamán szerdán és pénteken, minden szerdán és pénteken délelőtt elérhető ingyenes program, ami igazából alkotásról szól, közös alkotásról, valamiféle olyan kis kreatív tevékenységről, ami nyilván kapcsolódik a múzeum pillanatnyi kiállításaihoz és ott látható dolgokhoz, de hogy egy kicsit egy ilyen alkotás keretében lehet elmélyíteni az élményeket, és ez minden szerdán délelőtt és péntek délelőtt elérhető folyamán a ház.
1: Minden részletes információt a szépművészeti.hu oldalon egyébként megtalálnak, tehát itt mindennek pontosan utána tudnak nézni. Tehát akkor az új bérletek egyik üzenete, hogy a múzeum ne egyszeri úti cél legyen, hanem visszatérő találkozási pont, és ugye a múzeum gyűjteményében a világ legismertebb mestereinek az alkotásai is megtalálhatóak. De milyen élményt kínálhat ez a rendszeres látogatóknak, úgyhogy ugye újra és újra ugyanazokkal a művekkel találkoznak, illetve mit tud nyújtani annak, aki egy évben többször visszatér?
2: Az, hogy minden egyes alkalommal ugyanazokkal a művekkel találkoznak, ezt azért egy picit árnyalnám, illetve pontosítanám. Ugye a múzeumnak az állandó kiállításai azok 12 000 négyzetméteren helyezkednek el, és több mint 3500 műtárgy található ezekben a kiállításokban, ugye az ókortól napjainkig. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy alkalomra meg lehet próbálni természetesen, hogy valaki ezt végigjárja és megpróbálja befogadni, de ez nem egy alkalomra való. Úgyhogy mi szeretnénk ezzel a bérlettel azt is biztosítani, hogy ez ne legyen egy ilyen rohammenetben lezavart múzeumi élmény, hanem lehessen ez szépen, akár egyenként, gyűjteményenként, hogy egy alkalommal az egyiptomi gyűjteményt egy másikkal, a régi képtárnak valamely részét nézzük meg. Ezt egyébként azért is hangsúlyoznám, mert a gyerekeknek is szóló bérletünk, ott a gyerekek egy ilyen múzeumi útlevelet kapnak tulajdonképpen az első látogatás alkalmával, amibe minden egyes meglátogatott állandó gyűjtemény után egy-egy ilyen a gyűjteményhez kapcsolódó pecsétet kaphatnak, tehát tulajdonképpen pecsétet gyűjtenek, és hát amikor minden állandó kiállításunkat megnézték, akkor van tele ez az útlevél. Tehát, hogy szeretnénk azt, hogy ez egy kicsit ilyen elmélyültebb, valóban a tárgyakat befogadva, nézelődve, megpihenve, kicsit játszva, kicsit akár bármiféle egyéb ilyen aktivitásban részvéve, mint ez a szép műhely, hogy ez egy ilyen igazi élmény lehessen. És egyébként van egy csomó olyan plusz szolgáltatásunk is, amikkel lehet színesíteni ezeket az alkalmakat. Tehát például a családok és a gyerekek számára van egy úgynevezett utazóbőrönd nevezetű, hát tulajdonképpen ez egy ilyen családi társasjáték, ami egy valódi fa bőröndben van, amit a gyerekek megkapnak. Ezek különböző tematikában vezetik végig a gyerekeket a kiállításokban, tehát van egyiptomi tematikájú, van állatos tematikájú, van a királyok és királynőkről szóló, vagy a legújabb, aminek az a neve, hogy emberrakás a múzeumban. Ezek olyan játékok, amik igazából akár már megnézett vagy ismert műtárgyakat is más megvilágításba helyezik, és egy ilyen játékos módon másféle befogadást tesznek lehetővé. A felnőttek számára is vannak ilyen látogatást segítő különféle szolgáltatásaink. Egyrészt ugye van minden hónap második péntekén egy úgynevezett múzeummerülés című programunk, aminek az a lényege, hogy ezeken a péntekeken mi 8 óráig vagyunk nyitva, ami ugye azt jelenti, hogy akár egy munka után is be lehet hozzánk ugrani egy másfél órára, és ezeken az alkalmakon tárlatvezetések is vannak, hagyományos és úgynevezett slow vezetések is. Ezek a slow vezetések ezek kifejezetten arról szólnak, hogy itt csak egy-egy műtárgyal ismerkednek egy 45 perces időtartam alatt, és valódi elmélyült megfigyelés az, ami ennek a programnak a célja. Időről időre van alkotóműhely is ezeken az alkalmakon, annak az a címe, hogy műterem, és egyébként pedig nagyon sok olyan anyagunk van, ami az egyéni múzeumlátogatást segíti, tematikus útvonal, tippek, úgynevezett slow guide-ok, amik olyan hanganyagok, amiket egyedül is meghallgathat a látogató, és ugyanazt az elmélyült szemlélődést segíti, mint a vezetés. Illetve vannak ilyen úgynevezett slow art füzeteink is, ezek ilyen versfüzetek vagy esszék, amelyeket olyan írók, költők írtak az elmúlt másfél évben, akik egy ilyen rezidencia program keretében egy fél éven keresztül az egyik kolléganővel egy merülés műhely nevezetű workshopot tartanak. Ez egy 3x2 órás alkalom, szintén ezeken a péntekeken. Ezeknek a költőknek, íróknak, illetve a Cser Judit kolléganőmnek a vezetésével. Itt már volt ennek a rezidencia programnak részese Ferenc Monika, Fenyves Jósolya és Halász Rita is, és ők mindig ezután a három alkalom után írnak egy versfüzetet vagy eszét a múzeum élményeikről, és ezek szintén elérhetőek ezeken a pénteki alkalmakon, tehát ezeket önállóan is használhatják a látogatók, végigjárhatják vele a tereket, leülhetnek, megpihenhetnek, elolvasgathatnak belőle akár csak néhány sort vagy az egészet. Ez megint egy olyasmi, ami egészen más élményét tudja tenni a múzeumnak látogatás, még akkor is, hogyha egyébként már ismerős műtárgyak között van az ember.
1: Szerintem egyébként mindig érdemes a Szépművészeti Múzeumba elmenni, már csak az új kiállításokért, és akkor a régiekért is, vagy amik ugye az állandó kiállítások, és ebben valóban igazad van, mert sokkal jobb egyébként részekként megismerni a múzeumot, és úgy felfedezni, és nem rengeteg információt és rengeteg érzést befogadni magunkba, úgyhogy csak szépen lassan érdemes végigjárni az egész múzeumot. Minden információt a szépművészeti.hu oldalon megtalálnak a Szépművészeti Múzeum weboldalán, és én kívánom, hogy nagyon sikeres legyen ez a kezdeményezés, és hogy minél több bérlet találjon gazdára, és minél többen látogassanak el a Szépművészeti Múzeumba.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget!
1: Az elmúlt percekben László Zsófiát hallhatták, művészettörténészt, a Szépművészeti Múzeum kommunikációs osztályának a munkatársát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. augusztus 1-i adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. Én a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhattam.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség. Már a hétvégén leállíthatják a paksi erőmű működését. A közlekedésben és teherszállításban is energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A tervezetnél korábban akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. A Magyar Villamos Energiaipari Átvételi Rendszerirányító életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt. Először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, kötelező fogyasztáscsökkenést rendelhetnek el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátozzák. A klímaberendezés meghibásodása miatt nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív osztálya. A jelenleg kezelt pácienseket ideiglenesen másik, klimatizált helyiségben helyezték el. Az ellátásuk folyamatos és biztonságos, közölte az intézmény főigazgatója. Tegnap a Székesfehérvári Kórház sürgősségi osztályának egy részén is tönkrement a légkondicionáló berendezés. A hiba elhárítása mindkét esetben folyamatban van. Az egészségügyi ellátás gyerekbarátabbá és biztonságosabbá tételéről egyeztetett a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. Ehhez azonban nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és egyértelmű irányelvekre van szükség. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízelautóbuszok közlekednek, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Hétfőtől korlátozzák a vasúti teherszállítást a villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében. Ezzel naponta 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az intézkedés a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban lesz érvényben. A korlátozás alól csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, alapellátást lehetővé tévő szerelvények jelenthetnek kivételt, például amik pont a működő erőműveket szolgálják ki. Tovább fokozódik a hőség. Ma a túlnyomóan napos idő mellett legfeljebb az északnyugati határszélnél, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol záporzivatar. Ma több helyen, holnap az északi sávban élénkülhet meg a szél, míg a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 17 és 22, holnap napközben 34 és 40 fok között alakul. Az előrejelzés szerint a következő héten még nem várható enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült Csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A Csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerész képzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerész oklevelet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség. Önkéntes energiatakarékosságot kér a kormány a nagyfogyasztóktól. Bródi dalokkal és a 90-es évek hangulatával indít a Sziget. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány önkéntes korlátozásra kéri a nagyfogyasztókat. Amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a MAVIR kötelező fogyasztás csökkenést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket akár idéglenesen le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, továbbra is folyamatban van a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjának javítása. A jelenlegi tervek szerint holnap indulhat újra a termelés az érintett részlegen. Otthoni munkavégzést rendel el a kormány a jövő hét első három napjára az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, hogy ők is vezessenek be hasonló intézkedéseket, valamint lehetőleg minimumra csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. Sokan visszatérnének a katonai szolgálatba, több mint 270 olyan egykori egyenruhás volt jelen a Bálnában tartott tájékoztatón, akit három éve fiatalítás címén küldtek el a honvédségtől. Lucin Szendi Romulus elmondta, hogy elindítanak egy online felületet, ahol a jelentkezők megkezdhetik a visszatéréshez szükséges eljárást. A honvédség 5 napon belül jelzi, milyen beosztást ajánl. Próbaidő nem lesz, és elegendő időt adnak arra, hogy mindenki teljesíteni tudja az egészségügyi és fizikai követelményeket. A honvédelmi miniszter hozzátette, azokat is várják, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el állásukat. Bő egy hét múlva kezdődik az idei Sziget. Jövő vasárnap a Bródi dalok napjával indít az egyhetes fesztivál. A másnapi programot azoknak dedikálják, akik a kezdetektől kijártak bulizni a hajógyári szigetre. A Fate lesz a Morcsiba és Gorán Bregovic zenekara idézi meg a régi sziget élményt. Valamint visszatér a Tázdal Fesztivál sátorhangulat is, a főszerepben Korda Györggyel és Balázs Klárival. A hajnalig tartó audio-videó diszkót pedig Janklovics Péter, mint DJ Pietro Fabulózó vezényli le. Tovább fokozódik a hőség, ma a túlnyomóan napos idő mellett legfeljebb az északnyugati határszélnél. Holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol záporzivatar. Ma több helyen, holnap az északi sávban élénkülhet meg a szél, míg a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 17 és 22, holnap napközben 34 és 40 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messinük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995 márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek, és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét, és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alatti szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai-tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak, innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg, ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült, 56. július elején felmentették, az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség. Önkéntes energiatakarékosságot kér a kormány a nagyfogyasztóktól. Bródi dalokkal és a 90-es évek hangulatával indít a Sziget. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány önkéntes korlátozásra kéri a nagyfogyasztókat. Amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a MAVIR kötelező fogyasztás csökkenést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket akár idéglenesen le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, továbbra is folyamatban van a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjának javítása. A jelenlegi tervek szerint holnap indulhat újra a termelés az érintett részlegen. Otthoni munkavégzést rendel el a kormány a jövő hét első három napjára az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, hogy ők is vezessenek be hasonló intézkedéseket, valamint lehetőleg minimumra csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. Sokan visszatérnének a katonai szolgálatba. Több mint 270 olyan egykori egyenruhás volt jelen a Bálnában tartott tájékoztatón, akit három éve fiatalítás címén küldtek el a honvédségtől. Lucin Szendi Romulus elmondta, hogy elindítanak egy online felületet, ahol a jelentkezők megkezdhetik a visszatéréshez szükséges eljárást. A honvédség 5 napon belül jelzi, milyen beosztást ajánl. Próbaidő nem lesz, és elegendő időt adnak arra, hogy mindenki teljesíteni tudja az egészségügyi és fizikai követelményeket. A honvédelmi miniszter hozzátette, azokat is várják, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el állásukat. Bő egy hét múlva kezdődik az idei Sziget. Jövő vasárnap a Bródi dalok napjával indít az egyhetes fesztivál. A másnapi programot azoknak dedikálják, akik a kezdetektől kijártak bulizni a hajógyári szigetre. A Fate lesz a Morcsiba és Goran Bregovic zenekara idézi meg a régi szigetélményt. Valamint visszatér a Táncdalfesztivál sátorhangulat is, a főszerepben Korda Györggyel és Balázs Klárival. A hajnalig tartó audio-videodiszkót pedig Janklovics Péter, mint DJ Pietro Fabuloso vezényli le. Továbbfokozódik a hőség, ma a túlnyomóan napos idő mellett legfeljebb az északnyugati határ.

0: szélnél. Holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor zivatar. Ma több helyen, holnap az északi sávban élénkülhet meg a szél, míg a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 17 és 22, holnap napközben 34 és 40 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Sztálinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma. Ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbeteg ellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Önkéntes energiatakarékosságot kér a kormány a nagyfogyasztóktól. Korlátozzák hétfőtől a vasúti teherszállítást, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány önkéntes korlátozásra kéri a nagyfogyasztókat, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a MAVIR kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, továbbra is folyamatban van a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjának javítása. A jelenlegi tervek szerint holnap indulhat újra a termelés az érintett részlegen. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat a Magyar Villamos Energia Ipari Átvételi Rendszer Irányító ZRT. A társaság közölte, hogy a folyamatos ellátás biztosítása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket és életbe léptették a jelentős zavar esetére kialakított protokollt. Korlátozzák hétfőtől a vasúti teherszállítást. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentenek. Zacskós vízzel és speciális járművekkel segíti a lakosság ivóvízellátását a Honvédség a hőségben. Ma Kapolcsra, a Művészetek Völgye Fesztiválra és Szentendrére is több ezer adag vizet juttattak el. A Dunaparti városban, valamint a szomszédos Leányfalun és Tahitútfalun vízszállító járművekkel töltik a tározókat. Megköszönte a katonák, rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi szakemberek extrém hőségben végzett szolgálatát a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes emellett köszönetet mondott minden magyarnak is, aki együttműködik az energia- és víztakarékossági intézkedések betartásában. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat végeznek mától a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében

0: található névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén. Holnap az északi és a Dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyas oltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagy közönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rablótámadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő, tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastron volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki II. Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai II. Kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Már most hétvégén leállhat a paksi atomerőmű, lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten.

0: Péter azt mondta, a javítás folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint holnaptól termelhet újra a gázturbinás blokk 100 halombattán. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízelautóbuszok közlekednek, közölte a főpolgármester. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat, írta a város polgármestere Facebook oldalán. Györfi Mihály közölte, az országos energia és vízellátás biztonságára tekintettel döntött így az önkormányzat. Hozzátette, az intézkedést a helyzet alakulásának függvényében vizsgálják felül. Miskolcon szünetel az ügyfélfogadása a polgármesteri hivatalban a jövő hét elején, közölte az önkormányzat. A hőség miatt hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el a polgármesteri hivatalban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Megköszönte a katonák, rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi szakemberek extrém hőségben végzett szolgálatát a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emellett köszönetet mondott minden magyarnak is, aki együttműködik az energia- és víztakarékossági intézkedések betartásában. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki, néhol zápor, zivatar. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tisza tó 27 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, szakíró, a hazai zenei ismeretterjesztés közismert alakja. Élete és pályája során csodálatos nagyművészekkel találkozhatott, beszélgethetett, és mindeközben bejárta szinte az egész világot is. Természetesen a zene mindenütt ott volt, hiszen anélkül talán nem is érdemes élni. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid.
2: Elődrága téged egy ország ismert meg annak idején a zenebutikban. Ez akkor még egy óriási dolog volt, hogy a tévében ilyen mennyiségű zenéről beszélés legyen. Azóta ez egy elképzelhetetlen történés, hogyha megnézzük mondjuk a mai köztévi állapotát, de hogyan kezdődött? Hogyan kerültél te a zenek közelébe?
3: Először is szeretettel köszöntelek titeket és a Klasszik Rádió hallgatóit, hölgyeim és uraim. Ezúttal vendégszerepelek itt nálatok. Régi barátság köt Dávidhoz is, hiszen még az édesapádat is nagyon jól ismertem a Magyar Királyi Rádióból. Hogyan kezdődött? Hát úgy kezdődött, hogy érettségiztem a Toldi gimnáziumban, és előtte 2 évvel jött egy ilyen sugallatszerűség, hogy mégsem műszaki pálya, hanem valahol a zene környékén kellene megpróbálkozni az élettel, és hát előtte is tanultam zenét, meg zongoráztam, meg minden, ahogy polgári családoknál ez annak idején divat volt, és remélem divat is lesz, és 2 év alatt, 16-tól 18 éves korig nagyon sok mindent kellett behozni. Sikerült, mert felvételiztem a Zeneakadémiának 2 szakára. Az egyik volt a karmesteri, mert nekem nagyon tetszett, hogy valaki odáll a 100 tagú zenekar és kórus elé, és megszólal akármi. Nem jött be, aminek utólag nagyon örülök, mert azt hiszem, hogy nagyon közepes karmester lettem volna. És bejött, hála a jó Istennek, a zenetudományi szaknak a zenetörténész tagozata. 5 csodálatos év a Zeneakadémián. Ugye mindenki választhatott, hogy ki merre, ahogy Szabolcsi tanár úr kérdezte annak idején. Én úgy válaszoltam a ki merre kérdésre, hogy én úgy érzem, hogy nem kutatni szeretnék, hanem valahogy olyan területre eljutni, ahol a zenét át tudom adni, tovább tudom adni, ha úgy tetszik, népszerűsíteni tudom, ha úgy tetszik, mai szóval megosztani tudom. És nagy szemekkel nézett a tanár úr, és milyen műfajban, Juhász kolléga, mert mindenkit kollégának szólított. Mondom, hogy hát kedves tanár úr, én valahogy egyben látom a zenét. Nem skatujákból, hanem valahogy egy. Ismét nagyon nagy szemek. Nagyon-nagyon szerettem a tanár urat, az órái valósággal ilyen felvillanyozó színpadi előadások voltak, igazi művészember volt, és mondtam neki, hogy hát talán valahol a rádió környékén. És való, amikor még zeneakadémista voltam, bebejártam külsőzni a Magyar Királyi Rádióba. Ez abból állt először, hogy légy olyan kedves lehozni azt a dobozt, mert akkor dobozokon voltak a különböző zenék, vagy pedig légy szíves azt a kávét egy kicsit elrépteni. Tehát ilyen lóti-futi szerep volt a Magyar Rádiónál, de nagyon jó volt ahhoz, hogy megszoktam a stúdió légkört. És nem csak megszoktam, hanem megszerettem. És ez a szerelem azóta is tart. Tehát ez egy jó 60-65 éves szerelem, úgyhogy büszke vagyok rá. Kölcsönösen szeretjük egymást egyébként a rádióval, meg a televízióval is. Zeneakadémia, utána 1 évig dolgoztam a zenemű kiadó vállalatnál, az is nagyon jó volt, mert a feladatom az volt, hogy ilyen különböző kiadványokat, ilyen kis szórólapokat, ma így mondanánk, kellett korrigálni, kitalálni. Tehát amikor ma egy könyvbemutatóhoz tervezünk egy meghívót, akkor az nekem teljesen természetes, mert tudom, hogy hogyan lehet a színekkel, a betűtípusokkal, az elhelyezésekkel variálni úgy, hogy az valóban célba találjon. Utána de közben is már erre-arra muzsikáltam, és itt jön az, hogy én egyben látom a zenét, mert a zenetudományi szakon ott természetesen a klasszikus vagy szomorú zenével foglalkoztunk 100%-ig, de én mellette jártam kórusokhoz betanítani, sőt, ilyen másodkarmester kardai szerepet is kaptam, és zongorán kísértem, sőt, népi együttesnél is én voltam az egyiknél ilyen zongora kísérő, máig az ujjaimban van, hogy tam-ta-ta-tam-tam-tam-tam-tam, ilyen csárdás, ilyen jó feszes zenék, azt nagyon szerettem, és közben jártam. Akkor kezdődött, hát ti fiatalok vagytok, de az tudjátok, hiszen szomszédban van a Jazzy Rádió, hogy a 60-as években kezdődött a jazznek az újra felfedezése Magyarországon, a 3T-ből lassan kibújva önálló életet tudott kezdeni a jazz muzsika, és én olyan öreg vagyok, most 86 éves, hogy a nagy generációt, a Szakcsit, a Pege Aladárt, a Vukán Gyurit, mint haverként ismertem. Még arra is emlékszem, hogy amikor különböző kislányoknak udvaroltunk, azokat elvittük táncolni, akkor még ez volt a divat, és például a főutcán volt egy Casanova nevű bár, ahol a Pege Ali hol bőgőzött Bachot, majd a következő pillanatban pedig tánchoz való, talpalávalóhoz segített. Tehát ilyen vegyes benyomások értek, már ugye szó volt a népzenéről, szó volt a jazzről, természetesen opera, meg minden egyéb. Még egy motiváció, amire büszke vagyok, anyai nagyapám, aki Nagybányán, Párciumban volt tanárember, németet és magyart tanított, meg igazgató, meg minden, a tanárság mellett magyar nótákat komponált, amiket a cigányzenekarok máig játszanak, többek között játsszák a Nem megyek el a templomba című nótát is. Na most képzeljétek el, amikor 12 évvel ezelőtt a Katolikus Rádióhoz kerültem, és a kollégák csináltak ilyen életmű beszélgetéseket mi egymást, és elmeséltem ezt a történetet, hogy igen, a nagypapának a legismertebb nótája az, hogy Nem megyek el a templomba. Katolikus Rádió, hát mindenki lesápadt, hogy Jézusom, miket mond ez az előtt, majd mondtam, hogy haha, meg kell hallgatni a folytatást, Nem megyek el a templomba, amikor téged esküszöm. Ketnek. Így már helyreállt a világ egyensúlya. Tehát én génekkel hoztam ezt a sok műfajúságot.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, aki Zsoldos Dáviddal közösen kérdezünk.

0: ez a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: Nekem még a zenetudományi képzést illetően egy olyan részlet is feltűnt, ami nem is egy apró részlet, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is eltöltött egy évet Ford ösztöndíjasként.
2: Igen, az már később volt, az már a rádiós időszakban, mert kimondani is szörnyű, de abszolút nem szégyellem. 1963. január 1-től lettem hivatalosan rádióban zenei szerkesztő. És itt is a sok műfajúság, mert legelőször ilyen vegyes esztrád műsorokat, reggeli zenéket kellett szerkeszteni, aztán élettem a kórus szerkesztő a Magyar Rádióban, máig élvezem ennek utóhatásait, mert ismerem a színtársulatot. Tehát ha Pécsre megyek, akkor pontosan tudom, hogy Tillai Almurél és a többiek, mert azokkal nem csak mint doboz zene találkoztam, hanem voltak kórus pódium elnevezés élő adások is, és azokat konferáltam. És már akkor elkezdett bizsergetni engem az élő adásnak a hangulata, aztán sokan kifigurázták, mert nem így fogalmazta, hanem úgy, hogy az élő adás varázsa, és ebből ilyen szállóige lett, amit rám sütöttek, de vállalom. Tehát ott már elkezdődött ez a sok műfajúság, ami például abban is kicsúcsosodott, hogy 1965-ben, ha jól emlékszem, Igor Stravinsky, akit nem kell bemutatni, Budapesten vezényelte saját műveit. Az a Stravinsky, aki néha hülyeségeket is írt, olyanokat, hogy ezentúl csak fagotra fog komponálni. Természetesen ez mint a mai szóval a PR-nak a része volt, az ő részéről, az ő szájából is. Minden esetre itt vezényelte többek között a saját Zsoltár szimfóniáját. És az a Stravinsky, aki az előbbi idézet mellett olyanokat is mondott, szintén, bocsánat, hogy tiszteletlenül úgy mondom, hogy a tiszteletlenség kategóriába tartozóan, hogy a zene nem fejez ki semmit, mert a zene töröröm. Hát a Zsoltár szimfóniát olyan meggyőző erővel, olyan érzelmesen, olyan romantikus szívvel, lélekkel dirigálta, hogy könnyeztünk. Tehát önmagát cáfolta.
3: Hogyan kerültél Ford ösztöndíjjal az USA-ba, és milyen élmény volt megismerni teljesen más közeget, teljesen más világot?
2: Ennek is van története, és szintén a sok műfajúsággal függ össze. Valahogy így utólag, ha az ember rendszerezni akarja, nem ez a lényeg. A zene ugye egy birodalom, és ez mind szabad. A zene a szabadság megtestesítője. Azon belül a műfajok is szabadon élhetnek és virágozhatnak, és friss zenetörténészként engem felkért a gondolatkönyvkiadó, annak volt annak idején egy parádés sorozata, talán édesapád révén még emlékszel, vagy van otthon néhány példány, ilyen tenyérnyi alakú kis könyvecskék, kis zenei könyvtár. És friss zenetörténészként felkértek engem is, hogy írjak egy kötetet, boldogan, ez lett a legelső kötet, és kiről? Hát Porogyinról. Hát Porogyinról annyit tudtam, amennyit ti ebben a pillanatban, ugye Poloveci táncok, Igor Herceg, második szimfónia, stb., és úgy átgondoltam, hogy lehet más is, tessék javasolni. George Gershwin. Gershwin, aki akkor még a tűrt kategóriába tartozott, ugye a jazzszel kapcsolatban már ezt elmondtuk, és a gondolatkiadó elfogadta. Iszonyú munka volt, mert amit akkor, ez ugye 60-as évek első fele, amit akkor lehetett elérni könyvtárakban, ismeretség révén, külföldről, innen, onnan, Gershwinről, azt mind bekebeleztem, és tulajdonképpen ezekből megszületett a Gershwin könyv. Ebből meg megszületett az amerikai ösztöndíj, mert 2 évre rá, amikor hírét vettem, hogy van lehetőség a Ford ösztöndíjra jelentkezni, akkor jelentkeztem. És az volt a szerencse, hogy én nem úgy jelentkeztem, hogy szeretnék majd egy amerikai zenével foglalkozó könyvet írni vagy tanulmányozni, hanem egyből azt írta, hogy igen, szeretném tanulmányozni az amerikai zenét és zenei életet, megint a sok műfajúság, gondoljunk New Orleans-tól a Carnegie Hall-ig, szeretném tanulmányozni mindezt, és itt van George Gershwin könyv, már megszületett. És azt hiszem, hogy ennek köszönhetően fogadtak el, és óriási élmény volt egy évig kint sertepert élni. Elmondom nektek, hogy volt egy bizonyos szumma pénz, amit kizárólag arra lehetett költeni, hogyha elmegyek színházba, operába, bárhova, és hát az pénzbe kerül mindenkinek, és ezekről minden hónapban be kellett számolni. Na most az én életem olyan volt, pontos naplót vezettem, hogy este elmentem a Metropolitanbe, utána elmentem a Village-be valamilyen jazzkoncertet hallgatni, tessék irigykedni, például Miles Davis ilyen távolságból hallhattam egy fekete kocsmában.
4: Aztán nem csak mi irigykedünk ebben a pillanatban.
1: Azt hiszem, igen.
2: Hát, úgyhogy ezek életre szóló élmények is és emlékek. Úgyhogy leírtam pontosan, hogy melyik nap milyen eseményre mentem el és vettem jegyet. A második hónap végén szóltak, hogy nekem nem kell listát írni, mert látják, hogy ez egy bolond. Ez egy hülye, aki naponta három helyre megy el, és így szívja fel, mint egy szivacs mindazt, amit lát, hal. Akkor még New Yorkba, aztán pedig körben.
0: Hamarosan folytatjuk a kapricsót, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. Azért az biztosan egy nagyon-nagyon más világ volt, mint a 60-as években itthon, egy teljesen zárt közösség.
1: Hát persze, de érezhetni szeretném, hogy nem volt számomra annyira más, hiszen előtte Görsvinben éltem, és Görsvin könyvemet ketten lektorálták. Pernye András, akit talán még ismertél személyesen.
2: Sajnos személyesen már nem.
1: De már nem, igen. Te is csak hallottál róla, gondolom. És Molnár Antal, idős. Ő akkor kb. Olyan idős lehetett, mint én most. Idős, fantasztikus zenetörténész. Mind a ketten elfogadásra javasolták a könyvet. Molnár Antal oda tett egyetlen egy hibájául rovon fel, hogy túlzottan azonosult az amerikai légkörrel. Hát ennél nagyobb dicséretet nem lehet kapni, hogyha Görsvinről ír valaki könyvet, hogy annyira beleéltem magam, és hát mindez aztán tetőződött az egy év kinti tartózkodással, ami voltak éppen egy ilyen ámokfutás volt egyetemről egyetemre, koncertről koncertre, művésztől művészig, és olyan legendás, idős előadókkal és művészekkel találkoztam, mint például Szél György, Ormándi Jenővel egy rádióinterjú is készült, vagy Darius Milhaud, ugye a francia ötök, aki San Francisco mellett, ahol felkerestem, elmesélte, hogy akkor éppen, ez 1967, hogy akkor éppen a Figaro házassága folytatásán dolgozik. Azóta se tudom, hogy elkészült ez az opera a Darius Milhaud tollából. Minden esetre csodás időszak volt, mert kézről kézre adtak, amerikaiak parádéson szerveznek mindenhol, az itinerit megadták órára pontosan, úgyhogy iszonyú sokat szívtam fel, jöttem vissza, folytattam a rádiós munkát, és ugye az aranyalap a Zeneakadémia az aranykorban, Bártos, Szabolcsi, Barta Dénes, Kókai Rezső, Újfalusi József lehetne hosszan sorolni, hozzá a gyakorlat, amiket említettem, és hozzá Amerika, úgy rám zúdult. Ebből az egy éves ösztöndíjas útból született is egy könyv Amerikai Variációk címmel, ami akkor jelent meg, tehát 66-67-ben voltam kín, és 68-ban jelent meg a kis kötet. Ezt azért említem, mert amikor bárki esetleg bármivel szembesít, ja, könnyű ezt most mondani, akkor mondom, hogy tessék fellapozni, ami ezelőtt évtizedekkel ezelőtt megjelent. Egyébként az mindig veszélyes, ha az ember ír, akár kritikát, akár könyvet, mert lehet vele szembesíteni.
2: Hát említettél néhány nagyon komoly nevet, ugye Miles Davis, aztán Ormádi Célt, és egyébként az amerikai zenekarok nagyon jól el voltak látva a magyar karmesterek, hiszen ott van még ugye Solti György Chicagóból, korábban ugye Reiner Figyes is, tehát mondta, hogy szinte megszálltuk Amerikát ebből a szempontból. Kik voltak azok a művészek, melyek voltak azok a nagy művész találkozások, amelyek rád a legnagyobb hatást gyakorolták, akár itthon, akár külföldön?
1: Két nevet említek, egy itthonit és egy amerikait. Amerikaival kezdtem, bár nem az amerikai ösztöndíjas év alatt találkoztam vele, Leonard Bernstein. Nem kell bemutatni a klasszik rádió hallgatóinak, csodálatos művész, és azt hiszem, hogy azért is vonzott engem a Bernstein jelenség, mert ugyanazt tökéletesen megoldotta, amiről én csak sóvárogtam, álmodoztam, hogy hogyan lehet sokaknak megéreztetni a zenének a szépségét, ízét, zamatát. Bernstein azt hiszem az átadás művészetében volt a legnagyobb, meg a Versailles Story-ban. És a kinti egy éves ösztöndi időszak alatt nem sikerült vele kapcsolatot találni, ez érdekes, személyes kapcsolatot nem, mert az az intézmény, amelyik intézte a programokat, mindent megpróbált hivatalosan, de hát ő volt az atya úristen, ott valahol fent trónolt, és hát egy magyar ösztöndíjas sem nem lehetett érdekes a számára. Igen ám, de Görsvin és az Amerikai Variáció könyv után engem annyira izgatott a Bernstein jelenség, hogy feldolgoztam egy könyvben. Ez volt a Bernstein Story. Ugye Versailles Story, Bernstein Story. És aztán úgy sikerült személyes kapcsolatot is találni a mesterhez, hogy ezt a Bernstein Story-t, ugye Görsvin, Amerika, Bernstein. Sok mindent behatárol, és sok mindent jelent, és mai napig örömmel vállalom utolsó betűig, hogy ezt a könyvet én kiküldtem az ő titkárnőjének. És kiderült, hogy Bernstein környezetében nagyon sok magyar művész van. Ugye nem csak Hollywoodban, említetted a karmestereket, hát a zenekarokban is nincs ilyen nagy zenekar, ahol ne lenne magyar művész, és Bernsteinnek a magyar ismerősei elolvasták, és tetszett neki a könyv. Úgyhogy kaptam Helen Kosztól, Bernstein akkori titkárnőjétől egy levelet, nagyon szépen köszönik, gratulálnak, és amikor a mester Európában lesz, nagyon szívesen lát interjúra, nem interjú, akár Rómában, akár Londonban, vagy itt, vagy ott, vagy amott. És ez adta meg az első lökést, és Bécsben találkoztunk, és akkor ő 50 éves volt, tehát nagyon régen. Ez rádióműsor volt, emlékszem még egy ilyen szörnyű, nagy, oldalamat lehúzó, súlyos magnó volt, talán Vörös Csillag, vagy Vörös Szikra, valamilyen fantázia neve volt, és vittem a Hotel Sacher X szobájába, ahol a Bernstein fogadott, és azzal kezdtem, hogy ne haragudjon, ez nem egy bomba, amit hurcolok magammal, hanem persze, üljünk le, beszélgessünk. És hát azóta többször exkluzív, nagy interjúkat adott rádió, illetve később tévé részére itt-ott amott, és ezekből is aztán születtek könyvek.
0: Hamarosan folytatjuk a kapricsót, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, szakíró, a hazai zenei ismeretterjesztés közismert alakja.
1: Előbb beszéltél Bernsteinről elég hosszan. Láttad a filmet, amit róla készítettek?
2: Hogyne.
1: És hogyan tetszett, mennyire vágott egybe a Bernstein kép a filmben ábrázolt?
2: Kicsit húztam a szám, mert mindent megtettek, hogy hiteles legyen. Én sajnos nem az eredeti hangul hallottam, de aztán azzal is megnéztem, mert érdekelt, és az eredeti hangból kiderült, hogy ami nem jelent meg a magyar fordításban, azok az elhangzott mondatok is mind hitelesek voltak. Tehát, hogy oda szól, hogy ezt majd megbeszélitek a Harry Krauttal, és a Harry Kraut volt az ő személyi titkára, akivel minden turnéra eljött. Próbálták hitelesíteni az ő vonzalmairól, persze mindenki tudott, mert ilyen már a művészvilág, ez engem abszolút nem érdekelt, de azt középpontba állítani kicsit elrettentett, ugyanakkor jó, hogy egy ilyen zenészember ennyire az érdeklődés középpontjába kerül. Én a zenei rendező vagyok, eszembe nem jutott volna a Mahler második szimfóniát elvezényeltetni Cooperrel, mert bármilyen színész nem lehet. Hát érdemes megnézni, hogy YouTube-on ott van a Feltámadás szimfóniának a finália Bernsteinnel. Hát ott lehet látni, ahogy valóban felemelkedik, amikor megszólal a kórus, hogy Auferstehen, Auferstehen, Auferstehen, és hát szegény utánzó pedig ott hadonászott. Úgyhogy nem volt baj a film, de nem az én világ.
1: Viszont ígérte nekünk egy másik fontos művész kapcsolatot Bernstein mellett. Ki az?
2: Igen, Kocsis Zoltán. Hát őt már azt hiszem személyesen is ismeritek. A Zolival, ha jól számolom, 42 éves barátság, ha amennyire nála a barátság egyáltalán működött, kötött össze. Én azon kevesek közé tartoztam, akivel a Zoli soha nem veszekedett. Akit valahogy megtűrt, elfogadott. És ez nem amiatt volt, mert rengeteget szerepeltettük rádióban, tévében, ez azt hiszem, hogy valahogy mélyebb. Amikor Zoli megnyerte a Magyar Rádió Beethoven zongora versenyét, akkor én a Tükör heti lapban írtam rendszeresen zenekritikákat. Azt a címet adtam a zenekritikának, hogy egy zongorista felfedezése. Pedig akkor még nem lehetett tudni, hogy világra szóló zsenivel van dolgunk, hanem tényleg olyan lenyűgöző volt a zongorázása, engem legalábbis. Az volt a kezdet, és aztán rengeteget jártunk, ez szintén összehozott bennünket. Volt az Országos Filharmóniának ilyen vidéki koncertsorozata a fiatalok részére, iskolások részére. Mentünk tornatermekbe, műfázokba, de a legnagyobb művészekkel, Ránk Hidedővel, Török Erzsivel, Jancsó Adriennel, tehát abszolút válogatott társasággal, és ott a ámuló, bámuló, kicsik, nagyok, fiatalok előtt beszéltünk erről, arról, amarról. Dedivel is többször, Kocsissal is többször, és hát aztán, amikor rádiós mi voltam, kiteljesedhetett, mert akkor volt egy fokozatosság. Először ugye bekerültem, mint szerkesztő, tehát a kartonokból csinálhattam műsort, aztán külön kellett mikrofon engedély. Emlékszem, a biztos Dávid emlékszel a Fischer Sanyi bácsira, és ő...
1: Nem személyesen emlékszem a történetekre.
2: De könyve meg leírások. Igen. Tehát a lényeg, hogy addig nem engedtek mikrofon elé, ameddig nem beszélek tisztán, szépen, magyarul. Azóta is én túl haklis vagyok erre, és elszörnyedek néha, amikor bármelyik tévében, rádióban úgymond magyarul. Hadarnak, és nem lehet érteni, miről van szó, és egy csak és szörnyű. Nem beszélve a slágerekről, hogy szeretlek, ilyen hangsúlyok meghágva a prozódia elemi szabályot. Na, mindegy. Tehát amikor már mikrofonenged ilyen volt, akkor már a fantázia is beindulhatott, és lehetett szerkeszteni, meghívni ezt, azt, amazt, és hát a Zolit nagyon sokszor, és aztán amikor én 81 őszén, az is már 43 éve, 43 éve átkerültem a rádióból a televízióba, Cigány Gyuri hívására, akkor a Zolit is vittem magammal, és mi csináltuk vele a legtöbb televízió felvételt. Amiből aztán szintén könyvek is születtek, és azt hiszem, hogy Bernstein mellett ő volt az, aki sok minden szempontból nagyon nagy hatással volt rám.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, akit Zsoldos Dáviddal közösen kérdezünk.

0: ez a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: A Zenebutik az egy, mindketten mondhatjuk szerintem, hogy egy legendás műsor. Azt hiszem, hogy nagyon sokan hallgattuk még gyerekként is. Ki volt a legnagyobb kihívást jelentő vendég?
2: A Zeneputikban ugyanúgy, mint korábban a Zeneközelben műsorban, csak hát nagyobb lehetőségekkel, meg akkor már nyílott a világ, és ezzel is lehetett élni. Az ottani vendégek jó része a találkozásaim könyvben mind szerepel. Itt úgy hirtelenjében, hogy különböző oldalakról mondjak neves embereket, Jean-Michel Jarre-tól, ugye Oxigéntól, Rostropovicsig, Richterig, Második János Pál pápáig mindenki szerepelt. Hát ez egy külön történet, hogy szintén a nyitás időszakában megkaptuk azt a feladatot, hogy kísérjük el a MÁV zenekart akkor, amikor a pápai rezidencián Castel Gandolfóban muzsikál. És elkísértük, és hát vettük a pápai beszédet, nem interjú, nem. A pápai beszédet és beszámoló volt. De hát ez is abban az időszakban, 80-as évek elején, amikor ez még tabu téma volt. De ezt a szellemiséget, ezt a nyitottságot és nyitás kényszert én vittem a Zenebutikba is. És ezért ott olyan dolgokat is bemutattunk, meg olyan helyekre is eljutottunk, ahova korábban nem. És erre tényleg büszke vagyok, de ez egy természetes dolog, mert ami engem ért benyomás, élmény, az akkor teljes, hogyha átadom. Nektek nagyobb közönségnek, még nagyobb közönségnek. Azt szokták mondani, hogy egy műalkotás, egy festmény akkor él igazán, hogyha elé állok, és befogadom, kialakul a kapcsolata kép és közöttem. Hát ugyanez zenére is, mindenfajta zenére is vonatkozik, hogy én úgy érzem, hogy ami nekem tetszik, ami nekem érdekes. Mutka egy újságíró kérdezte, hogy szóba állnék-e Azariával. És az volt a válaszom, hogy igen, nem fogom megkeresni, de a sors úgy hozza, boldogan szóba állok, és egészen biztos, hogy érdekes, izgalmas beszélgetés lenne. Erdő Péter bíboros úr, akivel szintén csináltunk Zeneközelben műsort, és mindenki jó volt, hogy jaj, hát a bíboros az egy komoly, szikár emberhoz, hogy lehet vele beszélgetni, mondom, hogy nyugi, biztos lehet vele beszélgetni. Hát ismertem fogadásokról innen-onnan, de nem mélyebben. És elmentünk Csiba Lajossal a budai várba, a Privási palotába, és úgy kezdtem a beszélgetést, hogy kedves bíboros úr, felejtsünk el mindent, politikát, egyházi ügyeket, napi problémákat, és képzeljük el, és most kapaszkodjatok, hogy bíboros úr otthon van papucsban. Abban a pillanatban fülig ért a szája, és elkezdett sztorizni, hogy ifjú korában kórusban énekelt, ez volt, az volt, amaz volt. Tehát fel lehet oldani embereket, és én ezt érzem jó dolognak, és nem mindig sikerül, de amikor sikerül, akkor jó.
3: Eltelt már egy kis idő, hogy képernyős műsort csináltál. Ha most megcsörenne a telefonod az MTV által, hogy csinálj egy műsort, ha nem is magad műsorvezetőként, de szerkesztőként, mi lenne az a műsor, amit most egy kulturális zenei műsor, amit szívesen látnál egy közszolgálati csatornán?
2: Megtörtént, mert volt ez a, vagy van ez a Hogy Volt című sorozat. És a Hogy Volt sorozatban az a fantasztikus lehetőség adódott, hogy ugye a régi Zeneputik adásoknak szám szerint 266 adásnak, ők a joggazdái. Tehát onnan lehet meríteni, más televíziónak kemény pénzeket kell fizetni, hát ezt tudjátok, hogy működik. És ott elkészült egy Hogy Volt műsor, és abban parádéztunk, abban tényleg mindenkit felvonultattunk az említett művészeken, túl ugye volt benne Presser Gábor, Rost Andrea, Sebestyén Márti, mindenki, akit el tudtok képzelni. Én, ha lehetőség lenne, időnként felszoktak kérni erre, arra, örömmel megyek. Lehetőség lenne, akkor szintén úgy csinálnék műsort, hogy a jelenből csemegéznék, és a múlt hozzá. mert nem szabad elfeledkezni a nagy magyar előadókról, nagy magyar művészekről, vagy ha nem is ezt a kategóriát említem, hát mi forgattunk annak ideig Máté Pétertől kezdve mindenkivel, aki már a felső birodalomban muzsikál, és ők olyan művészek, olyan értékek, amelyeket ma is érdemes átadni a mai fiataloknak és azoknak a gyerekeinek.
1: Hát akkor így a műsor zárásaként nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, és még egy olyan utolsó kérdést szeretnék feltenni lezárásként, hogy mi az, amivel most dolgozik?
2: Ez milyen érdekes, hogy a kolléganőd magáz, ilyenkor érzem, hogy 86 éves kor, és sajnos, nem sajnos, ezt vállalni kell. A kérdésre a Covid időszak számomra, és most ne rémüljetek meg, nem volt rossz, mert bezárt voltam, csak teniszezni lehetett, mert azt engedték, hogy teniszpályára levehessünk. Még a rádióműsorokat is telefonon, online készítettük, tehát volt időm, és sorra születtek az ilyen különböző emlékező kötetek, emlékek Lepkeszárjon, meg emlékek, nem? És most, ha Jóisten ad erőt, akkor jövő évig tető alá tudok hozni egy olyan zeneközelben kötetet, amiben szinte kizárólag kulisszák lesznek. Tehát nem találkozások, nem utazások, mert azokat megírtam, hanem mi van mögöttük? Mi volt mögöttük? Hogyan jött létre? Mi az, ami érdekes? Hát, hogy aztán sikerül, nem sikerül, azt nem tudom, de minden esetre érdekes, izgalmas feladat, és nagyon remélem, hogy elfogadják, hogy valaki akkor már 86-87 évesen emlékszik a régmúltra, és olyan szemüvegen, amire mások is emlékeznek.
3: Én biztos vagyok benne, hogy a korábbi kötetekhez hasonlóan ezt is nagy örömmel fogják majd az olvasók forgatni. Előtt nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat ide a Capriccióba. Búcsúzunk, és szerintem előbb-utóbb várunk is majd vissza. A Capricciót hallottátok Békés Lilivel és Oldos Dáviddal, és természetesen Juhász Előddel. Sziasztok!
2: Én megköszönöm szépen a meghívást, és a hölgyeknek is, az uraknak a figyelmet.
1: Köszönjük, hogy itt volt, további szép napot kívánunk. Ez volt már a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Már most hétvégén leállhat a paksi atomerőmű, több strand is hosszabb ideig lesz nyitva a hőség miatt. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter a Védelmi Tanács tegnap esti üléséről beszámolva hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Várhatóan csak holnap indulhat újra a Duna menti erőmű meghibásodott egysége. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter azt mondta, a javítás folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek és a

0: hangsúlyozta a miniszter. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Ezen kívül átütemezték a tervezett hálózatfejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét, és folyamatosan egyeztetnek az energetikai ágazat szereplőivel. Reagáltak az ellenzéki pártok a kialakult helyzetre. Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője Magyarország energiaszuverenitásának végéről írt. Szerinte még az előző kormányok felelősségüknek érezték, hogy a magyar emberek energiaellátását biztosítsák, addig a Tisza kormány ezt külföldi szereplőktől teszi függővé. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormánynak kell vállalnia a felelősséget. A hőség miatt több strand is meghosszabbította nyitvatartás idejét. Keddig egy órával később, este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki, néhol zápor, zivatar. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tisza tó 27 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten mától a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusszal utazhatnak. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Mától a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát lezárták. A negyedik kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma délután 5 óráig sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Lezárták ma éjfélig a 2. kerületben az Újsor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a két belső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szép délutánt, kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek, aki ma is csatlakozik a Klasszik Rádió filmzenei műsorához. A Cine Music stábja egy kis időre, augusztusban vakációra megy, így ma a nyári szünet előtt utoljára jelentkezünk új műsorral. Természetesen önök nem maradnak filmzenék nélkül, hiszen hétről hétre megismételjük majd az idei év számunkra a legkedvesebb összeállításait. A következő mintegy 120 perchez jó szórakozást kíván a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető Hávarka Marian. És hogy mivel várjuk ma önöket? Elsőként a tehetséges Benjamin Wolf és angol zeneszerző két munkáját mutatjuk be, így a Vihar előtt, majd a Seregély című filmek aláfestéséből idézünk fel néhány szép pillanatot. A sorozatok blokkjában a History csatorna történetének legkiemelkedőbb szériája megújulásával foglalkozunk, amelyet egyébként a Netflixen láthatnak, ez a Vikingek Valhalla című széria. És végül a Cine Music mai adását a filmzene.net összeállítása zárja, amely a Sólyomasszony zenéjéből készült. Az 1985-ös fantasy egy középkorban játszódó, rendhagyó szerelmi történetet mesél el. Tartsanak a Cine Musickal egészen este 7 óráig. A Vihar előtt című amerikai filmet az Oscar jelölt író-rendező Steven Knight rendezte, a producere pedig az Oscar díjas Greg Shapiro volt. A film két főszereplője, az Oscar díjas Matthew McConaughey és Anne Hathaway voltak, a mellékszerepekben pedig olyan színészek tűntek fel, mint Diane Lane, Jason Clarke vagy Jaimon Hounsou. A film főhőse egy rejtélyes halászhajó kapitány, akit egy kis karib-tengeri szigeten utolér a múltja, és azon kapja magát, hogy felfordult az élete. Egy háborítatlan, égszínkék tengerrel körülvett trópusi szigeten járunk, ahol a szebb napokat látott 30-as éveiben járó Baker Dill tengeti a mindennapjait. Ő abból él, hogy turistákat viszel horgászni Serenity nevű hajóján, de az impulzív Dill gyakran hazavágja a saját bizniszét, ha felbukkan egy óriási tőkehal, amit oly régóta szeretne kifogni. De nem gond, mert ilyenkor esténként karthalat fog, amiért jól fizetnek, vagy Constance ágyába bújik, aki pénzzel fizet a szolgáltatásaiért. Aztán egy nap felbukkan az ex-felesége, aki arra kéri, vigye el horgászni erőszakos, alkoholista, milliómos férjét, de ne hozza vissza. Cserébe jókora összegüti a markát, és megmentheti mind volt szerelmét, mind rég látott közös gyereküket a sok szenvedéstől és megaláztatástól. Dill elsőre hallani sem akar az ötletről, de idővel elkezdi átértékelni volt felesége ajánlatát, és lassan rájön, hogy nem minden az, aminek látszik.

0: Bár a film nem aratott túl nagy sikert, azonban zenéjét érdemesnek tartottuk bemutatni itt a Cine Musicban. A Vihar előtt komponistája Benjamin Wolf is, aki 1979-ben született Londonban. Az Emmy-díjra jelölt zeneszerző már több mint egy tucat filmen dolgozott, köztük olyanokon, mint a Szárnyas fejvadász 2049, a Dunkirk, az Éjjeli ragadozó vagy a Számolás joga. A Számolás joga zenéjért Golden Globe díjra jelölték szerzőtársaival, Hans Zimmerrel és Pharrell Williams-szel együtt. A Szárnyas fejvadász aláfestését pedig BAFTA díjra is jelölték, amelynek szerzői szintén Hans Zimmer és Benjamin Wolf is voltak. A 44 éves komponista a 2021 októberi Cine Music adásának vendége volt, amelyből most egy rövid részletet idézünk fel.
1: A 2016-ban bemutatott a Számolás joga című dráma zenéjét közösen komponálta Hans Zimmerrel és Pharrell Williams-szel. Mesélne az együttműködésükről?
2: Az egész Pharrell-el kezdődött. Ő írta ezt a zseniális zenét, és ő volt a hajtóerő a teljes filmzene hangzásának megtalálásában is. Nem volt egyszerű a helyzet, mert Pharrell már dolgozott rajta, Hansnak pedig volt egy másik fajta elképzelése, és ezt a két látásmódot kellett összeegyeztetni úgy, hogy még az autentikus amerikai, afrikai kultúra jegyei is harmonikusan meglegyenek benne. Mindig is nagy rajongója voltam a gospel zene harmóniáinak, ezért volt öröm számomra, hogy itt is meg tudtak jelenni, illetve ott volt még a jazz, aminek a jegyeit szintén bele akartuk hintani ebbe a filmzenébe, aminek középpontjában ez a három különleges asszony volt, akik megváltoztatták a történelmet, amit a film megjelenéséig sokan nem ismertek fel. A hármuk közös erejét akartuk megmutatni a film zenéjében is, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezzel az elképesztő amerikai zenészekből összeválogatott zenekarral dolgozhattunk. Olyanok voltunk, mint egy nagy család, és ez az egység látszik a végeredményen is. Megtiszteltetés, hogy a részese lehettem.
3: Deeply honored to be in the middle of it all. For
1: Christopher Nolan rendező 2017-es Dunkirk című háborús drámájához komponált egy darabot, melyet Elgar Enigma variációi Nimrod tétele ihletett. Mesélne róla, hogyan alkotta meg a témát?
2: Érdekes, mert ez a darab, ami most 5-6 perc hosszú, úgy indult, hogy az alapja 45 perc hosszú volt. Alapvetően lelassultunk, 10 vagy még kevesebb BPM környékére. Az eredeti Nimrod darab annyira komplex, annyi szál fut a felszín alatt, hogy azzal, hogy lelassult, elő tudnak jönni ezek az addig talán nem is észrevehető szimmetriák a zenében. Egy nagyon szép tapasztalat volt ezen a zenén dolgozni, főleg azért, mert ki tudtuk hozni az eredeti zene részletességét ebben a lassabb, rövidebb verzióban. Megmutattuk Christopher Nolannek és az ő zenei szerkesztő csapatának, és ők rátették a képre. Újfent nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy Hanssal és a többi készítővel a része lehettem ennek a zenei projektnek.
0: Most azonban térjünk vissza a Vihar előtt aláfestéséhez, amelyet tehát Benjamin Wolf is komponált.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten mától a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusszal utazhatnak. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Mától a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma délután 5 óráig sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Lezárták ma éjfélig a 2. kerületben az Újsor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a két belső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk műsorunkat itt a Klasszik Rádió 92.1-es frekvencián, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Marian. Benjamin Wolf is zeneszerző, egy 2021-es munkájával, a Seregéllyel megyünk tovább, amelynek világpremierje a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon volt, majd a Netflix tűzte műsorára. A rendező Theodore Melfi, aki többek között a Vénrókák és a Számolás joga című filmek forgatókönyvírója, illetve rendezője volt, a forgatókönyvíró pedig Matt Harris. A film főszereplője Melissa McCarthy, akit többnyire komika szerepkörben láthatunk, illetve az Oscar-díjas Kevin Klein. A jóval komolyabb hangvételű filmben Melissa McCarthy egy Lily nevű nőt alakít, akinek egy tragédia után gyökeresen megváltozik az élete. Hogy feldolgozza fájdalmát, Lily kertészkedni kezd, azonban ezzel állandó összetűzésbe keveredik a címbéli madárral, egy komisz seregéllyel. A sokadik kerti sebesülése után Lily végül tanácsot kér egy Larry nevű pszichológustól, a filmben Kevin Klein, aki egy ideje már állatorvosként dolgozik. Lily végül erőfeszítésein keresztül újra felfedezi élni akarását és a szeretetre való képességét.

0: A Seregély zeneszerzője Benjamin Wolf is, aki 2021-ben a Cine Music egyik októberi adásának vendége volt. Most hallgassanak meg egy rövid részletet az ekkor elhangzott beszélgetésből.
1: Do you have a favorite score of
2: Van kedvenc
1: work?
2: A művei között?
3: I really don't. It's kind of the...
4: Tényleg nincs. Vagy ha mindenképpen választani kellene, akkor az aktuális, amelyikkel éppen foglalkozom. Ami még nem készült el, és amivel mindig az a célom, hogy legyen jobb, mint az előző. 30-40 év múlva, ha már nem leszek aktív, akkor lehet, hogy meg tudom válaszolni ezt a kérdést, de most még egyelőre nem. Mindig az aktuális munkámmal foglalkozom. Arra törekszem, hogy az legyen a lehető legjobb.
1: Korábban említette Bernard Herrmann, John Williams és Ellen Silvestri nevét, akiknek a műveit szereti. Mely filmzeneszerzők inspirálták még?
3: Unbelievable respect for for music in general, when you look at it historically.
4: Minden zeneszerzőt nagyon tisztelek. Mondhatnám a klasszikusokat, Korngold, Steiner, Prokofjev, vagy az újabb generációt, Goldsmith-t vagy Williams-t, akik eltörölték a stílusbeli határokat, de én egy olyan családból jöttem, ahol a mindennapi kultúra része volt a zene, ezért engem úgy teljes egészében a zene inspirál. Rengeteg nevet tudnék említeni, akik inspirálnak, és akik alakították az én zenei irányultságomat. De ha belegondolunk, mi történt az elmúlt 15-20 évben a klasszikus zenével, az elektronika térnyerésével és az elektronikus zene fejlődésével, akkor aztán végképp nagyon sokáig sorolhatnám a neveket.
1: Köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.

A komponista 2021-ben fejezte be Simon McCoy Mortal Kombat című filmjének zenéjét a New Line Warner Bros. Számára, majd a World Soundtrack Awards-on a második egymást követő évben jelölték az év filmzeneszerzője díjra. Az általa megzenésített filmek világszerte eddig több mint 2,5 milliárd dolláros bevételt hoztak a kasszáknál. Benjamin szerezte Gore Verbinski az Egészség ellenszere című filmjének, a Steven Spielberg által producerelt Auschwitz című rövidfilmnek, a Michael Caine főszereplésével készült A tolvajok királya, valamint az előző fél órában hallott Steven Knight Vihar előtt című filmjének zenéjét is. Továbbá a National Geographic számára készült 6 részes sorozat a Zord bolygó aláfestését is ő írta. Több mint 25 lemeze jelent meg, többek között a Deutsche Grammophon és az Epic Records kiadóknál, és számos koncerten lépett fel élőben világszerte, olyan zenekarok élén, mint a londoni filharmonikusok, a Los Angeles-i filharmonikusok, a Los Angeles-i kamarazenekar és a Sydney szimfonikusok. Valamint olyan művészekkel dolgozott együtt és készített lemezfelvételeket, mint Lang Lang, Herbie Hancock és Yuya Wang. 3-szor dolgozott együtt Pharrell Williams-szel, többek között a 2015-ös Grammy díjátadón élőben is. Adele-lel is együttműködött, akinek a 2017-es Grammy díjátadón George Michael Fast Love című dalát hangszerelte. Benjamin 2009 óta tagja a BAFTA Academy-nek, 2014-ben pedig a londoni Royal Academy of Music Associate tagjává nevezték ki. 2017-ben meghívást kapott a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia tagjai közé. Mivel Benjamin Wolf is még csak 44 éves, így nyugodt szívvel mondhatjuk pályafutását tekintve, hogy a határ a csillagos ég. Most pedig hallgassunk meg további zenei részleteket a kritikusok által nem sokra tartott Seregély című filmből, amelynek zenéje azonban igen figyelemre méltó.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot

miért nem az anyasorozat csatornáján mutatkozott be a vikinges kaland? Nos, a válasz egyszerű. A History csatorna a vikingek befejezése után úgy döntött, hogy nem kér többet a fikciós produkciókból, hanem a névhez hűen maradnak a dokumentumfilmeknél és a valós történeteket feldolgozó sorozatoknál. A vikingek Valhalla 100 évvel a vikingek története, valamint a főhős Ragnar Lodbrok halála után a 11. században játszódik, amikor a vikingek már letelepedtek. Sokan Angliában találtak otthonra, ám ez második Æthelred angol királynak és a szomszédos szászoknak is egyre nagyobb problémát jelent. Ebből bontakozik ki aztán a nagyméretű viszály az angolok és a vikingek között, ami a sorozat alapját is adja.

A Vikingek Valhalla című produkció Jeb Stuart, a Dráganat az életed és a Szökevény című filmek forgatókönyv írójának szériája. Így nem is csoda, hogy ez a sorozat az eredetinél jóval gyorsabb tempót diktál, azaz egy sokkal akciódúsabb és véresebb sorozatot láthatunk. A Vikingek sorozat rajongói által a kezdetben

ellen kiváltott viszolygás gyorsan elillant, és a vikingek Valhalla nem sokára Netflix globális top 10 listájának első helyén találta magát. Ezt kihasználva a csatorna az első évad 8. része után berendelt még további 16 részt, így a nézők a második és nem régóta már a harmadik évadot is megtekinthetik. Külön érdekesség, hogy az eredeti Vikingek sorozatban számtalan valós történelmi személy szerepelt, így például a címszereplő Ragnar Lodbrok, azonban a Vikingek Valhalla inkább a fikcióra építkezett. Ez alól kivétel Leif Erikson alakja, aki egy valóban létező történelmi személy volt, nevezetesen az amerikai kontinens igazi felfedezője, aki több száz évvel Kolumbusz Kristóf előtt hajózott Új-Fullandra.

Mindent egybevéve, ha belekezdünk a vikingek Valhallába, remek sorozatot láthatunk. Az operatőrtől gyönyörű tájakat, az íróktól hős viking harcosokat és akciódús jeleneteket. Ennek ellenére a szakma kritikával illette, de a kalandsorozatok szerelmeseinek mindenképpen ajánlott, ahogy a most következő zenei összeállításunk is. A széria komponistája Trevor Morris, aki 2007-ben nyerte el első Emmy-díját a Tudorok című sorozat főcímzenéjéért. A kanadai zeneszerzővel eddig olyan produkciók kapcsán találkozhattunk, mint a Katedrális, a Boldzsák vagy az előbbiekben sokat emlegetett vikingek. Most azonban látogassanak el velünk az elesett viking harcosok csarnokába a Vikingek Valhalla című széria segítségével. E zenei csokorral köszönünk el mára a sorozatoktól.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cine Music mai adását a filmzene.net összeállítása zárja, amely a Sólyomasszony zenéjéből készült. Az 1985-ös fantasy egy középkorban játszódó, rendhagyó szerelmi történetet mesél el. Az 1300-as évek Olaszországában járunk, amikor is egy ifjú tolvaj megszökik Aquila püspökének hírhedt börtönéből, amelyből korábban még senkinek sem sikerült kereket oldania. Az egyházi főméltóság katonái üldözőbe veszik, és már-már sikerre járnak, amikor felbukkan egy sólyom társaságában Navarre kapitány, aki megmenti a fiút, ő pedig vele tart. Kiderül, hogy Navarre-t és szerelmét egy átok sújtja. A férfi éjszakánként farkassá változik, a nő nappal sólyommá, így, bár egymás társaságában maradnak, emberként soha többé nem találkozhatnak, ha csak meg nem törik az átok. A film direktora Richard Donner, aki több éven át próbálta tető alá hozni a projektet, addigra már túl volt az Omen és a Superman megrendezésén, a Halálos fegyver moziszéria első része viszont még előtte állt. A címszerepben Michelle Pfeiffert, a fiatal tolvajként Matthew Broderick-et láthatjuk, míg az éjszakánként farkasformát öltő kapitányként Rutger Hauerre esett a rendező választása. Azonban nem ő volt Donner első jelöltje, hiszen először Sean Connery-ben gondolkodott, utána Kurt Russell-t nézte ki a férfi főszerepre, míg Hauert egy negatív szerepben a püspök kapitányaként képzelte el. Hauer azonban szívesebben vette volna, ha ő lenne a hős, elképzelése pedig akkor valósult meg, amikor Russell a forgatás kezdetén kikerült a képből. A püspök szerepére Donner egy merész ötlettel Mick Jaggert vélte alkalmasnak, végül John Wood játszotta el a szerepet, míg tolvajként Sean Penn épp úgy szóba jött, mint Dustin Hoffman, de a komikus pillanatokért is felelős karaktert végül Broderick formálhatta meg. Bár a Sólyomasszony nem aratott sikert, hiszen a 20 millió dolláros gyártási költségével szemben szűk 19 milliós bevétele áll, egy kisebb kultuszt talán elért. Egyszerű, de bájos története és romantikája, a főbb szereplők, a cselekmény festői helyszínei és az operatőri munka egyaránt a pozitívumok sorát erősíti, amennyiben viszont a negatívumra is ki kellene térni, a nézők jelentős része bizonyára rávágná rögtön, hogy a zene az. Az aláfestést a walesi származású Andrew Powell komponálta. Művéről pedig kijelenthető, hogy minden idők legellentmondásosabb, a kritikák által a leginkább megtépázott filmzenéi közé sorolható. A Sólyomasszony mellett a szerző neve mindössze két rövid film, illetve egy kevesek által ismert Burt Lancaster dráma, a Rocket Gibraltar, a Viking bárka stáblistáján látható, és ez már bizonyára így is marad. Powell nem csak zeneszerző, de hangszerelő is. E pozícióban olyan művészekkel és zenekarokkal dolgozott már együtt, mint Cliff Richard, David Gilmour, Chris Rea, továbbá a The Alan Parsons Project, melynek majdnem összes lemezén közreműködött hangszerelőként. Donner a helyszínkeresés közben rengeteget hallgatta a formáció dalait, amelynek következtében szinte egybefortak benne a tervezett film jelenetei a zenekar számaival. Így jött az ötlet Powell felkérésére, aki azt folytatta, amit a The Alan Parsons Project számos dalában is hallhattunk. Így a Sólyomasszonyban az instrumentális popzene találkozik a szimfonikus muzsikával. Ebből az ilyen jellegű mozgóképekben valóban szokatlan elegy jött létre, a bírálatok visszatérő motívuma pedig az, hogy a szintetizátort és elektromos gitárt is bőségesen alkalmazó muzsika egyszerűen nem illeszkedik a képekhez, hiszen a néző ezeket képtelen egy középkori fantasy kalandfilmhez társítani. Kizökkenti. Abban szinte biztosak lehetünk, hogy amennyiben a dallamokat a 80-as években a műfaj nagy ágyúinak számító Jerry Goldsmith, Basil Paul Doris vagy James Horner jegyezte volna hagyományos, szimfonikus megközelítéssel, nagy eséllyel klasszikussá nem esedett volna a muzsika. Egy filmzene esetében talán furcsán hangzik, de ha Powell művével igazságosan akarunk eljárni és fel akarjuk fedezni értékeit, talán az a legjobb, ha egyszerűen külön kezeljük a filmtől. Erre pedig hallgatóinknak is lehetősége lesz a most következő, a Sólyomasszony zenéjéből készült összeállítás segítségével. A következő percekben jöjjön egy kis ízelítő a Sólyomasszonyból, amelyről az idén 20 éves filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A Cine Music mai adásának munkatársai, a szerkesztő Varga Ramona, és a Cine Music szakmai partnere a filmzene.net nevében is megköszönöm már a megtisztelő figyelmüket, további kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk hallgatóinknak. Augusztusban a Cine Music műsorok válogatásával várjuk Önöket a rádiókészülékek mellé, a vakáció után pedig megújult tartalommal folytatjuk majd a Klasszik Rádiós filmzenei műsorfolyamot. Hávarga Mariant hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A vállalatok jelentős része csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Magyar Péter továbbra is az áram- és vízfelhasználás visszafogását kéri. A következő napokban mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Emellett lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a locsolástól, az autómosástól, a medencék feltöltésétől és az átütemezhető ivóvíz felhasználástól. Bejegyzésében a kormányfő közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását, és megköszönte, hogy Magyarország összefogott a bajban. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismány város részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán hozzátéve, hogy továbbra is érvényben marad a 3. fokú vízhasználati korlátozás. Gajdos László azt írta, a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett város részekben a mozgó lajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvételi pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint pótolják. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta a 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte a magyar külügyminiszter. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, az aláírók úgy védik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. Azt is jelezték, hogy szükség esetén készek ideiglenesen visszaállítani a belső határ ellenőrzést a schengeni övezetben. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és most egy olyan eseményt fogunk felidézni, amelyről szerintem hát mindenki beszél, vagy valahogyan megemlékezik, illetve rengeteg koncert fűződik most hozzá 2026-ban. A Queen nevét kell először is elmondanom.
2: Igen, ugyanis pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én adott itt Budapesten koncertet a Queen banda. Tényleg az egész ország erre emlékezik, és hát azt gondolom nekünk is itt az idő, hogy visszaemlékezzünk.
1: Volt-e olyan momentum, amely a mai napig megmaradt, és mindenki ezzel köti össze?
2: Szerintem az a koncert elején, ahogy egyből elkezdted, nekem is egyből libabőrös lett a hátam, mert hogy Freddie Mercury bizony elénekelte 70 ezer ember előtt a Tavaszi szél vizet áraszt című csodálatos magyar népdalt, hát a fantasztikus zengő hangján egy egész pici akcentussal a tenyerébe voltak írva a magyar szavak, tehát néha-néha oda pillantott. Nagyon komolyan készült rá, és azt tényleg azt gondolom, hogy egy hátborzongatóan gyönyörű pillanata volt az egész koncertnek, és hát ma már a zenetörténelemnek.
1: Na de nézzük, hogy hogyan érkeztek ők ide Budapestre 40 évvel ezelőtt.
2: A Népstadionban volt ez a koncert, és a Magic Tour koncertturnéjuk egyik állomása volt. Ők Bécsből érkeztek, szárnyas hajóval. Ekkor 5 napot tartózkodtak Budapesten, tehát nem csak a koncertre jöttek, ami egy hatalmas dolog, és hát erről a YouTube-on vannak is fönt videók. Az egyik kollégám volt például az idegenvezetőjük, aki annak a bizonyos dunai hajókirándulásnak volt az idegenvezetője, ami elhaladt a parlament előtt is, az országház előtt is, és hát Freddie Mercury rácsodálkozott erre a fantasztikus épületre. Az idegenvezető elmondja, hogy ez micsoda, és akkor Freddie megkérdezi, hogy hány szoba van benne, és hogy eladó-e a parlament. Úgy azt hinni az ember, hogy egy városi legenda vagy egy anekdota, de igazából tényleg megtörtént, és Deon is abszolút tetten érhető.
1: Az, hogy ide jött a Queen, ugye ez egy óriási dolog volt, de hát egyébként, hogy a szervezők, meg sok mindenki már nyilatkozott erről, ugye Magyarország nem tudta volna kifizetni, viszont volt egy megállapodás.
2: Így van, méghozzá az, hogy egy koncertfilm készült, az egész itt tartózkodásukat végig dokumentálták, a Live in Budapest című koncertfilm készült itt, amelyet a magyar állam fizetett, a Mafilm forgatta, és hát ennek keretében került sor különböző külső helyszíneken forgatott jelenetekre. Azért volt egyedülálló ez a magyarországi koncertfilm, mert a VHS korszakban, ugye a VHS volt a videó szalag, ebben a korszakban nem egy rossz minőségű videófelvételt készítettek, hanem bevállalták azt a sokkal költségesebb 35 mm-es filmre történő fényképezést, ami tényleg a minőség garanciája volt akkor, és ez volt az ok, ami miatt a zenekar eljött Magyarországra, ugyanis a film későbbi forgalmazásával már jövedelmezhetővé tették az egyébként nem túl nyereséges budapesti fellépést.
1: Hogyan zajlott a koncert körüli napok, illetve az egész koncert?
2: Ugye még 86-ban vagyunk, még a vasfüggönyt nem emelték föl, tehát ezért még a puha diktatúra utolsó éveiben járunk, és azt gondolná az ember, hogy ezért hatalmas rendőri jelenlét volt. Nos, nem küldtek rendőröket erre a koncertre, mert ez provokálta volna a jelenlévőket. Ugye akkoriban a humor és ezek a koncertek voltak annak a gőzkieresztésnek a módjai, hogy az emberben nagyon sok minden felhalmozódott, és hát ezt mondják tényleg, hogy a sport, a humor, illetve ezek a hatalmas koncertesemények voltak, ahol tényleg kieresztették a gőzt, a felhalmozódó frusztrációt, tehát nem került sor rendőri túlkapásra sem. Volt ugyan készenléti rendőrség, ott a laktanyában jó pár száz rendőr állt készenlétben, és ha bármi történt volna, akkor ott tudtak volna lenni perceken belül, de erre nem került sor. Ahogy mondtuk az elején, körülbelül 70 ezeren voltak a koncerten, és hát gondolhatjuk, hogy amikor kiderült, hogy a Queen jön Magyarországra, akkor 2 nap alatt elfogytak a jegyek, úgyhogy nem is volt egyszerű szerezni jegyeket az országban. Persze a jegyüzérek azok már akkor is ott voltak, úgyhogy átlagban 200 forintos jegyárakkal lehetett számolni, volt persze ennél olcsóbb, vagy volt drágább is, de a koncert napján ezeket a jegyeket 1700 forinttél árulták. Ugye 40 évvel ezelőtt vagyunk, ez nagyon sok pénz volt, majdnem egy fizetés szerintem akkoriban. Tényleg ez az akkori elképzelhető legmagasabb koncert jegyár volt. Voltak 160, 250, 300 forintos jegyárak is, és az átlagot ezért mondhatjuk olyan körülbelül 200-nak. Ami a nézőszámot illeti, ott pedig van némi ellentmondás, ugyanis egyes cikkek 70 ezerről, máshol 76 ezerről, sőt még 80 ezer nézőről is beszélnek. Szerintem ez a 70 ezer szám, ha ennyi volt, az az is egy nagyszerű szám.
1: Hogyan nézték meg a várost, vagy meg tudták-e nézni a várost? Azt említetted, hogy ugye hajókirándulás volt neki.
2: Valóban, tehát hajóról megnézték, hiszen a város az egyik legszebb arcát valóban a Dunáról mutatja, de abszolút egyszerű turistának öltözve járták a várost. Elmentek a pesti alsórakparton, sétáltak a korzón, a hotelek előtt és a mai Vámház körúton, illetve a vásárcsarnokba is ellátogattak.
1: Térjünk vissza a koncertre. Hogyan zajlott ez a koncert?
2: Hát a tavaszi szélvizet árasztal kezdődött, és ennek a koncertnek emellett még az is volt a különlegessége, hogy ezen a koncerten viselte Freddie Mercury azt a hermelin palástot, ami a királyi koronával együtt aztán a jelképévé vált. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy ezután a budapesti koncert után a Queen eredeti fellállásában már csak 5 koncertet adott, legutoljára Angliában, tehát ez az utolsó koncertek egyike volt.
1: A tavaszi szél vizet árasztról még, ha van bármilyen információd, akkor azt kérlek, oszd meg most velünk.
2: Meg kell hallgatni YouTube, mindenkinek ajánlom, hogy keressen rá. Ahogy mondtam, a tenyerébe voltak felírva a tavaszi szél vizet árasztnak az első verszakának a szavai, de ő erre nagyon komolyan készült. Az Intercontinental szállodában szálltak meg akkor, és erről is vannak videófelvételek, ahol egy magyar tolmács segítségével gyakorolt, mert nagyon fontos volt számára, hogy jó kiejtéssel érthetően tudja elénekelni ezt a dalt, és hát természetesen maga a dallam és az ő személye garantálta a hatást, úgyhogy tényleg abszolút beletalált a magyar közönség szívébe, és tényleg a legemlékezetesebb pillanata lett ennek a koncertnek. Tényleg zene és kultúrtörténeti jelentősége is volt, hiszen ahogy mondtuk, a vasfüggöny mögött voltunk, és talán ez volt az egyik első szög a koporsóban, ha úgy tetszik, a kommunizmus koporsójában, hogy egy ilyen nagyszerű banda bejöhetett, koncertezhetett, és a magyarok ott lehettek szabadon, együtt énekelhettek, együtt ünnepelhettek vele. És erről most a Magyar Zeneházában egy kiállítás is van, tehát hogyha valaki többet szeretne tudni ennek a koncertnek a kulisszatitkairól, a részleteiről, akkor a Magyar Zeneházában el lehet látogatni és meg lehet nézni az erre a tematikára felépülő időszakos kiállítást.
1: Így van, itt ugye az asszisztense az, aki végigvezet minket és mindenféle történetet elárul, és hát ebben az évben rengeteg olyan koncert valósult már meg és valósul meg, ami ennek a 40 éves évfordulónak állít emléket.
2: És még hadd mondjak el valamit, nekem a szüleim ott voltak ezen a koncerten, és utána felmentek a várba az alabárdos étterembe vacsorázni, és ott volt a Queen együttes is. Anyuék nem tudták, hanem amikor leültek vacsorázni, aztán ott derült ki, hogy egy pár asztallal odébb ott volt az együttes. Szóval erről én nagyon sokat hallottam még a szüleimtől, úgyhogy nekünk ennek van egy ilyen érdekes családi vonatkozása is.
1: Kérdezzenek a szülőktől ilyet. Most, akik hallgatnak minket, simán lehet, hogy nekik is van ilyen történetük. Köszönöm szépen!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az elmúlt hetekben a Mesélő Budapest rovatban a fürdőket látogattuk meg képzeletben Tittel Kingával, és most ezt folytatjuk. A Palatinus szót már sokszor körbe jártuk, és elmeséltük, hogy mit is jelent ez pontosan. A Palatinus házakról is beszéltünk, most pedig akkor jön a Palatinus fürdő?
2: Igen. A Palatinus szó a nádornak a megnevezése volt latinul, és ugye azért jött elő ez a szó többször, mert a Margit-sziget korábban a nádornak a magánterülete volt, nyaraló területnek használta. József nádor idejében kezdett el nagyon szépen kialakulni, és hát tudjuk azt, hogy a mi Palatinus fürdőnk a Margit szigeten van, tehát így jön vissza ez a név. Mondhatjuk azt, hogy a Palatinus volt Budapest első szabadtéri strandja. Arra gondoltam, hogy most ezekben a kánikulai napokon tényleg érdemes azokat a strandokat is kicsit megnézni, ahol szabadtéren fürdőzhetünk, nem csak benti fedett török vagy más kori medencékben, úgyhogy ez volt az első szabadtéri strand. 1919. júniusában nyitotta meg a kapuit. Ekkor még nem volt teljesen jó dolgozva technikailag, műszakilag, úgyhogy a fürdő veszélyessé vált egy évvel később már, úgyhogy be is zárták 1920-ban, és egy évvel később nyitották újra meg 1921-ben, itt már három új medencével, és azóta folyamatosan működik.
1: Magyarországra ugye jellemző a rengeteg fürdő, a fürdők országa, és rengeteg városunk is van, amelyet a fürdők városaként emlegetjük.
2: Igen, és hogy azt is mondják, hogy Magyarországon bárhol, hogyha lefúrunk lyukat, akkor termálvíz fog majd felbugyogni. Hát ez valóban nagyon sok helyen vényes az országban, vagy a fővárosban. Budapest a világ fürdő fővárosa, és nagyon sokan jönnek ide a külföldiek is ezért, és ezekben a nyári hónapokban szerintem mind a helyiek, mind a külföldiek nagyon sokszor szívesen látogatnak el a Palatinus fürdőre, és ahogy mondtuk már, József nádor ideje óta nagyon látogatott és nagyon népszerű 20. század elejétől fogva, és ahogy utaltál rá, ezt a strandot is a sziget termálkútjai táplálták, de ahogy mondtam a legelején, a medencék alja még nem volt lebetonozva, tehát itt az átszűrődések, illetve a víz elszivárgása sajnos megjelent, és ezért kellett bezárni és aztán újra kinyitni. Viszont amikor megnyílt újra 1921-ben, akkor 5000 négyzetméteres egybefüggő víz felülete volt, és ebben az időben az egész kontinensen, Európában ez egyedülálló volt. Tehát nekünk volt Európában a legnagyobb szabadvízi strandunk.
1: Azt gondolom, hogy népszerű volt.
2: Már akkor is nagyon-nagyon népszerű volt, ezrek látogatták naponta, és itt évtizedről évtizedre mehetnénk, hogy folyamatosan bővült, folyamatosan változott ez a strand, hiszen lépést kellett tartani a növekvő igényekkel, a technikai műszaki fejlődéssel, úgyhogy kibővítették már a 30-as években is, ekkor 1937-ben nyitották meg újra, és ebben az évben született meg a hullámfürdő, ami ugye a legjellegzetesebb pontja a Palatinus strandnak, itt már akkor is harang kongatással jelezték az egyes hullámzásoknak a kezdését, ez a szép szokás a mai napig megmaradt, úgyhogy ez gyakorlatilag 1937 óta része a budapesti fürdőkultúrának.
1: De hát ugye, ahogy említetted, ez egy nyitott fürdő volt. Gondolom, akkor a környezetét is úgy alakították ki, hogy tudjanak hódolni a napozás szenvedélyének.
2: Így van, mind a külső, mind a belső részek abszolút ennek voltak alárendelve, és maga az épület is, az eredeti fabódés épületet is elbontották, és aztán ezután jelent meg, már az 1930-as években egy nagyon szép, hát nagyon jellegzetes Bauhaus stílusú épület, ami a mai napig az egyik ikonikus része a Palatinus fürdőnek, tehát mind a külső, mind a belső részei nagyon, nagyon jellegzetesek.
1: A második világháború milyen hatással volt erre a fürdőre?
2: Hát természetesen ezt is elpusztította, hogy ne felejtsük el, hogy nagyon sok szép műalkotás is volt már akkor is a fürdő kertjében, ezek is elpusztultak, és természetesen újra kellett építeni az egész fürdőt, és aztán a 60-as években újabb fejlesztésekkel bővült már a fürdő, a 70-es években inkább a gyerekek felé fordultak, ekkor jelentek meg az új játszóterek, illetve egy 5 pályás csúszda, ami szintén újdonság volt ebben az időszakban. És aztán, ahogy valóban, ahogy itt a rendszerváltást követően egyre inkább elmentünk ebbe az élményfürdő irányba, ez szerintem az egész országban jellemző, hogy megjelentek ezek a élményfürdők. A Palatinus sem kivétel ez alól, úgyhogy a rendes medencékből élményfürdők, élménycsúszdák lettek, ugye óriás csúszdák is megjelentek, tehát most már ez is egy jellegzetes vonása a Palatinus fürdőnek, és a legutóbbi rekonstrukció az 2017-ben zajlott. De nagyon jó azt látni, hogy továbbra is ott vannak a műalkotások a kertben, ott van az a Bauhaus stílusú épület, ott van a hullámfürdő, a harangkongatás, tehát jelen van a múlt, és jelen, illetve a korszerű újítások is mind-mind ott vannak a fürdőben.
1: Azt gondolom, hogy folytatjuk ezt a sort, ugye?
2: Igen,
1: tehát folytatjuk. Újabbnál újabb fürdők érkeznek. Köszönöm.
2: Így van, én is.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest múzeumai sorozatunk folytatódik, ahol a Goldberger textilipari gyűjteménybe hívjuk meg a hallgatókat. Goldberger a textil király címmel volt egy színdarab, amiről beszélgettünk, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon itt, ebben a gyűjteményben megismerhetjük-e az ő életét is.
2: Mindenképpen. De hogy ne szaladjunk ennyire előre, menjünk a múzeumnak a kezdeteihez, hiszen nem mindig volt ott, ahol most van, és nem mindig volt ilyen gazdag a gyűjtemény. Ugye nagyon sok múzeumnál láttuk már ezt a kalandos előtörténetet, itt sincs másképp. A Kádár korszakban indul mindez, és bár ez nem a legszerencsésebb időszaka volt a magyar történelemnek, ennek a korszaknak is voltak erényei. Például az, hogy 1954-ben hoztak egy törvényerejű rendeletet, ami előírta, hogy a műszaki emlékeinket gyűjteni, feldolgozni és védeni szükséges. Ennek a döntésnek a hatására a különböző iparágak belevágtak a saját múzeumok felállításába, és így tettek akkora gyárak is. Úgyhogy különböző módjukat feldolgozó gyűjteményeket hoztak létre. Így lett aztán a Magyar Postának, a bányászoknak, a vegyészetnek, a kohászoknak is saját múzeuma, és ehhez csatlakozott a textilipar is, egy kicsit később ugyan, időnek kellett eltelnie, míg megtalálták a végső helyüket, de így indult az egész. Már az 1960-as években felmerült, hogy kéne egy a magyar textil és ruhaipari történetet bemutató gyűjtemény, úgyhogy 1965-ben létrejött a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület, és ők hozták össze az első textil- és ruhaipari kiállítást, ennek anyagát más múzeumoktól és magánszemélyektől szerezték be. És ez a kiállítás hatalmas sikert aratott, úgyhogy a könnyűipari minisztérium, majd az egyes vállalatok be is álltak, amögé a kezdeményezés mögé, hogy jöjjön létre egy önálló múzeum.
1: Összeállt a gyűjtemény, és aztán kellett egy helyszín, gondolom, ez volt a következő lépés.
2: Pontosan, egy állandó helyszín keresésébe fogtak, első ötletként az óbudai Zicsi kastély merült fel, majd aztán az óbudai, és akkor még használatlan egykori zsinagóga épülete került szóba. Itt 1972-ben be is mutatták a gyűjteményt, de csak ideiglenes jelleggel. Aztán újabb épület lehetősége merült fel, a hazai fésűs fonó és szövőgyár angyalföldi gyáregységének Pannónia utcai épülete volt, akkoriban ez kihasználatlanul állt, ám az épületet át kellett alakítani, úgyhogy végül 1986. decemberében nyithatott meg a Textil és Ruhaipari Múzeum. Ennek a működtetője előbb a Textilipari Kutatóintézet volt, később pedig az Innovatex textilipari kutató és fejlesztő vállalat.
1: Hogyan alakult tovább ennek a múzeumnak és a vállalatnak a sorsa?
2: Az 1980-as évek végére, a rendszerváltás küszöbére az Innovatex gyakorlatilag pénz nélkül maradt, úgyhogy, ha úgy tetszik, csődbe ment, úgyhogy bérbe adták a múzeum raktárát, és aztán a Pannonia úti épületet is el kellett adniuk, úgyhogy a gyűjtemény egy raktárba került, de szerencsére voltak, akik nem fogadták el ezeket a tényeket, úgyhogy 1992-ben megalakult a Textil Múzeum alapítvány, ez már a rendszerváltás után, és ez az alapítvány szerezte meg az óbudai Goldberger gyár műemléképületét, és ebbe költözött be a Textil és Ruhaipari Múzeum, 1990-ben nyitott meg, de még itt sem mondhatjuk azt, hogy végérvényesen könnyebbé vált a múzeum története, ugyanis a múzeum ekkoriban kimondottan nehéz anyagi körülmények között volt, úgyhogy 2011-ben az épületet és magát a gyűjteményt is felajánlotta a harmadik kerületnek, nem tudták üzemeltetni. A kerület el is fogadta ezt a gesztust, úgyhogy azóta ez a múzeum az Óbudai Múzeum alá tartozik, és 2012. január 1-e óta Goldberger textilipari gyűjtemény néven található, az állandó kiállítása pedig 2013. szeptemberében nyitott meg. Azóta ugye eltelt 13 év, tehát talán most már kijelenthetjük, hogy végre a múzeum révbe ért. És hogy a helyszínt is megnevezzük, hogy hol vagyunk, ugye Óbudáról már szó volt, de ezen belül a harmadik kerület Lajos utca 136-138-as szám alatt vagyunk.
1: Mi található ebben az épületben?
2: Két épületről van szó tehát, amelyben ma a Goldberger textilipari gyűjtemény található, ezt még a 18. században emelték, és Goldberger Ferenc textilkereskedő, a textil király, akiről te is beszéltél, 1784-ben vásárolta meg az épületet, és itt rendezte be a családi kékfestő manufaktúrát, aztán szép lassan az iparág meghatározó első számú gyárává lépett elő, eleinte csak egy kis manufaktúra volt, és később egy hatalmas ipari óriássá nőtte ki magát, több mint 200 éven keresztül volt meghatározó tényezője a magyar gazdaságnak, és ez a múzeum tulajdonképpen 5 nagyobb egységben mutatja be a Goldberger család és a vállalat történetét a kezdetektől 1784-től egészen 1997-ig, 213 évet ölel fel.
1: A Goldberger vállalatról mesélj még egy picit, mert hogy azért itt már szerintem a név is azért sejteti, hogy az államosítás is közbe szólhatott, a második világháború is.
2: Így van, egy zsidó hátterű családról van szó. Tényleg kékvestőműhelyből lett világhírű textil- és ruhaipari vállalattá, olyannyira, hogy még a divat európai fővárosába, Párizsba is rendszeresen szállította Goldbergerék, és generációról generációra egyre nagyobb volumenű vállalkozás lett mindebből, és ez persze Óbuda fejlődésére is nagyon pozitívan hatott, nem beszélve a magyar gazdaságra gyakorolt hatásáról. Aztán, ahogy mondtad te is, a Goldberger név az államosítás után eltűnt a cég nevéből, viszont az a tudás és tapasztalat, amit a cég generációk alatt felhalmozott, a szocialista gazdaságpolitika korszakában is megállta a helyét, és hát tényleg nagyon szomorú ezt mondani, de a rendszerváltás volt az, ami tulajdonképpen megadta a kegyelemdöfést, hiszen az ezt követő rablógazdálkodás gyakorlatilag, mint oly sok más vállalatnál, azt eredményezte, hogy a vállalat végül tönkrement, és felszámolták 1997-ben, tehát itt ért véget ez a 213 éves történet. És a kiállítás nagyon gazdag, nagyon érdekes, rengeteg tárgyi emlékkel, fotókkal, rajzokkal mutatja be a család és a vállalat történetét. Megismerkedhetünk a kékfestés technikájával, de akik a nagyobb gépeket szeretik, ők is nagyon jól járhatnak, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, hogy egy kicsit Óbudát jobban megismerve a kékfestést, a textilek történetét, látogassunk el a Goldberger textilipari gyűjteménybe.
1: És ha esetleg pedig a Spinoza Színházba látogatnának el, akkor pedig itt láthatják azt az előadást, amely Goldbergerről szól. Köszönöm szépen!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 55 évet megyünk vissza az időben, 1971. július 26-áig. Miért megyünk vissza az időben, mi történt itt, és kihez kapcsolódik?
2: Az Apollo 15 űrexpedícióról van szó, és ennek van egy magyar és budapesti vonatkozása is, úgyhogy erről fogunk most beszélni.
1: Kihez kapcsolódik?
2: Pavlics Ferencről van szó, aki a Budapesti Műszaki Egyetemen 1950-ben diplomázott gépészmérnökként, és 50-től 56-ig a Budapesti Gépészeti Tervező Intézet tervezőmérnöke volt, gyárak tervezésénél működött közre, többek között a Csepel autógyár és a Gamma művek gyártási folyamatainak kialakításába, és aztán jött az 56-os forradalom, amikor is a feleségével együtt ők elhagyták az országot, és az Egyesült Államokban telepedtek le. A menekültáborból csak néhányat vették föl a General Motorshoz, és mivel akkor nem tudott ő még angolul, műszaki rajzoló lett Detroitban, aztán tovább képezte magát, mint oly sok más magyar, fiatal magyar, aki kiment az Egyesült Államokba. Michigani Egyetemen tanult tovább, és 57-től 60-ig az amerikai hadsereg detroiti tankgépkocsi parancsnokságának kutató mérnöke volt, és itt már a kísérleti laboratóriumban terepjáró kerekes és lánctalpas járművek viselkedését tanulmányozta, és aztán 1960 és 67 között hasonló területen dolgozott a General Motors kutatólaboratóriumában, nagy mozgásképességű terepjárók fejlesztésén dolgozott. És most még mindig gondolkodhatnánk, hogy miköze mindennek az Apollo expedícióhoz. Közeledünk, ugyanis Kennedy elnök 1961-ben hirdette meg az Apollo programot. Ennek ugye az volt a célja, hogy amerikai űrhajósokat juttassanak a Holdra, és Pavlics Ferenc ekkor került az űrkutatás közelébe, ugyanis a Hold felszínének kutatása a magyar Baj Zoltán radaros mérései nyomán kezdődött, de a felszín szilárdságáról, illetve a porréteg vastagságáról ekkor még semmit sem tudtak. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA először egy zárt terepjáró laboratóriumot képzelt el, de erre nem volt elég pénz, úgyhogy Pavlics Ferenc vezetésével fejlesztették ki először 1971-ben az Apollo 15-ös űrhajóval felbocsátott NASA holdjárművet, azt a bizonyos holdjárót, amely egy nagyon bonyolult rendszer volt, egy nagyon bonyolult eszköz volt, hiszen figyelembe kellett venni a mínusz 160 és a plusz 125 fok közötti hőingadozást, tehát a kerekeket titán acélból tervezték, aztán összehajtva helyezték el a holdkomp alján ezt a járművet, a holdjárót, ennek súlya 200 kg volt, és amikor megérkeztek a Holdra, ez a jármű kifordult a kompból, a rugók kitolták az alváz meghosszabbítását, kihajtották a kerekeket, amelyek 45 fokban voltak behajtva, és az egész kicsomagolás, negyed óra kicsomagolás után elkezdhette a feladatát végrehajtani a holdjáró.
1: Hogy volt felépítve ez a holdjáró?
2: Ennek a négy kerekű járműnek minden egyes kerekét külön villanymotor hajtotta, ebből kettő is elég volt a biztonságos visszatéréshez, és az űrhajósok pedig egyszerű támlásszékben ültek. Ennek a járműnek a sebessége 16 km/h volt. Összesen három utat tettek meg vele, összesen majdnem 28 kilométert, és 77 kiló kőzetet gyűjtöttek. Aztán az Apollo 16-os holdjárója 27, az Apollo 17-esé pedig 36 kilométert közlekedett, tehát három ilyen alkalomra is sor került. Fontos elmondani, hogy akkoriban ez a holdjáró volt a világ legdrágább autója, főleg azért, mert összesen három napig működtették ennek az expedíciónak a keretében. És ebből a holdjáróból összesen négy darab készült, ebből a négyből három még ma is a Holdon van, a negyediket pedig a washingtoni Smithsonian Múzeumban állították ki.
1: Na de nekünk itthon, vagy Budapesten van-e olyan emlék, vagy emlékmű, vagy szobor, ami ezt jelképezi?
2: Igen, sokat beszéltünk már Kolodko Mihályról, ami gerilla szobrászunkról, aki mini szobrokat készít, és ő 2016-ban költözött Kárpátaljáról Magyarországra, ezen belül Budapestre, és ekkor a Hold utcában lakott. Tehát ez a környék, a Hold utca környék egy elsődleges ihletforrássá vált számára. Itt laktak a Hold utca egyik lakásában, és hát úgy érezte, ezt a művész is elmondta, hogy amikor ők átköltöztek Kárpátaljáról Magyarországra, az legalább akkora változás, vagy akkora lépés volt számunkra, mint amikor ember lépett a Holdra. Ugye kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek. Ezért a Batthyány örökmécses közelébe, a Hold utcára készítette el a holdjáró szobrát, ami egy gömb formájú, tehát a holdat idéző ilyen posztamensre került, és ezen találjuk ezt a nagyon cuki kis járművet, amit ha nem tudjuk, hogy mit kell keresni, akkor elég nehéz megtalálni, de én rendszeresen szoktam arra fele vinni túrákat, mindig meg szoktam keresztetni a vendégeimmel, gyerekek, felnőttek, magyarok, külföldiek mindig nagyon-nagyon élvezik, és hát tényleg a Batthyány örökmécses szomorú története mellett ez egy igazi kis, tényleg finom falat, és hát tényleg mosolycsal az emberek arcára, úgyhogy ha arrafele járunk, a Hold utcában, a Batthyány örökmécses környékén, akkor nézzük meg ezt a holdjárót, hiszen nagyon szép 55 éves évfordulója van az Apollo expedíciónak.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban a gyermekvasút lesz a mai témánk. 1948. július 31-e, ez az a dátum, amikor megnyitott. Szerintem sokak nagy örömére, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg gyermek nagy kedvence ez a helyszín.
2: Így van, persze ezek a legsötétebb évei a kommunizmusnak, és már a 30-as évek közepén Tbilisziben, a Szovjetunióban felavatták az első úttörő vasutat. Akkoriban ez nem keltett túl nagy feltűnés Budapesten, és nem gondolta volna senki, hogy másfél évtizeddel később a budai hegyekben is lesz majd egy hasonló. 1946 nyarán betiltották a Cserkész Szövetséget és az egyházhoz közel álló ifjúsági szervezeteket, úgyhogy csak az úttörő szövetség maradt meg. Csillebércen épült a gyermekváros. 1947 tavaszán hoztak kormányhatározatot arról, hogy a szovjet példa nyomán úttörővasút épüljön Budapesten. Tehát itt indult az egész.
1: Na de hova akarták?
2: A hely kijelölésénél több helyszín is felmerült. Felmerült például a Népli Sziget, felmerült a Margit-sziget, illetve Gödöllő is, és emellett a budai hegyvidék is számításba jött, és végül hosszas mérlegelés után a budai hegyvidékre esett a választás.
1: A Schwab-hegyre.
2: Igen, hát tudjuk azt, hogy a Schwab-hegy az 1870-es évektől kezdve fogaskerekűvel is elérhető volt, tehát adott volt, hogy az egyik végállomás a fogaskerekű egyik végállomásához legyen kapcsolható, így lett a Széchenyi hegy gyakorlatilag az egyik végállomása. Eredetileg az volt a terv, hogy egészen Zugligetig közlekedett volna ez a gyerekvasút, de a magas szint különbségek miatt végül a Hűvösvölgyre esett a választás, mint a másik végállomás. Tehát így jelölték ki a nyomtávot Hűvösvölgy és a Széchenyi hegy között.
1: Az építkezés mikor indult el?
2: Ennek az évnek, 1948-nak az áprilisában, egészen elképesztő tempóban, hiszen 3 hónap alatt nagyon-nagyon sok önkéntes részvételével sikerült átadni 1948. július 31-én az első 3 kilométeres hosszúságú szakaszt. Tehát képzeljük el, hogy áprilisban elindul ez az építkezés, és júliusban már 3 kilométer készen van. Azt gondolom, hogy ez manapság is igen kiváló teljesítmény lenne. A megnyitón a vörös szalagot a közlekedési tárca akkori vezetője Gerő Ernő vágta át, ugye az ő nevéhez nem csak ilyen pozitív dolgok kapcsolódnak, és itt most nagyon finoman fogalmaztunk. Azt is tudjuk, hogy az úttörővárosban a külön vonattal a megnyitóra érkezőket a kor szellemének megfelelően virsli, sör és bambi várta. És a gyerekek erre az alkalomra egy nótát is költöttek, amelyben szó esett gerőpajtásról, az úttörők kedve előjéről is. Tehát a propaganda azért ott volt mögötte elég rendesen.
1: Kik lehettek úttörő vasutasok?
2: Csak jeles és jó tanulók nyerhettek felvételt, akinek 3-asa volt, az kizáróként szerepelt. Évente, amikor a legtöbben dolgoztak a gyerekvasúton, akkor körülbelül 600 felső tagozatos gyermek volt, ennél kevesebb is, 400, csúcs időszakban körülbelül 600 úttörő látta el ezt a feladatot.
1: Hogy lehetett eljutni oda?
2: Hát először is az érdeklődés az teljesen felülmúlt minden várakozást. Egy-egy nyári hétvégi napon, akkori Moszkva térről, a mostani Széll Kálmán térről a 49-es autóbusz járat vitte fel a Ságvári ligetig a kirándulókat. Összesen, amikor a teljes pálya megépült, akkor a 3 kilométerből először 5, aztán végül 11,7 km hosszú lett a gyermekvasút, tehát 7 állomással és 2 megállóval. És ahogy megérkeztünk Hűvösvölgybe, az érkező villamosokról mozgó lépcsőn lehetett feljutni. Azt is nagyon fontos megemlítenünk, hogy ez volt az országban az első szabad térre telepített mozgó lépcső. És az úttörővasút a Rákosi elvtárs is meglátogatta, hogy köszöntésére íródott az a dal, amit szerintem az én generációm és a nálam idősebbek mindenki tud, a Mintamókus fenn a fán, az úttörő oly vidám.
1: Mennyire volt nagy siker?
2: Hatalmas volt a siker. A 70-es évek folyamán évi 1 millió utas váltott jegyet az úttörővasútra. Aztán tudjuk azt, hogy a rendszerváltáskor az úttörővasút új nevet kapott, 1990 óta egészen a mai napig gyermekvasútként üzemel, tehát az úttörőből lett a gyermekvasút. Átnevezték az állomás neveket is, és a gyerekvasutasok most már nem köszönnek előre köszöntéssel, nincsen vörös színű úttörő nyakkendő sem, tehát így a propaganda az kikerült a kelléktárból, és a gyermekvasút működtetése is az úttörő szövetség kezéből átkerült a MÁV-hoz, tehát most már a MÁV alá tartozik.
1: Milyen hosszú ez a vonal, mert bár emlékedted, ugye, hogy 11,7 km hosszú volt, de aztán ehhez még építettek?
2: Nem, ez a hossza, és 2015-ben az úttörővasút bekerült a Guinness világrekordok könyvébe is, ugyanis a gyermekvasút alakult a világ leghosszabb olyan vasútvonala a maga 11,7 kilométerével, amelyen a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el.
1: És kik jelentkezhetnek most ide?
2: Manapság ez úgy működik, hogy általános iskolás 4., 5. vagy 6. osztályos diákjait várják. Itt sem az életkor számít, hanem az, hogy hányadik osztályba járnak, és a tanulmányi átlaguk legalább 4-es kell legyen. Ezt a regisztrációkor meg kell adni. És azt is hallottam, hogy ha romlik a tanulmány eredmény, akkor ez a későbbiekben lehet kizárók. Tehát ez nagyon jó motiváció az a gyerekvasutasoknak, hogy megtartsák a jó jegyeket, hogy lehessenek továbbra is részesei ennek a nagyszerű programnak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán szombaton arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. A jogszabály 19 órakor lépett hatályba, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten számos intézkedéssel spórolnak az energiával a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Hévízen és Keszthelyen leállították vagy időben korlátozzák a szűkőkutak működését, lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentik. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását is, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat sem. Miskolcon a jövő hét elején szünetel az ügyfelfogadása a polgármesteri hivatalban, ahol hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. Halálos áldozata és több sérültje van a Kelet-Németországot sújtó viharnak. A Szászország tartományban fekvő Szász-Svájc régióban tegnap egy 28 éves férfi vesztette életét, miután az erőteljes széllökések miatt rázuhant egy kidőlő fa, közölte a helyi rendőrség. Eltűntekről nem érkezett jelentés, a vihar miatt 40 embert evakuáltak. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket! Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Réthei János egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának az igazgatóját. Üdvözlöm!
2: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egy olyan témáról beszélgetünk ma, amiről én azt hiszem, hogy egyre több szó esik, de talán még mindig kevés. Ez pedig a felnőttkori ADHD. A gyerekkoriról viszonylag sűrűn esik szó manapság, hogy mennyire fontos a viszonylag korai felismerése, a kivizsgálása, milyen tünetekre érdemes odafigyelni, de hát bizony jócskán vannak, akik felnőttként diagnosztizálatlanul élnek együtt az ADHD-val. Milyen jelenségek, vagy akár maradvány tünetek, ha azoknak nevezhetők, utalnak felnőtt korban ADHD-ra?
2: Ez valóban így van, hogy azt feltételezzük, hogy nagyon sok esetben felnőtt korban nem születik meg a diagnózis. És egyszerre beszélünk a felnőttkori ADHD-ról sokat és keveset. Tehát sokszor előkerül a téma, de nem mindig pontosítjuk megfelelőképpen. Érdemes onnan elindulni, hogy mi is az az ADHD. Ugye ez egy angol szónak a rövidítése, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tehát figyelemhiányos hiperaktivitási zavar. És ez már sok évtizeddel ezelőtt leírásra került, hogy a gyerekek egy részében nagyon tipikus és nagyon hasonló módon egyszerre van jelen egy felfokozott, gyakran mozgás szintjén is megnyilvánuló magatartás többlet, tehát ez a hiperaktivitás, hogy valaki sokat mozog, sokat beszél, nagyon hirtelen, ugye az impulzivitás az idegen szó, ami ezt a hirtelenséget, a hirtelen reakciókat leírja, és ugyanakkor ez együtt jár azzal, hogy a másik oldalon pedig a figyelmük az pedig csökkent, az kevesebb az átlagnál, ezért nevezzük figyelemhiánynak, nem képesek fókuszálni, koncentrálni, a figyelmi terjedelmük az lerövidül, illetve ez azzal is együtt jár, hogy nagyon, nagyon sok minden kelti föl a figyelmüket. Tehát ebből indult el igazából a gyerekpszichiátriában, a gyerekpszichológiában és gyerekpszichiátriában maga ez a betegség, ez kérdőjellel
1: állapot,
2: mondom, zavar, állapot, igen, azért nem szívesen mondom azt, hogy betegség, mert a gyerekek meg a felnőttek is egy része nem szereti, ha ezt a szót használjuk. Minden esetre egy ideig azt gondoltuk, hogy ez csak gyerekeknél van, tehát az örök mozgó, hiperaktív, semmire sem kellően odafigyelő gyermek, aki aztán serdülő korra már nagyjából ez kinövi, és felnőtt korra teljesen eltűnik. És nagyjából egy 25-30 éve nagyon alapvetően megváltozott az elképzelésünk erről. Magyarországon azért ez nincs meg 25-30 éve, először az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában jöttek rá, hogy hát bizony nem tűnik ez el, hanem a felnőtteknek egy részében, és nem kis részében megmaradnak a tünetek, csak másképp mutatkoznak meg. Tehát ezért kezdtünk el beszélni a felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitási zavarról.
1: Ez a kettő, ez külön válik? Tehát a hiperaktivitás, illetve a figyelemzavar, az akár külön-külön is megjelenhet hangsúlyosan egy-egy emberben?
2: Külön tud válni. Tehát ez úgy szoktuk mondani, hogy ez két tünetcsoport, a figyelemhiányos tünetek, illetve a hiperaktív, impulzív tünetek, amiről az előbb is beszéltünk egy kicsit, és ez szerint két altípust vagy megjelenési formát is elkülönítünk, hogy van, ahol a figyelemhiányos tünetek dominálnak, ugye a felnőtteknél ez akkor következik be, ha 9 jellemző tünetből 5 megvan, gyerekeknél 6 tünetnek kell meglenni, és ha pedig a hiperaktív, impulzív tüneteknél teljesülnek ugyanígy ezek a kritériumok, akkor egy ilyen megjelenési haltípusról beszélünk, és természetesen van a kombinált típus, ahol azok a gyerekek és felnőttek, akik mindkét területen teljesítik a diagnosztikus kritériumokat.
1: Ez egy spektrum?
2: Teljes mértékben egy spektrumról beszélünk, ahogy más pszichiátriai betegségeknél is. Ma már nem annyira elvágólagos kategóriákról beszélünk, hanem inkább egy spektrumról, dimenzionális megközelítésnek is szoktuk ezt nevezni, ahol van a többség, akiket hát lehet nevezni egészségesnek, de ez megint nem túl szerencsés, hanem inkább nevezünk neurotipikusnak, és van egy dimenzió, egy változó, aminek a végén helyezkednek el, akiknek nagyon erősek ezek a tünetek, és mindenki valahol a kettő között van.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikai igazgatója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. A felnőttkori ADHD-ról beszélgetünk. Ezért manapság sokan mondják azt, hogy ADHD-sok. Tehát ugye ez valahogy egy ilyen kicsit felkapott öndiagnózis lett. Bizonyára, hát nagyon sok emberre ez nem igaz, vagy nem így igaz. Mit gondolod, hogy mi az oka annak, hogy most olyan sokan érzik azt, hogy ADHD-val küzdenek felnőttkorban? Ugye ennek van valami társadalmi oka?
2: Biztos, hogy szerepe van ennek ebben annak a kornak, amiben élünk. Tehát egyfelől van az, amit az előbb is mondtam, hogy 30 évvel ezelőtt még egyáltalán nem beszéltünk felnőttkori ADHD-ról, tehát ez egy új terület, és biztos, hogy a 30 vagy 50 évvel ezelőtt is voltak emberek, akikről ma azt mondanánk, hogy felnőttkori ADHD-juk van, csak akkor ez még nem volt annyira köztudott. Tehát ez fokozatosan jön be a köztudatba, és ennek megfelelően sokan magukra ismernek ebben a diagnózisban. Tehát van egy ilyen folyamat. Másfelől arról is szoktunk beszélni, hogy maga a kor, amiben élünk, egy picit ADHD-s, mit értek ezen? Paradox ez a kifejezés, de azok a szokások, gondolok itt a mindennapjainknak a hajszoltságára, hogy állandóan rohanásba vagyunk, nagyon sok feladatunk van, illetve azok a telekommunikációs eszközök, amikkel körülvesszük magunkat, és aminek a révén elképesztő energiát emészt föl az iszonyatos információ tömeg, ami ránk zúdul folyamatosan. Tehát egyszerűen attól, hogy kézbe vesszük az okostelefont, vagy leülünk a számítógép elé, ugye úgy dől ránk az információ. És hát ez próbára teszi a befogadó képességünket. Tehát ezért érezhetik sokan úgy, hogy valami probléma van, és ezért gondolhatják azt, hogy ADHD-sok.
1: Igen, hogy ezer felé kell figyelni. Ugye, és amikor az ember elindul a hírfolyamban, akkor ráklikkel erre, abból következik ez, és akkor már az ember azt sem tudja, hogy hol jár. De hogy ugye itt azért végül is másról van szó. Milyen neurobiológiai háttere van az ADHD-nak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt gondoljuk, hogy egyértelműen agyi, tehát neurobiológiai okok állnak a háttérbe, sőt, ha visszamegyünk még egy lépéssel, akkor a genetikai faktorok is nagyon fontosak. Tehát az, hogy az egyes a gének szintjén mit örököltünk, az is már bizonyos szempontból meghatározza, ha nem is magát az ADHD-t, de az esékenységet, a fogékonyságot, ezt egy idegen szóval vulnerabilitásnak nevezzük, hogy valaki mennyire sérülékeny. Hogy pontosan mi történik az agyban, azt hát arról csak ilyen modelljeink vannak, elképzeléseink vannak, azt feltételezzük, hogy a bizonyos agyi területeknek a működése az egy picit késve fejlődik ki, talán ez a legjobb kifejezés. Főleg ugye gyerekkorról beszélünk, itt még mindig a gyerekkori ADHD-ről, ami aztán felnőtt korban is megmaradhat. Tehát, hogy például úgy szoktuk mondani, hogy a frontális kéreg, tehát a homloklebeny az agyban, amelyiknek az a funkciója, hogy gátlás révén szabályozza az agy többi részének a működését, az nem az, hogy egyáltalán nem működik, de hogy kevésbé érett, kevésbé fejlett, és ezért például a mozgást, vagy az érzelmeket, és az ezért felelős agyi központokat kevésbé tudja szabályozni. Hogyha nagyon hát csúnya, idegen szavakat kell most mondanom, akkor ezt ugye orvosi szavakkal úgy mondjuk, hogy a frontos triatális és a frontolimbikus vagy frontoamigdaláris pályák kevésbé szabályozottak, kevésbé működnek jól, és általában arról van szó, hogy a mélyebb, az ősibb agyi területeknek a féken tartása, szabályozása az, ami nem működik olyan jól.
1: És annak vajon mi lehet az oka, hogy amikor mondjuk valakit már ADHD-val diagnosztizáltak, akkor nem érti a környezete, hogy ez hogy lehet, vagy ő maga sem érti, mert hogy gyerekkorban nem volt ilyen. Tehát, hogy nyilván nem szunnyad gyerekkorban, de hogy akkor mi történik, hogy valamiféle maszkolás van ilyenkor, hogy az ember létezni tudjon?
2: A maszkolást azt inkább más pszichiátriai problémáknál szoktuk emlegetni, de lehet valami ilyesmi, inkább kompenzálást az a szó, amit használunk. A maszkolást az inkább egy hasonló neurodevelopmentális zavar, tehát idegfejlődési zavar, az autizmus spektrum zavar kapcsán szoktuk nagyon gyakran emlegetni a maszkolást, ami azt jelenti, hogy ugye most nem az autizmusról, nem az ASD-ről beszélünk, de hogy ott van az, hogy egy autista gyermek az nagyon gyakran nem olyan feltűnő, mert utánozza a társait, bár nem tudja, hogy miért kell csinálni. Aha. Most az ADHD-ban az ennek megfelelő folyamat az a kompenzálás, tehát azok a gyerekek, akiknek amúgy jók a képességeik, jó az IQ-juk, jók az értelmi képességeik, azok igaz, hogy nagyon hiperaktívak, nagyon nehezen figyelnek oda az órán, de mégis könnyen megjegyzik, amit a tanár mond, tehát tudják kompenzálni a figyelem zavarból adódó problémákat. És nagyon gyakran ezért nem tűnik fel annyira gyerekkorban. Ez nem mindenkire igaz, tehát azért vannak gyerekek, ahol teljesen egyértelmű, hogy ADHD-ról van szó, de van, amikor így
1: billeg
2: igen, és ezek az egymásnak ellentétes irányú folyamatok így kicsit kioltják egymást.
1: Aha, szóval akkor ez lehet az oka. Na jövünk vissza, rátérünk a tünetekre is, jó? Folytatjuk a beszélgetést dr. Réthei János egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikai igazgatójával.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. A felnőttkori ADHD-ról beszélgetünk. Árulja el, hogy milyen tünetek, milyen jelek figyelmeztetnek arra, hogy valaki ezzel az állapottal mondjuk így küzd?
2: Igen, és most már felnőtt korról beszélünk, ugye az előző blokkokban a gyerekekről is volt szó, de most beszéljünk a felnőttekről. Tehát mik egy tipikus fiatal, vagy már nem is annyira fiatal felnőttnek, mik a tipikus tünetei? Ugye a hiperaktivitás az általában a felnőtt korra azért csökken, de bizonyos formákban megmaradhat, például mindig nyugtalannak érzi magát valaki, egyfajta ilyen belső nyugtalanság, vagy nem bír ellazulni, gyakran alvás zavar is, már gyerekkorban és aztán felnőtt korban is meg nem érzi pihentetőnek az alvását, nagyon nehezen alszik el. És aztán vannak az impulzív tünetek, ugye nagyon könnyen a másik szavába vág, vagy alapból is nagyon sokat beszél, olyankor is, amikor nem kellene, nem veszi észre, hogy mások számára terhes az, hogy ennyit beszél. Vagy egy másik példája az impulzív tüneteknek az, hogy egyszerre több feladatba belevág, nem tudja befejezni őket, nem bír a végére érni, és érdekes, hogy a gyerekek nem vezetnek autót, de a felnőtteknél ott gyakran az autóvezetés közben jöhetnek elő ezek az impulzív tünetek, ugye gyorshajtás, türelmetlenség, nem bírja, hogyha forgalmi dugóban kell állnia. Tehát ezek mind, bár ez sok emberre igaz azokra is, akik nem ADHD-sok, de ezek így együtt. Igen, és akkor még mondanám ugye a viselkedés szabályozásnak a zavara. Ugye már említettem azt, hogy egyszerre több mindent elkezd, állandóan elkésik, határidőket nem tudja betartani. Ezek mind-mind az ADHD-s tünetekhez tartoznak, és akkor még említsük meg természetesen a figyelemhiányos tüneteket, tehát hogy ugye a tipikus figyelemhiányos ADHD-s gyerek, ról mit gondolunk, hogy beszélünk hozzá, és fülebotját sem mozdítja, mert éppen valami másik, más dologgal van elfoglalva, nagyon belemerül valamiben, hát ez felnőtt korban is meg lehet, hogy részletekre nem bír figyelni, elkalandoznak a gondolatai, ugyanakkor, hogyha valami érdekli, akkor abban meg teljesen bele tud merülni, ezt nevezzük hiperfókusznak, és igen, tehát hogy a részletekre való odafigyelés az nem az erőssége, rendetlenség, és főleg talán még ezt emelném ki, hogy a fenntartott figyelem az, hogy például egy előadáson folyamatosan figyelni tudjunk, vagy jegyzetelni tudjunk. Ezek azok a nehézségek, amivel már felnőtt korban egy ADHD-s egyénnek szembe kell nézni.
1: Hát most, amit elmondott, szóval az, hogy az ember késik, vagy mindig úgy ér oda valahová éppen, mintha az életéért futna, vagy hogy nagyon nehezen olvas, illetve ha olvas, akkor a figyelme elkalandozik, és újra vissza kell térni ugyanoda, vagy hogy a lakásban nincs rend, vagy hogy egyszerre ötféle dolgot szeretne csinálni. Szóval, hogy ezek miatt bőven kialakulhat bűntudat, vagy szorongás, nem? Tehát, hogy ez... mert hogy akadályozottá válik a hétköznapi élet.
2: Igen. Így van. Egyrészt azt szeretném mondani, hogy ha most valaki hallja ezeket a tüneteket, és egy vagy kettő igaz rá, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ő ADHD-s, mert azért más oka is lehet vannak, hogy valaki nem bírja a várakozást, vagy éppen nem bír annyira odafigyelni egy beszélgetés közben. A diagnózisnak egyébként az is feltétele, hogy ez az élet több területén is problémákat okoz. Tehát ez általában jellemző a pszichiátriára, amikor ott egy diagnózist kimondunk, akkor nem önmagukban a tünetek a fontosak, az is fontos, de hogy a tüneteknek a hatását, a konzekvenciáját is lássuk, hogy ez negatív hatással van az életvezetésre. Na most ez az, amit kiszoktunk még hangsúlyozni, hogy nagyon gyakran azért fogalmazódik meg valakiben, hogy ő, neki ADHD van felnőtt korban, mert a felnőtt életében szembesül ezekkel a problémákkal. Mire gondolok itt? Például általános iskolában, középiskolában még egész jól el volt, de aztán az egyetemen szétesik, és nem bír felkészülni a vizsgákra, nem bír előre haladni, vagy a legnagyobb próbatétel egy ADHD-s egyetemista számára az a szakdolgozat megírása, amikor ugye több héten, hónapon keresztül ugye egy dologra kellene koncentrálni.
1: És ezt még el kell kezdeni.
2: El kell kezdeni, igen. Újra és újra neki kell állni. Vagy pedig munkahelyi problémák, nem képes valaki fenntartani az érdeklődését, akár egy izgalmas, vagy nem annyira izgalmas, unalmas munka irányában. Ugye ez a felnőtt élethez hozzátartozik, hogy elfogadjuk ezeket a kereteket, hogy hát be kell járni dolgozni, és időnként olyan feladatokat is meg kell csinálni, amik annyira nem izgalmasak. Vagy egy másik példát mondok az emberi kapcsolatokban, akár barátságról van szó, vagy párkapcsolatok. Ugye ott is az ADHD tünetek azért eléggé szét tudják feszíteni a emberi kapcsolatoknak a kereteit, és akkor valaki azért szembesül ezzel, hogy hát valami nem stimmel velem, mert a kapcsolataimban van nagyon sok probléma.
1: De szenvedettől.
2: Természetesen, tehát nagyon általában van valamilyen típusú szenvedésnyomás az egyénben. Úgy érzi, hogy nem halad előre az életében.
1: És aztán kiderül, hogy diagnosztizálják-e. Erről beszélgetünk a folytatásban. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. A felnőttkori ADHD-ről beszélgetünk. Hát most eljutottunk oda, hogy valaki mondjuk kivizsgálásra jelentkezik, mert gyanakszik, vagy valaki más mondja neki, hogy ő esetleg ADHD-val küzd, vagy ki tudja, hogy jut el oda? Tényleg, ki tudja, hogy jut el oda? Mi a tapasztalata?
2: Leggyakrabban saját elhatározásból jönnek a felnőttek, ugye ez is más, mint a gyerekellátásban, ahol a szülők hozzák a gyereket, vagy a tanárok javasolják a kivizsgálást. Itt az esetek nagy részében fiatal felnőttekről beszélünk, tehát 20-30 év közötti felnőttekről, illetve most már egyre inkább 30-40-50 év körüliekről, akik úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, és hogy ADHD kivizsgálásra van szükség. Nagyon sok online kitölthető teszt létezik, tehát sokan nagyon, nagyon tudatosak gyakran ezek a jelentkezők, és már hozzák az eredményeiket az interneten és más forrásokban talált információkról. De hogy a kivizsgálásnak két fontos célja van. Az egyik az az, hogy végig menjünk az ADHD tünetein, és hogy megállapítsuk, hogy itt valóban ADHD-ról van-e szó. És ugyanilyen fontos az, hogy elkülönítsük más problémáktól. Tehát az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a tüneteket, vagy hasonló problémákat azért más pszichiátriai, vagy nem pszichiátriai problémák is okozhatják, és ezért nagyon fontos ez a, amit mi úgy nevezünk, hogy differenciál diagnosztika. Tehát a kivizsgálásnak egyrészt az a célja, hogy felállítsuk az ADHD diagnózisát, ha van, illetve ha ez nem ADHD, akkor rájöjjünk, hogy mi az a másik probléma, ami okozza a tüneteket.
1: Az ADHD egyébként gyakran társul más egyéb zavarokkal?
2: Így van. Tehát, hogy azért nehéz ez az úgynevezett differenciál diagnosztika, mert van az ADHD, vannak az egyéb pszichiátriai problémák, és van egy átfedő rész, amikor egyszerre vannak ezek, ugye ezt nevezzük komorbiditásnak, amikor egyszerre valakinek több pszichiátriai problémája van, és azért ez nagyon gyakori. Tehát ez a pszichiátriai betegségekre ez jellemző, hogy hát így nagyon közel vannak egymáshoz, és gyakran több pszichiátriai zavarnak a kritériumait is teljesíti valaki, és akkor ezt az egyszerűség kedvére úgy mondjuk, hogy neki két vagy akár három pszichiátriai betegsége van. Erről egyébként nagy viták vannak, hogy ez pontosan, hogy van ez a komorbiditás, de ebből most nem menjünk bele. Mondok néhány példát, tehát a felnőttkori ADHD-ban szenvedő embereknél nagyon gyakran az életük során, akár már serdülőkorban, vagy fiatal felnőttként, vagy később kialakul depressziós epizód. Ugye miért? Mert nagyon gyakran belefutnak ezekbe az akadályokba az életük során, és hát hajlamosak vagyunk, hogyha valami nem sikerül, akkor egy ilyen hangulati megzuhanással reagálni erre. Lehetnek szorongásos zavarok. Tehát ADHD, és ugyanakkor valaki mondjuk pánikbetegsége van, vagy úgynevezett vagy szociális fóbiája, vagy generalizált szorongása. Ezek talán a leggyakoribbak, és akkor még említsük meg azt, hogy lehet valakinek ADHD-ja és személyiségzavara. Mi ez a személyiségzavar? Egy elég csúnya szó, de hát ezt használjuk, amikor a bizonyos tulajdonságai nagyon extrémek. És akkor tehát az ADHD egy ilyen hát kicsit szélsőséges személyiséggel párosul, és hát nagyon fontos még megemlíteni azt a másik neurodevelopmentális zavart, az autizmus spektrum zavart, az is együtt járhat ADHD-val, illetve a szerhasználati problémák, alkohol, droghasználat, ezek is gyakran kéz a kézben járnak.
1: És ez az ADHD miatt alakul ki? Vagy az ADHD és más egyéb társzavarok miatt alakul ki például alkoholizmus?
2: mondhatjuk, ezt... lehet így mondani, hogy az ADHD miatt alakul ki. Például a ADHD-s serdülők, vagy fiatal felnőttek, ugye gyakran ezt még meg is ideologizálják, hogy ők azért használnak marihuánát, füvet, mert hogy ezzel lassítják magukat, és ez még valahol logikusan is hangzik, hogyha valaki ADHD és hiperaktív, fel van pörögve, akkor nem bír elaludni, és akkor lassítani kell magát. A probléma az, hogy tehát ez nem egy jó megoldás, mert lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy őt jól belassítja hogyha a füves cigit szív marihuánát, csak éppen hát ez még ront a figyelem zavaron. Tehát azon túl, hogy illegális, még nem is biztos, hogy jó irányba viszi az egész állapotot. Alkoholról ugyanez elmondható.
1: Ördögi kör.
2: Igen, igen.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoznak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újraszolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
2: Az NTI híreit hallották.

0: Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. A felnőttkori ADHD-ról beszélgetünk. Árulj el nekem, hogy mit ad az a paciensnek, hogyha kap egy diagnózist? Tehát, hogyha leírják, hogy igen, ő ADHD-val küzd.
2: Többféle motiváció lehet-e mögött, hogy mit vár az egyén, aki kivizsgálásra érkezik. Sok páciens van, aki azt mondja, hogy hát szeretné tudni, hogy miért küzdő, amióta tudja az eszét, már gyerekként is serdülőkorban, és aztán felnőttként is állandóan borzasztó küzdelmesnek érezte az életet, és problémákkal küzdött, falakba ütközött, úgy érezte, és szeretne egy választ erre. Tehát ennek van egyfajta ilyen pszichológiai oka, hogy mindannyian szeretnénk jobban megismerni saját magunkat, szeretnénk jobb önismeretet elérni, és ehhez tartozhat az is, hogyha egy szakember azt mondja, hogy hát igen, önnek ADHD-ja van, és hogy valószínűleg ez magyarázott meg sok nehézséget az életében. És van, aki azt mondja, hogy köszöni szépen, akkor ő ezzel jól is van, de persze nem csak ennyi, hanem van, aki kezelést is szeretne, tehát hogy valamiféle terápiát.
1: Igen, bocsánat, a diagnózis az egy megnyugvást is ad.
2: Persze. Ez egyébként gyakran inkább az már nem olyan fiatal felnőttekre jellemző, tehát ilyen 40-50 éveseknél, hogy hát igen, most akkor legalább tudom, hogy mi volt velem. Megnyugvást ad valóban, de sokan szeretnének tovább lépni ezen, és kezelést is szeretnének, és akkor majd később tudunk erről beszélni. Van, aki az ADHD diagnózis tudatában szeretne pszichoterápiában részt venni, és akkor így részben az ADHD tüneteire is válaszokat adhat a maga a pszichoterápia, de ez, amiről beszéltünk korábban, az önismeret, van ahol pedig a kifejezetten a gyógyszeres kezelés a cél. Uh-huh. Nyilvánvalóan az, hogy valaki egy ADHD-specifikus gyógyszert kaphasson, ahhoz diagnózisra van szükség. És olyat is tudunk, tehát azt is megemlíteném, hogy van, aki meg az attól könnyebbül meg, hogy azt mondjuk, hogy nincs ADHD-ja. Uh-huh. Tehát, hogy
1: máshol kell keresgélni.
2: Valami más probléma van, igen. Uh-huh. De most, tehát ez mind előfordulhat, azt azért hozzá szeretném tenni önkritikusan, hogy ma az a felnőtt, aki az ADHD tüneteit véli felfedezni saját magán, és mindenképpen kivizsgálást szeretne, nincs könnyű helyzetben, mert Magyarországon még nincs egy olyan jól kialakult infrastruktúra, vagy kapacitás erre vonatkozóan, tehát ez azt jelenti, hogy viszonylag kevés pszichiáter, pszichológus van, aki ezzel foglalkozik, és végig tudja csinálni ezt a kivizsgálási protokollt, ami egy viszonylag bonyolult dolog, vagy legalábbis hosszú ideig tart. És hát éppen emiatt azok az ellátó helyek, ahol erre lehetőség van, ott vagy várólista van, és elég sokat kell várni, vagy pedig a magánellátás keretében pedig ott is időnként várni kell, meg fizetni is kell érte. Tehát, hogy maga, mert ahogy eddig beszéltünk, ez olyan nagyon könnyűnek tűnt, hogy az ember elmegy, és akkor megkapja a diagnózisát, és eldönti, hogy mit kezd ezzel a papírral, ezzel a diagnózissal, de ennél azért sajnos kicsit bonyolultabb az egész.
1: Hát meg olyan szempontból is bonyolultabb, hogy itt nem egy teszt kitöltéséről van szó, ugye, mert hogy az ember esetleg gondolhatná azt, amikor az interneten kicsit rákeres, hogy jaj, hát ezt kitöltöm, és akkor kiderül, de hogy azért ez ennél sokkal komplikáltabb.
2: Igen, azért komplikáltabb, általában legalább 4 alkalommal találkozunk a páciensekkel, a kliensekkel, mielőtt bármit is mondunk, mert meg kell nézni nagyon alaposan az ADHD tüneteit, hogy ezek fönnállnak-e, ugye egy ilyen, ahogy mondtam, bizonyos számú tünetnek meg kell lenni, utána általában végigmegyünk a többi pszichiátriai betegségen is, hogy ne nézzünk el valamit, és hogy nem inkább egy depresszióról van szó, vagy egy egyéb problémáról. És van egy neuropszichológiai vizsgálat, az azt jelenti, hogy a figyelmi funkciókat és a memória funkciókat megpróbáljuk objektíven felmérni. Ezt nem pszichiáter végzi, hanem egy neuropszichológus, aki feladatokat ad. És akkor ez nagyon sokat segít, bár nem ez alapján dől el a diagnózis, de mégiscsak látjuk, hogy van egy objektív elmaradás, egy deficit a koncentráció képességben, a figyelemben, a memóriában. És ami még nagyon fontos itt a kivizsgálás során, hogy lehetőleg leülünk közösen a szülőkkel, vagy testvérekkel, vagy házastársal. Tehát, hogy itt főleg elsősorban arról van szó, az ADHD diagnózisához látnunk kell, hogy már gyerekkorban is megvoltak a tünetek, és az ember a gyerekkorára azért nem tud teljesen objektíven visszagondolni. Van egy képünk róla, hogy milyenek voltunk gyerekként, de hát ezt egy gyerekfejjel láttuk saját magunkat, és ezért kell a szülőket megkérdezni, ha ez lehetséges, hogy ő milyen volt gyerekként, hogy már akkor is volt-e figyelemzavar, a hiperaktivitás. És ha ez megvan, ez a 4 alkalom, akkor utána általában újra leülünk, és akkor tudjuk azt mondani, hogy igen, itt ADHD-ról van szó, vagy nem.
1: Most, hogy mondja, ez a gyerekkori visszaemlékezés, ez azért is lehet félrevezető, mert az emberek egyrészt, igen, nincsenek emlékei, másrészt, hogy olyan emlékei vannak, amiket mások mondtak. És hát ki tudja, hogy ez úgy van-e? Ugye? Tehát, hogy most valaki mondott rólam valamit, hogy én nem tudom, milyen aranyos voltam, nem biztos, hogy aranyos voltam.
2: igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ez az életrajzi memória, ez az autobiografikus memória, hogy ilyen nagyon nehéz megmondani, hogy valamire emlékszünk, vagy csak annyit nézegettük például a fotókat, igen, vagy annyit hallottuk a történeteket, hogy azért gondoljuk, hogy emlékszünk rá, igen, a gyerekkorunkban.
1: Aha, igen. Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést dr. Réthei János egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikai igazgatójával.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. Az előbb említette, hogy előfordul, hogy gyógyszereket adnak az ADHD-val küzdő embereknek. De vajon a gyógyszerek azok a probléma súlyosságát jelzik? Tehát ezek azt mutatják, hogy azok a páciensek a spektrum szélén vannak?
2: Van egy ilyen összefüggés, tehát hogy valakinek nagyon súlyos az ADHD-ja, akkor azért sokkal komolyabban merül föl a gyógyszeres terápiának a szükségesége, ez gyerekkorban is, de azért azt is hozzátenném, hogy nem teljes mértékben így válik szét, tehát például gyerekkorban elég fontos, hogy a szülők mit gondolnak, hogy például szeretnék-e a gyógyszeres terápiát. A felnőtt korban pedig, igen, ott pedig az egyéni preferenciák, hogy valaki akar-e gyógyszert szedni. De mindenképpen az igaz, hogyha valakinek súlyosabbak a tünetei, akkor azért mindenképpen gyakrabban merül föl, vagy előbb fog fölmerülni a gyógyszeres terápia. Mit csinálnak az ADHD és ADHD specifikus gyógyszerek? Segítenek a tüneteket csökkenteni, és ez mindig az a figyelemhiányra és a hiperaktivitásra.
1: De milyen jellemző csoportjai vannak a gyógyszereknek?
2: Az ADHD gyógyszereken belül megkülönböztetjük az úgynevezett stimulánsokat és a nem stimuláns ADHD gyógyszereket. Egyébként itt most hozzáteszem, hogy Magyarországon egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert jelenleg az ADHD kezelésére használt három típusú gyógyszer közül mind a három elérhető, tehát ez nincs minden országban így. De akkor nézzük, tehát a stimulánsok azok mit csinálnak. Paradox egy kicsit ez a dolog, hogy valaki hiperaktív, és akkor még egy stimuláló gyógyszert, egy stimulánst adunk nekik, de ugye a stimuláns hatás az elsősorban a figyelemhiányra fog hatni, tehát hogy emeli az éberségi szintet, a figyelmi szintet, ezáltal az odafigyelés könnyebb lesz, és az a tapasztalat, hogy ez nem növeli a hiperaktivitást, hanem csökkenti. Tehát azáltal, hogy valaki jobban tud figyelni és koncentrálni, azáltal a közben a hiperaktivitási tünetek is csökkennek. Tehát általában az agynak a szabályozottsága is javul. És ugye érdemes ezt is elmondani, hogy ezek a stimuláns típusú gyógyszerek a dopamin nevű ingerület átvívő anyagnak a hatásait fogják erősíteni, elsősorban a homloklebenyben, az a frontális kortexben. És akkor még megemlítem a nem stimuláns gyógyszereket. Most szándékosan nem mondok hatóanyagokat vagy gyógyszer neveket, de az egy picit más, a hatása ugyanez lesz, tehát javítja a figyelemhiányt és csökkenti a hiperaktivitást, de a hatása az lassan alakul ki több hét alatt. Ez ellentétben a stimulánsokkal, amit bevesz az ember, és azonnal érezni fogja a hatását, olyan, mintha egy jó erős kávét meginnánk, csak annál célzottabb a hatása, és ugyanilyen, ahogy egy kávénak a hatása lecseng egy-két órán belül, így ezeknek a stimuláns gyógyszereknek is gyorsan véget ér a hatása, a nem stimulánsokat pedig több hétig kell szedni, viszont tartósabb a hatásuk.
1: De ebben van valami riasztó, hogy akkor voltak éppen, aki ADHD-val él és gyógyszert szed, az folyamatosan a gyógyszerek hatóanyagától függ?
2: Nem... Tehát ez nem nevezném ezt függőségnek, mert ugye ott abban az is benne van, hogy valaki hát indokolatlanul vagy túlzó mértékben szed bármilyen gyógyszert vagy bármilyen szert. Ez is előfordul egyébként, tehát ezt is tegyük hozzá, hogy az ADHD gyógyszereket lehet abuzálni, és ez nem jó, azt ezt mindenképpen fel kell hívni a klienseknek a figyelmét arra, hogy nem arra vannak a gyógyszerek, hogy mértéktelenül szedjék őket. De ez nem egy függőség, sokkal inkább lássuk ennek a pozitív oldalát, hogy ezáltal tudnak egy átlagos és egy produktív életet élni.
1: Ez egy fókuszáltabbak lesznek.
2: Igen, és ennek minden konzekvenciája, tehát hogy jobban oda tudnak figyelni, munkájukat jobban el tudják látni, feladatokat be tudják fejezni, és még az emberi kapcsolatokban is sokkal jobban hely tudnak állni.
1: Említette a dopamint. Hát most nekem eszembe jutott, hogy azért dopaminhoz lehet jutni teljesen természetes módon. Tehát az ember mozog, jó, nyilván azt is el kell kezdeni, ugye, ami az ADHD-val élőknek nehézséget jelent, de hogy akkor is azért vannak örömet okozó tevékenységek, amik dopaminnal járnak. Nyilván gondolom, hogy ez kevés lehet, de hogy akár, vagy nem tudom, de hogy akár ez kiegészítésként, gyógyszer mellett, vagy akár gyógyszer helyett, ha valakinek nem olyan jellegű a betegsége, akkor ez használható, nem életmódváltásról van szó.
2: A testmozgás és az életmódváltás az nagyon fontos. A testmozgás mellett, amit a másik kettő, amit szoktunk említeni, ADHD-ban, de általában a pszichiátriai betegségeknél, az egyik az alvás, ugye, hogy hát nagyon kritikus, hogy mennyire figyelünk oda az alvásunkra, az alvás higiéné, és az étkezés természetesen. Tehát, hogy egyre inkább látszik, hogy azért a pszichiátriai betegségekre is hatnak az, hogy mit eszünk meg, az étkezési szokásaink. Nem teljesen specifikusok ezek a hatások, tehát nem az van, hogy valamit eszünk vagy nem eszünk, akkor ilyen betegségünk lesz, hanem általában ugye a közérzetünkre nagyon erős hatással tud lenni. De visszatérek a testmozgáshoz, hogy valóban, hogyha az ember elmegy és fut 10 kilométert, akkor hát kialakul egy ilyen dopamin high állapot, ugye ezt szokták mondani, hogy utána, miután kifújtuk magunkat, akkor utána kicsit úgy lebegünk. De persze ez is egy jó dolog, csak ez nem feltétlenül összeegyeztethető az élettel, tehát nem tudunk minden reggel munka előtt elmenni 10 kilométert futni, és nem is biztos, hogy kitartana a hatása, tehát hogy hát ezért van szükség gyógyszerre. Aha. Ez kétségtelenül nem egy természetes módja a dopamin növelésének, vagy a dopaminerg neurotranszmisszió erősítésének, de hát azért lássuk be, hogy más területeken is rá vagyunk szorulva gyógyszerekre, hogyha valakinek a koleszterin szintje magas, akkor azt is egy étkezéssel is lehet csökkenteni, meg gyógyszerrel is lehet csökkenteni.
1: Köszönöm szépen. Nem sokára beszélgetünk a pszichoterápiáról is. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. Az ADHD kezeléséről beszélgetünk. A pszichoterápiának milyen szerepe jut?
2: Nagyon fontos a pszichoterápia is, és vannak, akik azt mondják, hogy ők gyógyszert nem szeretnének szedni, hanem a pszichoterápia segítségébe bíznak. Ennek két vetülete van, én úgy látom. Az egyik az a készségfejlesztés. Tehát ez egy nagyon általános magatartásterápiás módszer, hogy megpróbáljuk a magatartást módosítani a ADHD-s, ADHD-val élő klienseknek a magatartását, méghozzá úgy, hogy bizonyos hát alulfejlett készségeket javítunk. Mi ez? Például nagyon tudatosan gyakoroljuk, hogy hogyan kell egy prioritási listát írni minden nap, azt frissíteni, hogy mik a fontos dolgok, a sürgős dolgok, mik a nagyon fontos dolgok, de hosszabb távú dolgok, és hogy hogyan építsük fel a napunkat, a feladatok a munka szempontjából. De ide mondhatnám az időmenedzsmentet is, vagy az egyéb emberi kapcsolatoknak a gondozását, a menedzsmentjét, tehát hogy ezekre azért vannak különböző módszerek, és hogy ezeket végigvegyük, itt megjelenik egyfajta pszichoedukáció is, hogy beszélgetünk az ADHD-nek a tüneteiről, hogy kinek az életében ez milyen problémákat okoz. Tehát ez volt a készségfejlesztés.
1: Ez csoportos vagy egyéni?
2: Mindkettő lehet. Azért szeretjük a csoportost, mert az egy nagyon effektív módja az ADHD pszichoterápiás kezelésének, hogyha kettő vagy három terapeuta foglalkozik 8-10 ADHD-s egyénnel, akkor nagyon hatékonyan tudunk együtt dolgozni. Tehát fejlesztjük a készségeket, zajlik a pszichoedukáció, és van amit a pszichoterápiában úgy nevezünk, hogy kognitív viselkedésterápia, tehát a kettő együtt, de a kognitív terápia ugye az azt jelenti, hogy ez a különböző gondolatokat, az attitűdjeinket próbáljuk hát feltérképezni, és ha lehet, akkor egy picit befolyásolni, egy kicsit átprogramozni ezt, hogy mindenkinek magának kell megcsinálni. De mire gondolok itt? Ugye nagyon gyakran az ADHD-s egyénben már gyerekkorban kialakul az, hogy nekem úgyse fog semmi se sikerülni. Az anyukám is azt mondta nekem mindig, hogy milyen lusta vagyok, és milyen buta vagyok. És aztán ez nagyon hangsúlyosan megjelenik felnőtt korban is. És hogyha ezeket tudatosítjuk magunkban, hogy hát azért gondolom magamat borzasztó szerencsétlennek, és lustának mindig, mert gyerekkoromban ezt verték belém, akkor ezt a negatív kört, ezt az ördögi kört meg lehet törni, hogy hát nem kellenek feltétlenül így lenni, és hogy nem kell, hogy mindig automatikusan ezekre a negatív dolgokra gondoljak.
1: Említette a csoportos terápiát, és az jutott eszembe, hogy az embert az megnyugtatja, nem? Hogyha azt látja, hogy mások is hasonló cipőben járnak, hogy ezt már más is megélte, esetleg túljutott rajta, kicsit előrébb van, vagy van egy ilyen emberi sorsközösség, ami egy mankó lehet akár a gyógyulásban, vagy a terápiában is.
2: A csoportterápiában ez mindig így van, hogy a kliensek nagyon sokat tanulnak egymástól, nagyon sokat tudnak segíteni egymásnak. Valóban ez a bajtársiasság, vagy sorsközösség, hogy hát másnak is vannak problémái, sőt, lehet, hogy valakinek pontosan olyan problémája volt, mint nekem, de talált rá megoldást, és ez hajlandó elmondani, hogy hogyan tudok megbirkózni ezzel a problémával. Ez nagyon fontos.
1: Illetve kicsit, mikor utána olvastam, akkor azt találtam, hogy az ember saját magát is egy kicsit kitrükközheti, vagy nem is tudom, szóval hogy ugye nagyon nehéz az ADHD-snak dolgokat elkezdeni, vagy a hétköznapi cselekedeteket végrehajtani, ami másnak könnyű. De hogyha az ember valami olyasmit mond magának, hogy ne csak 5 percig csinálom, akkor az például egy jó trükk meg, ja, hát 5 perc, és akkor abba hagyhatom. Igen, ám, de hogy akkor lehetséges, hogy megtörténik a hiperfókusz, hogy az ember átadja magát a cselekvésnek, már élvezi, és akkor szépen végighalad a folyamaton.
2: Így van, tehát ezek azok a praktikák, amiket a csoportvezetőtől, a terapeutától, vagy egymástól meg lehet tanulni, hogy igen, hogy miért olyan nehéz elkezdeni valamit az életben, gyakran az ilyen legegyszerűbb és legunalmasabb dolgokat is néha nehéz elkezdeni. Úgyhogy a pszichoterápia nagyon, nagyon fontos lehet ebben, és egy picit megerősíti az identitását is az ADHD-s felnőtteknek, hogy attól, hogy én ADHD-s vagyok, nem vagyok rosszabb, nem vagyok lustább, nem vagyok, lehet, hogy rendetlen vagyok, de attól még tudok jó dolgokat csinálni, és hát azt is láthatják ilyenkor a csoportban a résztvevők, hogy hát egy ADHD-s is viszi valamire az életben.
1: Hát sőt, biztos, hogy vannak előnyei is. Mindennek vannak előnyei, úgyhogy erre rátérünk a folytatásban. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. Na most, az ADHD-s ember az sok mindennel küzd az élete során, bizonyos dolgok nehézségeket jelentenek számára, de hogy biztos vagyok abban, hogy azért itt van egy előnyös oldal is, amiben akár ők jobbak is lehetnek, mint a neurotipikusak.
2: Így van, és ez mindig nagyon, nagyon izgalmas téma a szakmai beszélgetésekben is, hogy mik a pozitív oldalai az ADHD-nak, ugye mindig a negatívumokat mondjuk, hogy betegség, teher, hogy tünetek, hogy valaki el fog válni, hogyha ADHD, és problémái lesznek az emberi kapcsolataiban, alkoholhoz nyúl, de most pont nem erről akarunk beszélni, hanem a pozitívumokról, és hogy elég sok kutatás van ezzel kapcsolatban, hogy gyakran a kreativitás, a másfajta atípusos művészi látásmód, az intuíció, a sokszínűség, vagy pedig az eredeti kommunikációs stílus, ez mind megjelenhet ADHD-s egyéneknél.
1: Akár erőforrásról is szolgálhat az ADHD?
2: Igen, mindenképpen. Ez segíthet, és egy másik példát nem is mondtam, hogy ugye volt arról szó, hogy a testmozgás az segíthet az ADHD-ban, és ugye nagyon gyakran gyerekeknél is ezt javasolják, hogyha valaki nagyon hiperaktív, akkor ugye sportoltatni kell a gyermeket. Ugye ez nem annyira egyszerű, mert nyilván a figyelemzavar, meg a hiperaktivitás azért sok sport ágban, területen problémát okozhat, de valóban ismerünk olyan nagyon híres sportolókat, akik magukról mondják el, hogy gyerekkorban ADHD-sok voltak, hiperaktívak voltak, például az egyik ilyen példa az a híres amerikai tornásznő Simone Biles, aki ugye sokszoros olimpiai bajnok, és ő beszélt is a saját pszichiátriai problémáiról, vagy pedig Michael Phelps, a több mint 20-szoros úszó olimpiai bajnok, akiről szintén leírták, hogy hát az anyukája azért vitte el az úszodába, mert hogy annyira hiperaktív volt gyerekként. Tudom, hogy ezek elég extrém példák, és nem mindenki lesz olimpiai bajnok, aki gyerekként ADHD-s, tehát nem erről van szó, de hogy ilyen nagyon kiugró teljesítményre is van példa, és hát a kreativitásban is, ugye színészek, filmrendezők, íróknál, ez ugye mind zenészeknél megjelenhet. És hát most éppen egy kutatás ban is részt vettünk, ahol pont erre irányult a kutatás, hogy a kreativitást, amit bizonyos szempontból lehet mérni, nem olyan egyszerű, de hogy azt mért nemzetközi felállásban, tehát külföldi kollégákkal együtt néztük, hogy az ADHD-s egyéneknek a kreativitás szintje az milyen, és hogy nagyon érdekes eredmény jött ki, hogy valóban magasabb kreativitás figyelhető meg az ADHD-soknál, és érdekes módon ez összefügg azzal, hogy van az ADHD-nak egy tünete, amiről még nem beszéltünk, angolul úgy nevezik, hogy mind wandering, tehát hogy az elme barangol, vagy nevezhetjük ezt elkalandozásnak is, hogy a gondolatok elkalandoznak, hogy ez bizony összefügg a kreativitással, tehát hogy főleg ha az ember tudatosan tudja ezt a elkalandozást szabályozni. Nem arról van szó, hogy mindig másra gondol, amikor valamire oda kéne figyelni, hanem amikor valami izgalmas asszociációkra van szükség, akkor el tudjuk engedni az elménket, hogy minél izgalmasabb asszociációkat tudjunk előhívni. Tehát, hogy az ADHD-nek vannak pozitív oldalai, csak meg kell találni őket.
1: Aha. Igen, azt is olvastam, hogy olyan, mintha az embernek legalább 30 fül lenne nyitva az agyában. és azt mindegyszerre tudná pásztázni, vagy nem tudom, hogy befogadni. Szóval, de hát ugyanakkor van ugye az ADHD-s kiégés is, hogy nagyon fárasztó ez az intenzivitás, meg ez a...
2: Persze. Persze, ez jó pofa, ez a 30 megnyitott fül. Igen, ez az nagyon tipikus. Tehát ez megint csak visszakanyarodunk oda, hogy ez a amiről azt mondtam, hogy az ADHD-s kor, hogy hát megnyitjuk az internetet, akkor kattintunk a következő fülre, mert az is nagyon izgalmas, megyünk tovább, és egyszerre akarjuk az összeset befogadni. De hát ez nem megy. És akkor jöhet sajnos az, hogy akkor nagyon sokat akarunk egyszerre markolni, de nem megy, sőt, jöhet az ADHD-s kiégés. Igen, tehát ez az, ami ez nagyon hasonló ahhoz, amiről beszéltem már, hogy ugye gyakran kialakul egy depressziós állapot ADHD-s gyerekeknél. Tehát az ADHD egy rizikó tényezője a depressziós epizódnak. Érdekes, hogy a autizmusban is szoktunk beszélni kiégésről, csak az ott egy picit más, hogy az ADHD-s egyén az hiperaktív, és abba fárad bele az autista, meg ugye a szociális helyzetekbe érzi magát nagyon... nagyon elveszettnek, és ebben lehet nagyon elfáradni.
1: Uh-huh. És az például megoldást jelenthet egy ADHD-val élő felnőtt számára, hogyha a saját állapotára nem betegségként tekint, hanem valahogy úgy, hogy hát ő máshogy van bekötve, vagy mások az erősségei, és hogy az ő dolga az, hogy önmagáról gondoskodjon, és hogy hát megpróbáljon jól lenni azzal, ami van.
2: Ez nagyon fontos, tehát, hogy erről szól a úgynevezett neurodiverzitás elmélet, hogy meg ide kapcsolódik az a téma, amiről beszéltünk, ez a spektrum szemlélet, hogy nem kell feltétlenül erről ilyen éles kategóriákba gondolkodni, hogy van az egészséges ember, és van a beteg, mert nem erről van szó. Az ADHD-soknak, vagy az ASD-seknek a autisztikus embereknek is, hogy tényleg erről van szó, hogy másképp van húzalozva az agyuk, másképp érzékelik a világot, és hát az nagyon fontos, hogy a társadalom is elfogadja ezeket az egyéneket olyannak, és a pozitív oldalukat lássuk, mert ahogy láttuk, vannak negatív, és vannak pozitív oldalak. A negatív oldalakkal úgyis meg kell küzdeni, tehát ezeknek az embereknek nagyon nehéz beilleszkedni gyakran a társadalomba. De viszont a társadalomnak meg egy abszolút erőforrást jelenthet ezeknek az állapotoknak, ezeknek a neurodiverz állapotoknak a pozitív oldalai.
1: Meg a színei is.
2: Így van. Okay.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
2: És én is köszönöm a beszélgetést.
1: További jó munkát kívánok, jöjjön máskor is.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman-György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyé tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalon.

0: erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha a zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
1: Az NTI híreit hallották.

Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez. Tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 millió kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműven működik és készenlétben áll, mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű, a jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hév megálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, Sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acél szerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen. Ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Jókai halála után szeretett svábhegyi nyaralója és a kert többször gazdát cserélt. Második felesége, Nagy Bella 1922-ben eladta, majd lassan az enyészeté lett. A 60-as években végül a villát le kellett bontani. Ennek helyére építették fel a Madártani Intézet székházát. A megmaradt présház egyik helyiségében emlékszobát alakítottak ki, ahol Jókai személyes tárgyai láthatók. A parkban áll Róna József Anakreon szobra, melynek arcát Jókairól mintázta, mellette pedig az íróihoz hasonló oroszlános kőpad. Jókai kertjéből különleges szögben csodálkozhatunk rá az alattunk elterülő fővárosra.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorának köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-jére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják